Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Már 2 óra után járunk, én pedig hozok egy rádió egy DJ-t, akinek pár napja volt a 4. házassági évfordulója. Ki ő? Igen, DJ Metzger Viki, akinek az igazi mai slágerében most Nagy Bogi és Miss Moody segített. Ők közösen hozzák ezt a kedvencet, az Éden, amit már is indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy olyan DJ, aki imádja a dinókat, sőt, gyerekkorában nyári munkaként dolgozott, igazából teljesen ingyen önkéntesként az egyik dinó kiállításon a szülővárosa mellett. Jó fej dolog, Sam Feltől, aki most Rosalinnel közösen az igazi mai slágert hozza. Ez a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Ray, akinek kettő telefonja van. Az egyik az, amit munkára használ, amin van social media, és van egy másik, ami viszont nincs. Azon csak a barátai érik el, meg persze a család, vannak rajta játékok, de semmi social. Ray, Where is my husband? Az igazi mai sláger, amit már is indítok itt a rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában olyan nagy kedvencek, mint Bibi Rex és a New Religion, Alex Kenji és a Bumble, vagy olyan nagy klasszikusok, mint Rihanna és a Diamond, vagy ilyen jó indítás. A Hearst dalám, a Purple Disco Machine jön mindjárt, a Wonderful Life 2025-ös verziója, csak itt a Rádió 1-en, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a dal ami picit nekem olyan, mintha az Oroszlán királyból lenne az elején, mutatom. Tényleg, ott is a betétdal így kezdődik, de imádom! Két ó, Turn the Lights Off itt a rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ma újra játék akár 100 000 forintért. Ezt lehet besebelni a focis játékukban, én viszont az újabb nagy kedvencet indítottam már, Bibi Rexa Faithless dallal, a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki nem tudja, hogy most mit csináljon, nem álmos, hogy éppen munkában van egy pici ideje, akár megnézheti a csillagokat is, ugyanis ritka csillagászati jelenség van a napokban, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton egészen pontosan, és ha minden igaz, akkor június 9-én kedden, vagyis ma este, amikor a legközelebb vannak egymáshoz egyébként, ezek a bolygók is a leglátványosabb lesz. A radio1.hu nézünk még tippeket, hogy merre kell nézni és hogyan. Mondom még egyszer, radio1.hu. Én pedig Alex Kenji már is a nyár egyik nagy kedvencével, a Bumble-é, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig Balázsik, akiknél újra játék, akár 100 000 forintos napi nyereményért. Loi Get Lucky, ez pedig az igazi mai sláger, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudás be.

0: Az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és vannak példák arra, hogy a valóságshowból ki lehet törni, és nem kell feltétlenül belerakni, ragadni abba a szerepbe, főleg, hogyha egy picit több van bennünk. Hát az egyik példa erre egyértelműen Joel Corey, aki ugyancsak egy angol valóságshowban kezdte, aztán pedig a világ egyik legismertebb DJ-je és producere lett. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle az igazi mai sláger, Joel Corey és a Galantis jön, és a Stay a Little Longer. Itt a Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem felkészültünk az újabb nagy játékra Balázséknál. 0620 311 111, itt lehet jelentkezni, főleg azoknak, akik ügyesek fociból, mert hogy focis kérdéseket fognak Balázsék feltenni, hogy egyszerre két játékosnak, és aki több helyes választ tud, az lesz a nyertes, naponta akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni ezzel. Ez a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig jönnek továbbra is. Most például a Toy Story 5-be betétdal írott Taylor Swift. A mozi egyébként a következő héten már debütál, ez pedig az újdonságtól az Oplight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.

0: myself go. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nőtt az egyesületek száma, de fogy a tagság, erről is szó volt a polgárőrök közgyűlésén. Ma térségünkben előfordulhat csapadék. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Megtartotta évértékelő és tisztújító közgyűlését a Heves vármegyei Polgárőr Szövetség szombaton délelőtt Verpeléten. Az elnökségi tagok között voltak, akik maradtak pozíciójukban, de új tagokat is választottak, értesült a HEOL. A Verpeléten tartott tisztújító közgyűlésen Völgyi Ferenc, a Heves vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke a legutóbbi 5 éves ciklust vette sorra, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük. Megemlítette, hogy a 2021-es évre a Covid járvány nyomta rá a bélyegét, amikor a polgárőröknek a szokásos feladataikon túl más a lakosságot segítő feladatokat is teljesítenie kellett. A tavalyi évvel kapcsolatban kiemelte, hogy a célul kitűzött vállalásukat a gyermek és ifjúság védelmet is teljesítették, az iskolákban előadásokat, vetélkedőket szerveztek a gyermekek számára, a drogprevenciós feladatoknak is eleget tettek, járőreik hatékonyan segítették a rendőrség munkáját. Kiemelte, hogy 2021-től Hevesvár megye 98 polgárőr egyesületéből 108 lett, miközben 3 meg is szűnt, azaz 13 új polgárőr egyesület alakult ezekben az években, ugyanakkor azonban a létszámuk csökkent. Lehult a lepel a Harlekin Bábszínház következő évadának újdonságairól. A 2026-27-es szezonban a legkisebbektől a középiskolásokig minden korosztály találhat magának izgalmas előadásokat. A társulat a klasszikus meséktől a történelmi kalandokon át egészen az interaktív tantermi színházi produkciókig széles repertoárral várja a közönséget, így a Bábszínház a következő évadban is a családok egyik kedvelt kulturális találkozóhelye lehet Egerben. A Tittel Pál könyvtár sokszínű egészség megőrzés című előadás sorozatának keretében Sebestyén Tímea ultrafutó előadását hallgathatják meg az érdeklődők ma 17 órától a Líceumban. A motivációs és kalandos beszámolóból kiderül, hogyan lehet két nagyon fiatal segítővel 16 napon keresztül minden nap maratont futni egy jótékony cél érdekében. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható kedden, délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, jó rádiózást kívánok!
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Július 9-e van, a Félixek a névnaposok. Nekik sok boldogságot. Hattól jönnek Balázsék, és igen, lesz náluk játék. Akár 100 000 forintot is lehet nyerni, mesélek még erről. Most viszont hozom az újabb nagy kedvencet. Cashmere jön, ez a Wine.

0: mi gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig nem csak, hogy jönnek 6 órától, de újra hoznak egy játékot, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Focis kérdések jönnek, foci VB-lázban égünk, igen, ahogy kb. A fél világ, sőt, hát szerintem az egész világ most ebben van. Nagyon várjuk már, és erre egy jó kis alapozás ez a játék, amivel akár naponta 100 000 forintot is lehet nyerni. Hattól tehát Balázsék, addig viszont ilyen nagy kedvencek, mint ez, Shawn Mendes és a Treat You Better a Rádió 1-en.

0: Dua Lipa, Scared to be Lonely, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor az újabb focis játékkal és akár 100 000 forintos nyereménnyel. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-gyel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vized, Zsül? Tudsz forralni? Forralni?
2: De nagyon forró.
1: Ki akarok próbálni valamit?
2: A kísérletet,
1: tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
3: Nem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbálni.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsül, tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: nem,
1: egyébként.
2: De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, innentől kezdve
3: én örülök, hogy részletek ebben, más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Ma olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég!
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül! Gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül! Hozd a vízforralót! Ülsz a széken, ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül.
2: Igen.
1: Nadrágon keresztül.
2: Persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétárság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez, reptéri
2: ez
1: kávé...
2: már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen.
1: Nem? Igen, ez a repülőgépen történt, persze.
2: És ott ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem. Hát azt mondja, az másodperc a tálcát.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúvány leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad?
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
3: de
2: ugye
3: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen. Nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
3: Igen, nem most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
3: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Ne csináld, nem lehet többet gyereked, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
2: Nem, hogy nem lehet gyereked, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tud a súrgódást, nagyon fáj neki a
1: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
3: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
2: De az átültetés is fáj. Meg hát de után, kicsit, de meg nem lesz
3: ki kell
2: olyan.
3: Bírni, de utána már jó lesz.
1: De azt írja Virgin Atlantic, figyelj, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
3: Ezek kívül kapnék 600 kilométert légi.
1: Igen. Tudom, nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány 100 000 dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik
3: elég
2: a
3: elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
1: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
3: Epeműtét, 2010.
2: Az már gyerekkor.
1: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
2: Neki csak lelkisérülései vannak,
3: lelkisérüléseim vannak.
1: Nem mondta, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: A belsőségülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
1: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bámésod,
3: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
1: a lábfejről. És azok ilyen kalapács ujjaid vannak?
3: Addig is azok voltak.
1: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
3: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
1: Abszolút. Téged nem lehet föllökni.
3: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
1: Bárki neked még nem tud föllökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
3: Kérem, még visszafogok rajta.
1: Olyan, mint a denevér.
3: Igen.
1: Lóksz érted az erkéről, de nem esel le.
3: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz oda dobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: És dobta a nagykést.
2: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
1: És ott egy is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
3: Ne, csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már.
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörül sérzéseket. Ránézel a tested, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
3: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
1: Kiegyenesedett a kis ujjad.
3: Igen. Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
3: Ezt apámban is csinálták, amúgy
1: ez minden nagy normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják. Igen. Zsül, mit van gyerekkorban?
2: Ott... Herpes.
4: Nekem
1: Csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na, mesélj, Gyula, hova szúrjuk?
1: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új vegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én... Nein!
3: Nem tudom, melyik új az. Melyik az a középső?
1: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
1: Szad már bele, akkor gyorsan.
3: De egy gyors vércukot nézzük.
2: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
1: Mint a Bud Spencer filmen. Nein!
3: Tehát késztől csak így
1: üzött. Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal fia hülyeségre az a vehet, hogy kisétált és behozott egy pikádot.
3: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
1: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van benne.
1: Van egy ilyen kis dolga
2: kezelő. Hát,
4: ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az, igen, csak az Gábor is. Az egy kicsit Gábor is.
4: Ott semmi. Kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gábor is a szemöldöken egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
3: Na mondjad, igen. Nekem itt van.
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
5: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd,
5: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztva.
1: Igen.
5: Meg így lehajolta. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
5: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad, mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy ez hol, kivel, mikor. Én
3: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. és megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele. És, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantó tüdőbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ezt beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be ezért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád és senki nem szétkuszolt
1: jó, rajta. Oké, na, kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál figyelj, tovább.
3: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem lehagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórház, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a
2: folyosón.
3: Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod? Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
3: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi. Ja,
1: mindegy. 3 éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. 3 éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
3: Ó, ne!
1: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
3: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik váfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a váfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam majd,
1: hogy
3: senki nem.
1: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
3: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és így felakasztott egy a szemébe.
1: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
3: Semmi olyan nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Seggben nagyon fáj, izomba, bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat feltettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat. Nem kihetető. Gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
3: Ezt nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat, és elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, azt mondja, nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
3: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
1: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legoldalabot.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mecser Tamás a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság vezetője lett az ország új rendőrfőkapitánya. Kedden tovább melegszik a levegő, de esőre is van kilátás. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Révai Renáta. Magyarország miniszterelnöke a belügyminiszter előterjesztésére 2026. június 8-ai hatállyal visszavonta dr. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, írta az MTI. A miniszterelnök ezzel egyidejűleg dr. Mecser Tamás rendőr dandár tábornokot, a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét bízta meg az országos rendőrfőkapitányság vezetésével. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrfőkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett, és utána érkezett Hevesbe. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az év rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést 2024-ben Kazincbarcika önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak. A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságáról beszélt vasárnap esti Egri Szent Miséjén Böjte Csaba, a ferences szerzetes a híveket arra biztatta, hogy keressék a jó tettek lehetőségét és segítsék a rászorulókat, tudósít a Heol. Böjte Csaba évek óta rendszeresen visszatér Egerbe, munkájával pedig számos gyermekotthon lakóinak nyújt segítséget. A persely adományokat is az általa végzett szolgálat támogatására ajánlották fel. Böjte Csaba megköszönte a meghívást és elmondta, hogy az egri fertály mesterek minden évben vendégül látják. Hozzátette, hogy imádkozik az idei szőlőtermésért és borért is. Úgy fogalmazott, a legfontosabb, hogy az emberek elinduljanak azon az úton, amelyre meghívást kaptak, mert a legnagyobb hiba az, ha valaki nem használja fel a kapott ajándékokat. Kiemelte, hogy a keresztény ember legfontosabb feladata a szolgálat és a segítségnyújtás. Szerinte a legnagyobb tettek azok, amelyeket szeretetből teszünk másokért. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható kedden, délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello, jó reggelt. Várjál, most már hangod is van, bocsánat. Jó reggelt, akkor
2: hello.
1: Újra. Kicsit halkítunk, hangosítunk, Feri.
3: Hello, szevasztok.
1: Jó reggelt, gyerekek, itt vagyunk kedden. Egy gyönyörű bolygó együttállásnál, nem tudom, látjátok? Nézitek?
4: Mi állt együtt?
2: Mit?
1: Hú, most még egy pár napig együtt áll. Egy nagyon-nagyon fényes. Ott van a Vénusz.
4: Igen.
1: És mellette ott van a Jupiter, gyerekek. És úgy néz ki, mintha a két bolygó az nagyjából egyenlő távol lenne a földön. Napnyugta után keressétek a nyugati égbolton, gyönyörű. Tehát kiszúrja a szemedet. Bárhol fölnézel az égre, egy Vénusz-Jupiter együttállás van. Nagyon-nagyon szép.
2: Aj, Balázs, megint Kolumbusz Kristófra itt a
1: magát. Nagyon, én ezt nagyon szeretem. Én ezt nagyon szeretem, majd ha akarjátok, akkor osztok meg veletek egy-két
2: információt. Mi szoktál esténként ülni és nézed?
1: Én nagyon szeretem. Figyelj, az, hogy te szabad szemmel látsz egy bolygót, az valami egészen durva, és hogy a távolságokon gondolkozol az univerzumon, nagyon szép, napnyugta után néz fel a gyerekkel, ez neki is tök nagy élmény, ez egy nagyon ritka együttállás. És olyan, mint a két bolygó egyszerre lenne közben, hát na mindegy, nem zaklatlak benneteket adatokkal, de felfoghatatlan távolságokra van egymástól a két bolygó is, meg tőlük is.
3: Távolság! Csak áll-e-de.
4: Hogy van ez?
1: Ja, most berúgtatok? Ettől a hírtől berúgtatok?
4: Ú, mekkora zene, de szerettem. Ú, de jó.
2: Ne, hogy meghallgassuk véletlenül.
1: A tegnapi zombi támadás után, vagy nem tudom mi után, most nem hallgatjuk meg igazából. Szóval, hogy, na mindegy, jó, vessetek egy pillantást az égre, juss a kezetekbe, jó? Hogy megmondtam,
4: az
1: ott
4: baj,
1: lesz.
4: Hogy nem bírom megvárni a nap lementét, tehát én majomkor lefekszem aludni.
1: Nem, addigra befröccsözöl.
4: Befröccsözök, iszik már gyere.
1: Csak a testépítés? Csak a kreatin?
4: Csak a gyúrás?
1: Csak a fehérje?
2: Jó, az én edzőm beteg.
1: Na.
2: Úgyhogy azon gondolkozom, hogy megcsaljam egy másik edzőjével.
4: Meghát. Hát gondolkodás nélkül. Az ilyet, aki
2: lázasodni mer.
4: Aki beteg mer lenni, amikor te vagy a partnere, hát kikérem magamnak.
1: Nagyon láttam az edződet.
2: Az enyémet?
1: Közös sztoriba megnéztem, és az edződre aztán direkt rákerestem, hogy tud esetleg ezt azt?
2: Hát figyelj, ő erős.
4: Aki tud.
2: Ugye, az benne a legjobb, hogy Peti nagyon-nagyon erős. És
1: Petivel beszélnem kéne, elértem a terhelésem határát. Úgy érzem, hogy maximálisan vagyok 3 év után, itt az ideje egy kicsit más útra lépni, úgyhogy szeretné felhívni a személyedződet.
2: Szerintem nyugodtan gyere.
1: De jó, hát ő volt itt benne egyszer a stúdióban. Kár, hogy akkor nem beszéltem vele.
2: Na látod, hát észnek
1: mi van a pult felül, és mi van a pult alól.
2: Mert nagyon jó fej.
1: Jó,
2: és van ugye a lányom, akit meglát, akkor mindig így dobálni szokott. És ugye már nagy, hát 6-7 éveseket nem szokták dobálni. És akkor így kérdez, csak ránéz, és mondja, na, mehet? A lányom csak így felmelekezik. Csak engedi magát. Engedi magát. Nagyon aranyos.
4: Ezért úgyhogy jó az erős ember a háznál. 6-7 éves, figyelj, 18 lesz a lányod még.
2: Abban biztos, hogy olyat még dobálások lesznek. Úgyhogy így kell. Nem tudom, egyébként Anna verekszik oda ki?
1: Nem tudom, mi történik.
4: Egyébként, ha lenne, akkor
1: esetleg érzed, hogy
4: elgondolkodnál rajta?
1: Kinyisson Bali patikája?
2: Én nagyon megnézem, ahogy a vastagyakú Balit. Tudod, az ilyen, de úgy,
1: nem, háromszor. Gyerekek, nem úgy, hát ezt már nem úgy kell. Pici genetika, pici biológia, pici kémia. Finoman, hogy Amerikában vérvétel, utána egy picit a tesztot följebb hozzuk, megint egy vérvétel. Ez már nem az, hogy most belenyomod magadba a anabolikus szteroidot seggbe, nem erre gondolok, csak finoman, egy pici.
2: Mint a mi időnkben.
1: Jó, igen, mint a ti időtökben. gyógyszertári minőségű tesztoszteron. Csak
4: jó,
1: egy picit.
4: Ha mégis kell kevés az oltás, én megcsinálom neked. Ide fölfekszel.
2: Reggelente elindulod neki. De van olyan, hogy mit tudom, hogy finom, megkapod finom, a tesztoszteron, finom, és akkor nagyon kannos leszel tőle.
1: Ha biztos vannak ennek hatásai. Kicsit megemeli a tesztoszteron szintedet, kicsit többet edzel, erősebb vagy, jobb formában vagy. Tehát azért ez nem úgy illegális. Tehát kicsit belenyúlsz a biológiába. De nem tudom, növivel, vagy valamilyen stromba, vagy napozin, vagy ilyen szarokkal, vagy régi román
2: ezeket,
1: hát ezek ilyen 90-es évekbeli cuccok ám egyébként, tehát ezek már nem nagy cuccok, de egy kicsit úgy nem.
2: És mi, hogyha mélyebb lesz a hangod tőle?
1: Hello, sziasztok! Kicsit rájtam.
4: Vagy mi van, ha magasabb?
1: Sebastian Balázs vagyok! Eléggé feszült mostanában. Jó lenne, nem szólnátok be, gyökerek.
2: És megjön a Balázs, és mindig lenne, hogy egy nagyon férfias illata hozzá.
1: Igen,
2: és
1: hűdös lennék tőle.
2: És ugye ez is meg, és mindenkinek rácsapna a seggére.
1: Mi a felikém? Na mi van? Rád nyugodtunk! Na mi van? Hallod? De kis csiroska vagy így, ahogy üldögészít ebben a pólóban. Felkom.
2: Én azt nagyon szeretném. Én hozzájárulok
1: ezt. Jó, szólni fogok, ha megy a kúra. Jó,
2: csak nektek tívbe.
1: Zsül, cicám, gyere csak ide!
2: Nagyon szeretem.
1: Ezzel szólni fogok, hogy lehet, hogy egy kis dingerékebb leszek, hogy kicsit feszültebb, vagy esetleg sírógörcseim lesznek néha, mert az ösztrogén nem is emelkedik. Szólni fogok, jó, hogy gyerekek, ne arra, most éppen mindenen elbőgöm magam, meghalok egy Roxette-dalt, és zokogok a kocsiba. Úgyhogy...
2: Valaki a Purple Rain-re bünteti magát.
1: Igen, danabolt a népnek, danabolt éve valaki. Ja, szóval, igen, az lenne az igazi Balázs, az igen. Milyen szar hallgatni, hogy nektek emelni kell a tesztoszteron szintet, nekem meg csökkenteni. Kis Bors írta nekünk, hát szerencsés, hogy igen.
2: Hát lehet, hogy lányom úgyis PCO se van, tudod. Úgyhogy nem lehet ezt tudni, hogy kinek mi a problémája. Amúgy az van, hogy például a lányoknál, akinek vannak, most ez nagyon ugye, hát divatos idézőjelben ez a hormon eltolódás, mert nem tehetünk róla, de hogy sokaknak van. És ezért a lányok például sokkal gyakrabban, vagy könnyebben építenek izmot, ha van nekik.
1: Aha.
2: Tehát azok a nagyon szép, nagyon izmos lányok általában azért mennek ilyen jól, mert hogy alapból kicsit meg van emelkedve a tesztoszteronjuk a PCOS miatt. Úgyhogy végül is, hogy megvan ennek a előnye.
1: Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz. Elmondom, én kijárom az utat nektek.
4: Jó, ha jó? Látjuk rajtad a fejlődést, a lehetőségeket, a jókat, akkor majd bekopogunk, hogy merre induljunk el.
1: Egyelőre csak a kreatin, BCA, glutamin, fehérje.
2: De a glutamintól csak a feneked nő?
1: A glutamin az egy ilyen, hát az is tulajdonképpen így a bélflórádnak tesz nagyon-nagyon jót. Meg ugye az is azt hiszem egy fehérje összetevő, tehát csak külön szedem azt még rá egyébként. Csak... EA-val, BCA-val. Egyelőre csak ezek az uncsi dolgok vannak.
2: De aki ismeri Balázs, az pontosan tudja, hogy minden, amit vízben kell elkeverni, az körülbelül porformájában, körülbelül az arcában. Szóval úgy néz ki, van egy ilyen, ezért tudod, ilyen éjszekrény, és akkor, ezt elfelejtett, és csak az arcában szólja.
1: Nem képzeld ennél sokkal jobban sem, mert bent tartom az edzés helyen, ezért van egy kis külön szekrényem, és amikor kijövök, akkor tudom, hogy most kell meginnom minden. És akkor indul a patika. Leveszek egy fadobozt, a fadobozban ott vannak a különböző cuccok, narancslé, és akkor onnan pakolgatom bele.
4: De mozsárba őrlöd előtt?
1: Nincs őrlés, bele egy pici narancslébe, mert hogy a kreatin a szénhidráta jobban szívódik föl, mint vízzel. De fölszívja a szervezetet megint a szénhidrátot, a cukrot, valami? És azzal egyet a kreatint.
4: Jó, de
1: a kreatint,
4: tablettás, vagy mi por? Neked por?
1: Hát ez kinek mi? Kinek mi azért? De hogy ezt mindig kicsi szénhidráttal szed be, vagy cukorral, vagy narancslével, kólával, tehát hogy
2: na
1: valami
2: jó,
1: legyen
2: hát
1: benne.
2: Akkor azért megkóstolom ezt a kreatint.
1: Ezeket szorda hagyjákra, csak a tesztó. Na jó, gyerekek, gyorsan egy SMS, csak hogy állunk. 10 nap, 19 óra, 44 perc, és nyári szünet, gyerekek. Azt 240 nap lejött most már lassan, úgyhogy egyessel kezdődik, vagy egy számjegy. Én, igen, holnap szabadulok, úgyhogy minden jó, gyerekek. Még az a kis hidegfront is.
4: Ki volt, ahol szabadulok?
1: Az én magamnak mondtam.
4: Ja, forgatásból?
1: Holnap vége van.
4: Juhéj!
1: Holnap vége van. Sok mindennek vége van holnap. Úgyhogy,
4: rakéták.
1: Rakéták és tűzijátékok, igen. Jól van, ti hogy? Mi újság? Mindenki jól? Kék ruhában, fehér pólóban?
4: Megöltöztünk már, ami?
2: Most már nyári színekben nyomjuk.
1: Igen, de jó az a szín.
4: Nyári vékony színekben.
1: Meg így egymás a fehér, meg a kék így együtt nagyon. Jól néztek.
4: Mi vagyunk egy görög zászló, ha akarjuk.
1: Igen.
2: Igen, ön minden rendben van. Tegnap nagyon sok sportolások voltak, gyaloglások, felfelé, lefelé.
1: Mi most a sport? Mit csinálsz?
2: Milyen, hogy Péternek valami misztikus betegsége van, ezért most a futógépet. Bántom.
1: Wow, vesztél valami jót végül?
2: Vettem, ugye tavaly egy jót, nagyon jót vettem, és akkor azt
4: de nagyon szeretem. De attól kevésbé beteg Péter, ha otthon gyalogolsz? Vagy ez egy ilyen felügyelet kell?
2: Nem, az edzőm Péter. Mindenki Péter körülöttem. Péterek és Balázsok veszik körbe az életemet. Csak Péterek és Balázs. De mindenhol. Tehát, akivel a magánéletemben veszek, az vagy Balázs, van négy Balázs, vagy pedig Péter. Ennyi. Mi lett a többi keresztnével?
4: Semmi, mi meg vagyunk kicsit távolabb, de jó az nekünk.
1: Balázsok Péterek.
2: Ez egy ilyen generáció. Az
4: olyan telefonhívásom volt tegnap, no. Gyerekek, csörög a telefon, ismeretlen, illetve kijelezte a számot, fölhívnak, hogy a CIP bankból keres Kovács Marika. Nem tudom a nevet már ez. Mondom, az bárki, ja, hogy Rákóczi, és mondta, hogy Rákóczi Ferencet keresi. Mondom, jó napot kívánok, hogy igazoljam magam. Mondom, igazolja magát ön.
2: Jó, ezt így nagyon szeretem. Így
1: hát
2: van,
1: ez, figyelj.
2: Igen.
4: Igazolja magát ön, ott egy pillanatra megcsuklott a hangja a kisasszonynak, és hogy még valamit kérdezett, amire megint így visszakérdeztem, hogy előbb igazolja magát, legyen szíves, letette a telefont, és eltűnt.
1: És nem is biztos, hogy cipbankos volt
4: biztos,
1: akkor.
4: Hogy nem az volt.
1: Nem az volt?
4: Biztos, hogy nem.
1: Szám volt? Vonalas?
4: Nem, mobiltelefon.
1: Akkor az nem cipbankos szerintem.
4: Biztos, hogy nem az volt, tehát ebből azért így viszonylag gyorsan kiderül, de meg
1: ez milyen durva
4: a szám, de
1: cipbankból hívjuk igazolja magát.
4: Hogy tette? Tehát, hogy valahonnan ennek ki kellett kerülnie, mert én egyébként...
2: A te számod, nekem... az minden, aki van írva.
1: Nem, az, hogy cipbankos.
4: Hanem, hogy egyébként én cipbankos vagyok, egy csomó mindenben.
1: Visszahívtad?
4: Megtudta a nevem. Igen, és már nem vette föl. Soha többet.
1: Nem zárom ki, hogy ő valóban cipbankos
4: volt.
1: Nem,
4: azért... biztos, hogy nem volt.
1: Nem mindig veszik föl, ugye ez nekik egy ilyen kivenőhívást.
4: De akkor miért teszi le, érted?
2: Nem lehet, hogy csak összeomlott ettől a kérdéstől. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.
1: Az egy jó kérdés, hogy miért teszi le. Miért igen, teszi az le? Miért teszi le, de hogy igazából az szokott lenni, fura a rendszer, de az szokott lenni, hogy a bank hív, ő igazoltat téged. Tehát, hogy ő jól csinálta, de valószínűleg kamu volt.
4: Hát kamu, hát miután visszakérdezel, igen. Ha ez egy valid hívás, igen. Egy rendes bankostól,
1: akkor
4: érted?
1: Ő nem teszi le.
4: Akkor nem teszi le, hanem azt mondja, hogy értem, Ferenc, akkor mondok két adatot, mert neki van rólam adata, ugye ő lát engem, és mondja azt, hogy igen, ha egyezik.
1: Ferenc, igen, csak fura módon ez egy ilyen egymásra várás, mert ő addig nem mond adatot, amíg te nem tudja, hogy jó valakinek mondja az adatot. Én is jártam, hogy az OTP-vel nagyon felúszom, most kérdezik, hogy OTP-s volt. Hát az egy kellemetlen beszélgetés volt.
2: De csak Csányúl szeretne nem beszélni.
1: Igazolj magad! Csak szeretné elvinni a BL döntőre a Csányúra magányépet.
3: Akkor is! Kimondhatja, hogy ő a Csányúra!
1: Kiadta meg a számomat!
3: Érjen meg!
1: Csány! Úgyhogy, ja, ez egy elcseszett rendszer, tehát ő felhív, én is beszoktam ezzel rágni. Valószínűleg egyébként ez kamu volt, de hogy a normális így csinálja, hogy te igazold saját magad. Milyen alapon kéne igazolni magad egyébként?
4: De meg kinek igazolod? Azért kérdeztem vissza, igazolja magát ön, és akkor én igazolom magam.
1: Tökös voltál, Ferkó.
4: Odaálltam.
1: Letérdeltetted a szervezet bűnözést.
4: Sod, hát egy részét legalábbis, mert hogyha valamit ő mond, akkor én tovább megyek, tehát nem én tettem le a telefont, érted?
1: Ha igen, igen, akkor nem teszi le, persze.
4: Igen, ha valóban a bankból hívott volna, akkor biztos, hogy megyünk tovább ezen az úton, és még egy óráig elrángatjuk egymás bajszát, de kiderül, hogy akkor ő egy igazi személy.
1: De azért nyugtass meg, hogy azért legalább egy SMS-ben mondtad, hogy Rákóczi Ferenc vagyok, 5544 5302, CV kódom 522, a biztonság kedvéért napot kiarag. És aznap este csattad 2 darab repülőjét, tudod. Tehát azért, amit kellett, megadtál utána SMS-ben.
4: Hát egy rendes ember vagy.
1: Ha önök a cipanktól voltak, csak szeretném elmondani, hogy 5455, 3643, a CV kódom 542.
4: És mondom az internetes belépő kódomat is, nehogy baj legyen.
1: Csináljanak, amit akarnak, igen.
2: De vagy ezeket van, hogy kezdjük a legelején, hagyj utalják át önnek egy nagyobb összeget.
1: Igen,
2: csak meg legyen a bizalom közöttünk.
1: Igen, szeretnék átudálni a hangja alapján 1 millió forintot. OTP rendszer a legjobb, azt írja valaki, ha hívnak, akkor látod az abban, hogy erről a számról keresnek.

0: Ajánlata.
1: Én sem sokáig csináltam miatt, ezt egyszer kaptam egy 40 ezer forintos kártyahasználati díjat az egyik bankra, és mondtam, hogy zsík!
0: Havonta kapok 177 ezeret, meg 55 ezeret.
1: Aha, na azt tudod, mennyi tud lenni? 5. Tehát az 5 ezer forint.
0: Szaktanári,
1: igen.
0: Az hogyan?
1: Azért mondom, majd mindjárt most a szünetben elmondom neked, hogy kell bankolni.
0: Felhívjuk a könyvelőt. Rendet teszünk itt. És olyan könnyű körülményes átmenni.
1: Nagyon könnyű, mindent elintézem.
2: Nem, ha vállalkozói szemlád van, az mindenütt át kell jelenni.
1: Én már megcsináltam ezt is, ilyet is csináltam, és az sem nagy vasz. Azt mit féltek ilyesmitől?
2: Nem félünk, csak nincs kedvünk.
0: Igen, inkább ez a kedv van.
2: Az, hogy a bürokrácia, érted?
0: De vállalkozói, azt hiszem, nem OTP-s. Vállalkozom.
1: Na, most akkor hogy? Azt hiszem.
2: Azt hiszem.
1: Mindjárt csörög a telefonod, jó napot kívánok. A Cittől vagyok. Nem a tudományos. Akkor a KNH-tól vagyok.
0: Kell azt nekem tudnom.
1: Mit? Hogy melyik bankán vagy?
0: Minek?
1: Hát azért, mert a pénzügyi felelősség, ugye, mint olyan, hogy ezt itt tanítani szokták a gyerekeknek most már, és akkor ezek szerint ez kimaradt.
0: Csupi, ne viccelj, nem érdekel.
1: Hogyan? Áradjon a ki, a kis pénzem ott lesz.
0: Ide jön a Csupi, ide szarik a szoba közepén. Mindegy, gyerekek, majd már utána nézzük. De ezt ma ráállítjuk. Ráállítjuk akkor a legjobb embereket erre.
1: Majd délután feljövök a másik hangon, ami ilyen bankügyintéző.
0: Egy ajánlatot szeretnék tenni a Cibbanktól.
1: Úrjás, nekem voltam ugye, hogy felhívtak, hogy biztosítást szeretnék nekem adni. Mondtam, hogy nekem teljesen felesleges, már minden biztosítás meg van közben, amit meg lehet emberleg adni rám. És onnan, de amúgy mondja már, honnan van a számom, és mondott egy nevet, és mondom, nem, de soha életemben nem hallottam. Hát ő az édesapám. Hát mondom, attól még nem hallottam a nevét. És ezt mondta nekem a biztosítási ügynök.
0: Hogy az édesapám.
1: Igen.
0: De nem ő volt.
1: Ráadásul már olyan lehet mondani, Otto. Hát figyelj, hogyha tudni, ismerik Ottót.
0: Ez mennyire kemény. Valószínűleg az is mafiózó hívás volt. Gyerekek, elröpent ez a fél óra, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, és aztán belevágunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert!
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
10: 3 dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
12: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
13: Június 13 és 19 között.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Reklámot hallottak.
14: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságát hangsúlyozta Egri miséjén Böjte Csaba. 28-33 fok közötti értékeket mérhetünk, északon lesz hűvösebb. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renátát hallják. A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságáról beszélt vasárnap esti Egri Szentmiséjén Böjte Csaba. A ferences szerzetes a híveket arra biztatta, hogy keressék a jótettek lehetőségét és segítsék a rászorulókat, tudósít a Heol. Böjte Csaba évek óta rendszeresen visszatér Egerbe, munkájával pedig számos gyermekotthon lakóinak nyújt segítséget. A persely adományokat is az általa végzett szolgálat támogatására ajánlották fel. Böjte Csaba megköszönte a meghívást és elmondta, hogy az Egri fertájmesterek minden évben vendégül látják. Hozzátette, hogy imádkozik az idei szőlőtermésért és borért is. Prédikációjában hangsúlyozta, hogy minden szentmisén jelen van Krisztus a hívek között, és Isten minden embernek talentumokat ad. Úgy fogalmazott, a legfontosabb, hogy az emberek elinduljanak azon az úton, amelyre meghívást kaptak, mert a legnagyobb hiba az, ha valaki nem használja fel a kapott ajándékokat. Kiemelte, hogy a keresztény ember legfontosabb feladata a szolgálat és a segítségnyújtás. Szerinte a legnagyobb tettek azok, amelyeket szeretetből teszünk másokért. Lehult a lepel a Harlekin Báb Színház következő évadának újdonságairól. A 2026-27-es szezonban a legkisebbektől a középiskolásokig minden korosztály találhat magának izgalmas előadásokat. A társulat a klasszikus meséktől a történelmi kalandokon át egészen az interaktív tantermi színházi produkciókig széles repertoárral várja a közönséget, így a Báb Színház a következő évadban is a családok egyik kedvelt kulturális találkozó helye lehet Egerben. A Tittel Pál könyvtár sokszínű egészségmegőrzés című előadás sorozatának keretében Sebestyén Tímea ultrafutó előadását hallgathatják meg az érdeklődők ma 17 órától a Líceumban. A motivációs és kalandos beszámolóból kiderül, hogyan lehet két nagyon fiatal segítővel 16 napon keresztül minden nap maratont futni egy jótékony cél érdekében. Útja Egertől a testvérvárosig Gyergyószent Miklósig vezetett. A 676 kilométer megtételével a sport a Gyergyószentmiklósi Szent Anna gyermekotthon lakóit támogatta. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható kedden, délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egyik jó ír a másik után, látjátok? Hát milyen helyez? Na most mondjátok meg. Az M0-áson ennyi jött. Aztán valószínűleg kicsekkolt. Köszönjük szépen! Enikő, nagyon jó volt az SMS-ed. Annyit írt az M0-áson. Jöne, megérkezett a másik, és elágazásánál M5 gyál magasságában óriási dugolángoló kamion befelé a városba. Te jó Isten, valakinek jól indul a... Jól indul a reggel. Milyen lendületesek vagytok ma reggel. Kaptuk ezt a dicséretet, köszönjük szépen. Igen, igen.
2: Egy jó közös éneklés meghozta a jó kedvünket. Annyi. Rajta!
1: Igen.
3: De mi?
1: De
4: hogy? Hát ez szeretlek.
1: De hogyan? De ki?
3: Tessék, hogy egy kicsit bele olvadtam az SMS-ekbe, bocsánat.
1: Kicsit szomorú vagyok, karácsony után nem ittatok, pedig már javában nyár van, hol vannak az irkávék, a pörkölők és a szörpikék, öregszetek ti is, gyerekek.
2: Prölők.
1: Ja, prölők, de. Bocsánat, prölők, pörkölőket olvastam.
3: Hol van a pörkölőd? Elő a pörkölővel.
1: Egyébként megittam a szezon első irkávéját, úgyhogy
2: és
1: de majd
2: ki. Maradt a minőség, jó lett, ugyanaz.
1: Ilyen a minőség, úgyhogy irány a prediabetes. Arccal a prediabetes
3: felé. Milyen pulzusod volt? Nem beszéltünk meg a tesztoszteron eredményeiteket.
2: De hogy nem.
3: Csak nem voltam itt mi. És ki volt a legkandúrosabb fickó ezen a fesztiválon?
1: Hát van, aki ebben, van, aki abban, igen. Nem? Hogy ilyen szabad, különböző igen. Értékeink lettek.
2: Kiegyensúlyozottak vagyunk.
1: Igen.
2: Kérlek szépen, az egyikben én, a másikban Balázs, a harmadikban Zsűr.
1: Ma 8-tól vízhajtókat cserélünk, 9-től kompressziós harisnyákat hasonlítunk össze.
3: Ja, éppen jó, mert
1: ez várható, valójában ez várható.
3: Otthon hagytam a tanárlédimet, úgyhogy
1: igen.
3: Valami legyen.
2: Tudunk adni.
1: Ez várható. De megnéztük egyébként, azt hiszem talán, várja, mikor hétfőn jött meg, igen. Vagy mikor jött meg? Hétfőn.
2: Azt is megnéztük, akkor megnéztük a prostatánkat.
1: Igen.
2: Kifejezetten jól állok belőle.
1: PSA, ez a prostata specifikus antigén.
3: Doktors, hapás csér.
2: Megnéztünk még meg,
1: mindent.
2: Hogy mi nyugodtak vagyunk?
1: Ja, azt megnézted a kortizol szintedet. Igen, nagyon-nagyon alacsony a kortizol szintet.
3: Gyakorlatilag.
1: Gyakorlatilag nullánál.
3: Nulla kortizol.
1: Nullánál vagy, így van.
2: Viszont a női hormonok azok sokak.
1: Ösztrogéned magas.
2: Az mitől van?
1: Szokott a férfiaknak már ebben a korban.
3: Igen. Jönnek majd nem a csöcsök srácok, mert mondom nektek.
1: Egy jó endokrinológus. Hasi zsír, csöcsök, érzékenység, sírógörcsök. Hát ilyenekbe vagy akkor egy
3: de
1: kicsit.
2: Holnap durva. Megyek hasi zsírügyben.
1: Igen?
2: Ah, majd beszámolok róla.
1: Na.
3: De ilyen izére mész? Mire? Ilyen bántalmazás?
4: Nagyon hasi zsíros.
2: Mondtam, hogy sehol nem zavar, de így én pocak tájékor egy kicsit, hogy tudunk vele valamit.
3: De mi le akarok porszívóztatni?
2: Nehogyis, az soha.
1: Így múlik el a világdicsősége. Hova mész? Holnap ott a telefonszámot, elmegyek én is.
3: Üdvözlöm a srácokat.
1: Jó tükrözés, ott vagyok én.
2: Ha akarnak jönni ők is, akkor lehet.
1: De rohadt szomorú ez, amikor ezt hallottad apáitól, nagyapáitól, hogy na majd, hát én is erről beszéltek, és azon, de sose fogunk. Hasi zsír, hova mész? Érdekel?
3: Felfedeztek ott valami? A koleszterinem magasabb, mint a gyerek.
1: Kicsit tudod segíteni, igen, a koleszterinem, a vérzsírem, a trigliceridem egy kicsit emelkedett. Hát gyerekek, igen.
2: Ez van, ez jutott.
3: Én is rendkívül egészséges vagyok mostanság. Várom is, hogy lecsapjon rám valami.
1: Egyébként igen. Hetek óta jól vagy.
3: Minden rendben
1: nem
3: van.
1: Nem vagy beteg. Nincs semmi lappangó.
2: Biztos, hogy most valami nagyon komoly jön.
3: A vékony bélgyulladásom óta, mert 2 hete volt, semmi nem történik. Mi lesz most így?
1: Igen.
3: Nagyon nehéz.
1: Abszolút, igen, mióta vért hánytál 3 hete egyszer elmesélted, azóta teljesen jól vagy, most egy kicsit, ez ilyen vihar előtti csönd, le fog sújtani valami nagyon durva.
3: Novicsok valószínűleg.
1: Novicsok, hogy előre haladott melanóma, valami lesz, mert ez a 3 hét, ez nagyon...
3: Ne vedd a szádra a melanómát.
1: Ja, mert a novicsok az igen, igen.
3: Hát a novicsokra mindig kevesebb az esély, mint a melanómára, akárhogy is nézzük.
1: Nem, ha mész rendszeres szülésre, akkor nem lesz. Mert ugye a melanoma is azért veszélyes, mert itt későn fedezik föl, és akkor mátéteket okoz. De egyébként, ha mész, és szűrik, és nézik, fél évente
3: a veszélyeztetett vagy... Én 3-szor mondtam a melanoma szűrést idén. Nem vagyok rá büszke, és még mindig nem
1: akkor így
3: el.
1: viszont... Na,
3: nem vagyok büszke.
1: De jó nincs van.
3: Figyelj, már az van, most már írtak nekem a melanoma szűrő, hogy ön most már tiltó listában. Fogadni fogjuk, de előre kell utalni. És mondta, hogy most is kifizettem, nincs ez semmi baj, csak egyszer nem tudtam elvenni.
1: Ja, az egy gennyes dolog, mert hogy ránézel, és nem is látod az elváltozást, és közben aljas dolgokat okoz, tud szemét is lenni, és egy elég agresszív rákfajta. Fél évent egy bőrgyógyászat vizsgált, ha veszélyeztetett vagy, és no melanoma. Ha meg olyan lekapják gyorsan, ha mondjuk olyan a terjedeje, alakja a színe, akkor meg leveszik, és nem tud tovább
2: doktor
1: terjedni.
2: Úr, látod?
3: Miért nem lehet az összeset levenni egyszerre, és akkor csak így
2: legyünk mert túl ami rajta. Jó, azt meg nem kell bántani.
1: De azt nem kell megkapargatni, igen.
3: Hát mindegy, majd elmegyek hozzá, csak azt szeretném, hogy olyan ember csinál melanoma szűrést, aki vak.
1: Azért megtalálja.
3: Ahogy nincs olyan kutya, mint tudjátok, akiket kinevelnek, hogy kiszagolják a rákot, a drogokat, meg ezek a dolgok, de egy melanoma szagoló. Igen.
1: Beülnél a váróba, a kutya körbe szagol, és mehetsz tovább.
3: Nem, én pucira lefeküdnék, és 12 tacskót eresztenek rám, tudod, így...
1: Ez az egy kicsit más kategória.
2: Már úgy érzem, hogy egy picit túllőtted.
1: Szerintem az egy picit más kategória. Igen. Ezt csinálják öreg nénik, csak van a kezükben egy sertés májkrém.
2: Igen, az egy kicsit más kategória. Drága.
1: A Nutella nagyon drága. A nénik nagyon szeretik a májkrémet.
3: Tudnál specifikálni, hogy milyen májkrémet szeretnek ezek a kutyák?
1: Hát erről legendák vannak, nem tudom, ez igaz-e, de hát mégis el tudom képzelni.
2: Ne folytasd, kérlek.
1: Kis tacskó.
3: De micsoda, 12, de most lenne 12 tacskó.
1: Hát nem 12, csak egy tacskó.
3: Egy tacskó.
2: Nem is de... tacsi, ezek az aranyos kis kutyák.
1: Basset hound, vagy mik ezek? Nem tacsival csinálják? Gondolod a tacsit.
3: Basset hound. Amúgy a basset hound az olyan, mint a tacskó, csak
1: ugye alt. Iszonyatosan cuki kutyák. Nagyon cuki kutyák.
2: És kicsit várod, hogy középen a has alatt legyen egy kerék.
1: Nagyon szomorúak, mindig lóg a fülük le a föld, és nagyon cuki. És látod, már kicsibe az Ethanot? Kicsit, kölyökben. Felfoghatatlanul aranyos. Nem
3: és
1: kéne...
3: hosszúak, de miért ilyen hosszúak?
1: Igen, miért ilyen hosszú? Elnézték. Nem kéne, mert nem tudsz vele nagyon mit csinálni, se sportolni, se futni, se bringázni, de mint kutya nem kéne, de nagyon-nagyon cukik. És a kis bazett handok iszonyatosan aranyosak.
3: És mindig betámolyog.
1: Igen. Olyan, mintha végigben lenne marihuánázva. Tehát az egész élete egy nagy trip. Igen, baj, valahol az... megalakul, és kész van.
3: Ha kiégés, a kiégésből csinálnak a kutyát, akkor az lenne ő. Édes Istenem, mert megint feljött a nap, na mindegy.
1: Igen.
3: Nem? Annyira kemény.
1: Igen, és úgy nem tudod, hogy miért, de a lelógó fülei miatt mindig szomorú egy kicsit. Tehát, hogy mindig nagyon szomorú. De aranyos, igen.
3: Azt írják, hogy nem a májkrém, hanem a tejszínhab a divat. Viszont mi, hogyha laktózos a kutyád? A szomszédok tudni fogják az udvarról, hogy mi történt tegnap.
1: Igen, megint összefossott a verandát, na? Akkor tudjuk, hogy mi történt.
3: Megint tejszínhabos napja volt.
1: Ezek nem legendák, Balázs, ezek real dolgok. Na most aztán onnan tudod, hogy ezek real dolgok. Mert láttad, ott voltál?
2: Nem, hát csinálja, lehet, hogy csinálja.
1: Esetleg te vagy az, Nagyi. Nagyi.
2: Tudunk beszélni, Nagyi.
1: Mesélj valamit, Nagyi.
3: Ez amúgy a legdurább üzenet, amikor megkapod, hogy tudunk beszélni, és akkor tudod, hogy ja, édes Istenem, ez most valami nagyon szörnyű.
2: Biztos, hogy kérnek valamit.
3: Mindig kérnek valamit, igen.
1: Igen.
3: Nézd ezt a Basset Houndot, amúgy a kicsik tényleg nem tűnik depressziósnak.
1: Nagyon.
2: Nem, nézd meg, már ez gyerekként szomorú. De hát a füle rálép a fülére, érted? Tehát hogy lehet úgy élni, hogy nem tudsz menni egy lépés.
3: Úgy néz ki, mint a műanyagból lenne, és kicsit megolvadt volna. Nem?
1: Igen, leolvadt. A kutya, mint egy ilyen gyertya, egy kicsit leolvadt. Nagyon cuki egyébként. Na itt van a játékosunk, haló!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello, várjál, nézlek, Nóra. Nóra, Nóri, melyiket szereted?
4: Nóri vagyok, Nóri.
1: Nóri, éreztem. Hát, hogy ráéreztem, hogy Nóra van írva, de mondom, inkább megkérdezem. Nóri, mi a helyzet?
4: Minden oké. Furcsa titeket reggel hallgatni, mert itt van vagyok a kislányommal, és általában, amikor ővel alszik délután, akkor szoktam így a pakolászáshoz, takarításhoz hallgatni titeket, úgyhogy most tök jó, hogy tudunk beszélni is, majd meglepődök délután magamon. Hogy...
1: De délután akkor meghallgatod magad, hogy mit csináltál
3: reggel. Nagyon érzi hallani a saját hangodat. Nagyon
4: tudom, úgyhogy lehet át is fogom majd ugrani, de nem baj. Örülök, hogy ezre sikerült beszélni.
1: Hát várj meg a játékot, ha nagyon leszerepelsz ugardát, ha nyersz, akkor azért azt mutasd meg a rokonságnak, ha adjújjál.
4: Persze, majd körbe fogom vinni. Hogy
1: jó, mire foglalkozol?
4: Pszichológus vagyok egyébként, wow. Most, ahogy említettem, itthon vagyok a kislányommal, meg van egy nagyfiam is, ő most óvodás, a kislányom is kezdi majd szeptembertől az óvit, úgyhogy már lassan én is vissza fogok csordogálni a munkavilágába.
1: Nagyon jó. Na. Nem tudom, miért belültem ennek ennyire, de jó.
3: Nem egyszerű, pszichológus, hát ezt nehogy aztán kiderül, hogy van egy csomó közös ismerősünk, Nóra.
4: Azon gondolkodom, hogy vajon találkozhattunk-e, de...
3: Hogyas vagy?
4: 2010 és 2015 közt végeztem Debrecenben, úgyhogy nem biztos.
3: Hát akkor elkerültek egymásra, akkor már a BMW-re jártam.
1: Na jó, hát akkor viszont játszatok együtt, mert akkor többi részét meg is tudjátok beszélni játékban, mert látom, hogy Esztert választottad, mit szólsz.
4: Igen.
1: Oké, elindítjuk akkor ezt a kis...
3: Most kihúzza magát. Nagyon férfias.
1: Jó, ne itt vagyok. Hát szóval, hogy 3-2-1-esek.
3: Nóra, Nóri, azt szeretném kérdezni, ki volt az intézet igazgató, amikor te oda jártál a Debrecen Egyetemre?
4: Akkor még Minics Ákos volt. Azt hiszem, hogy most már az egészség, pszichológia vagy magatartástudomány tanszéknál van, de lehet, hogy tévedek.
3: Ákosra azt kell tudni, hogy matek szakos.
4: Volt hozzá szerencsém statisztikán.
3: És hogy állsz a statisztikával? Neked is a démonod?
4: Igen.
3: Jaj, ez az öven aluli volt, a statisztika mindenkinek a gyenge pontja.
1: Mi van itt?
4: Igen.
1: Hát mi történt? Pedig olyan kis óvatos volt, óvatoska baba voltatok, de aztán becsúszott.
4: Valahogy úgy belefeledkeztem abban, hogy most csak, mi csak beszélgetünk, csevegünk, és így elfelejtettem a játékkamerán, jó.
1: Jól csinált, altatott, mi van Ákossal? Hát jó, tudod, az Ákos, hát az
4: igen,
1: az Ákos.
4: Igen, és akkor előjött a PTSD a statisztikával kapcsolatban.
1: Igen.
4: Jó,
1: Istenem. A szorogás, az átalult éjszakát.
4: Szerintem csak a 15-ös másodperces ugrásra kell kattintanom, mert ez körülbelül annyi volt.
1: Nem kell vagyok ugyanod.
3: Ez igazság, hogy a statisztika engem is nagyon megviselt, elbuktam aztán az első, ezért a következő fél évben kettő statisztika tárgyam volt. És már mindenki nyaralni volt, meg ott izzadtam felette, gyűlölöm tiszta szívemből. Nagyon nehéz, úgyhogy együtt tudok veled érezni.
2: Egy ilyen veszteség után ki tudod kezelni saját magad, mint pszichológus?
4: Persze, majd egy kicsit relaxálok délelőtt, és akkor rendben lesz.
3: A relaxálásat a Valiumot érti, és az minden, mindig kapunk egy adagot, egy ilyen életre szólót a diploma mellé. Azt szoktuk szipókálni.
4: Nem, a relaxálás az majd a gyerekkel a udvaron kergetőzést értem.
1: Na jó van.
3: Hát akkor együtt a ketaminos orspriről.
4: Igen.
1: Jól van, figyelj, várjál, figyelj, azért adunk valamit.
5: Az önnyereménye 50 000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
1: Ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
2: a tiéd.
1: Nem.
2: Szerintem nem. Az élet egy darab életre szóló kőnyom utalvány. Az azt jelenti, hogy megkapod az utalványt. Ez egy szövegértelmezés.
1: De
2: köszönöm,
1: tanárnő. Életre szóló nem az, hogy bármikor nem. Van egy kőfelverődésed, mindig mehetsz hozzájuk?
2: Egy kőfelverődés, de amíg élsz, az él.
3: Jó, figyelj, Nóri, ezt most neked kell kinyomoznod. Tehát most menj oda a kocsithoz, csapkod össze kavicsa, amit találsz.
1: Nem, mondom, mi van.
3: Na, várjál.
1: Az utalvány korlátlan ideig érvényes, igen? És bármennyi kőfelverődés esetén kőnyom javítása felhasználható azon autókra, amik a nyertes nevére szólnak.
2: Basszus, tényleg Pilkington úr!
3: Nóri, figyelj, ezt most ki kell használni. Légpuska, szembe, amikor senki nem figyel.
4: Remélem, nem kell felhasználni, de jó, ha van.
1: Egy életre szóló kenyér utalvány azért az esélye erősebb, de hogy ebből nincs azért olyan sok a kőfelverődésből, de hogy ez az életed végéig, amíg az a kocsid van, vagy van kocsid, neked megcsinálják a kőfelverődésedet. Hát ez nagyon menő.
3: De ez tényleg az.
4: Köszönöm szépen.
2: Nekem volt szériám, amikor 4 hónapon keresztül minden hónapban egy kavicsot kaptam a pályán.
3: De ugyanazt a kavicsot?
2: Jó, lehet, hogy visszahozták, igen, és ugyanaz az autó verte föl.
1: Ez nagyon menő. Ez.
3: Na, hát ez tök jó. Ez tök jó.
4: Szuper, örülök, köszönöm szépen.
1: Jó, van, küldjük. Ciao, Noni.
4: Sziasztok,
1: hello. Sziasztok, még nem is hallottam, hogy egy sponsor azt mondja, hogy életed végéig finanszírozunk a kőfelverődéseidet.
3: Az van, hogy pontosan tisztában vannak azzal, hogy ezért nem sokszor történik még ember azért.
1: És 2500 forint.
6: Nem,
1: több az, én nem tudom, mikor voltam utoljára ilyen Tesco parkolóba valahol, ahol így 5 percet eltüntetik, egyébként zseni, hogy csinálják, valahogy megfújják, ilyen homokkal föltöltik, és tényleg eltünteti. Nagyon-nagyon jó. Valamivel föltöltik a lyukat, ugye, homokot, vagy
3: oxigantával.
1: Valamit beletesznek, nem tudom pontosan, mi az eljárás, és az a törés, hogy ne menjen tovább, az betöltik valamivel, fölcsiszolják, és eltűnik maga a kőfelverődés.
6: Igen. Nagyon menő ajándék, igen, tehát amíg a Nóra nevén van autó, az mindegyikre érvényes.
1: Wow.
6: Tehát ott cserélgeti az autót, az élete folyamán megy tovább a kőfelverődés.
1: Szuper ajándék, már csak egy autó kellene.
2: Na jó, minden nem lehet.
1: Hát vegyél ehhez az utalványhoz, vegyél egy autót, hogy így legyen. Na jól van, ez menő.
3: Azt mondják, hogy ez a Burger King-e kell egyet lebeszélni.
1: Egy életre szóló Burger King, egy életre szóló Mackie.
6: Azt azért nagyon adnám.
3: Azért az komoly lenne, nem?
2: Most egyébként, ha belegondolsz, azt mondaná, hogy egy héten, minden héten egyszer bemehetsz egy valami menüre.
1: Nem.
3: Figyelj, nekem az nem. Én hát saját fénykorom.
2: Neki, semennyi.
1: Nem, hogy egészségileg a jó kaja, de hogy így azért minden héten
3: amikor,
1: az.
3: Amikor ezt bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankó az akkor egy kártyára kapsz pontot, és ha meg bele tudod vásárolni.
1: Ez a hűségpontok, vagy igen, soha nem ugye volt nagyon nekem ilyen.
3: És apám, ugye ő precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haverjaiddal. Figyelj, az volt az élet, te
2: oda mentél,
3: mondtad mindenkinek.
1: Senkire vettél a sajtburgereket.
3: Figyelj, amit lehetett, az. bele sem néztem a szemükbe, csak mondtam, ami van, üdítsétek ki a pultot.
1: Igen, látjátok őket, ők a haverjai, mind nagyon éhesek. De szokjátok ki őket.
6: Most is egyébként, én ezt most is nagyon élem. Tehát,
3: de ez mi van?
6: Hát a kagylóskúton például gyűjtöd a pontok.
3: De Mekibe tudod elhasználni?
6: Nem, hát nem ott náluk, de olyan hotdogot, és én erre mindig készülök, mikor beváltjuk a pontokat.
1: Ebben nincs átmenet szerintem. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontod, se üzemanyagkártyát, se selles, se mollos, se applikáció. Vagy a másik véglet, vagy ahol lekiállsz, és a DM kártyától a pontgyűjtésig a
6: minden.
1: Igen? Nem, van átmenet ebből, hogy kicsit gyűjtöbb, kicsit nem gyűjtöbb?
6: Csak azt gyűjtöm, ahol tényleg valós kedvezményt adnak.
1: De akkor gyűjtesz.
6: Kettő ilyenem van. Kettő, semmi többet, minden le van. Az van, mert ott én valós, én azt valós kedvezménynek élem meg.
2: Nem. Ott van mellette a bajnok.
1: Mondom.
2: Spár, Tesco, DM.
1: Full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezd meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok külső pontot, nincs múl applikációm, hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy pontokat, hagyjál békén.
3: Ez az egész pontgyűjtés, ez egy párkapcsolat. Tehát, hogy te közted is a cég között, ez egy párkapcsolat. Tehát ti ott elkötelezed.
1: Igen.
3: És hogy én nem szeretek elköteleződni, úgyhogy én ezt így nem.
1: De van, amikor komoly kedvezményeket adnak.
6: Tehát, hogy tényleg
1: jó, csak
6: valahogy... 20 szorzó, 50-szeres szorzó bizonyos terméket, és akkor tudom
3: azt,
6: hogy...
3: Van az a fajta ember, aki hátnéz a, tudod, a sorba, amikor mondják, neki van ez a kedvezmény kártyád, és bocs, nem adnod ide a kártyádat egy kicsit. Neked kell a kedvezmények, nem
1: kell. Én kitartok. Semmi nincs.
3: Én az helyes. A fajta ember vagyok, aki zikjába, amikor a sorban azon a része járok már, amikor kell a kártya, akkor ír a férjének egy SMS, hogy küld már át az IKEA kártya.
1: Na, várjad, akkor te csalsz, akkor kicsit néha becsalsz.
3: Csak az IKEA-ba, mert az IKEA-ba szerintem ki se szolgálnak, hogy nincs IKEA kártyád kb. Tehát nem, ott egyetlen ember vagy IKEA kártya nélkül?
6: Ott van ugye a Family, például nekem az nincs. Mert annyira ritkán járok az IKEA-ba, hogy nem érdekel.
3: Nem, hát a Family kártya nélkül nem is kapsz húsgombócokat, tehát ezt nem is értem.
1: Engem nem vesznek meg a pontjaikkal. Nem. Rohadjanak ott, már nem az IKEA.
6: Kevés
1: helyen. Akkor jövök ide, és a saját pénzemmel azt veszek, amit akarok, ne adjatok pont. Nem leszek hűséges.
3: Most valahol nagyon dörzsli a tenyerét egy ilyen szélszes.
6: Ez az, Balázs, mondd meg nekik, így van.
1: Ne érdekellek.
2: Jó, hírek alatt írjanak a fekete övesek. Kinek van a legtöbb kedvezménykártyája és hűségkártyája?
3: És mit vettetek rá? Mi volt a legdurább kedvezmény, amit valaha érvényesíteni tudta? Engem az érdekel, hogy megtérül-e ez a fajta munka.
1: Ugye, hány kártyád van, hova kérsz?
3: Én például MOL-on, most
1: az applikáció, mindig megkérdezik, van-e MOL applikáció? Vagy miért lenne MOL applikáció, nem? Mit érek vele?
2: Hát egy csomó mi kedvezmény.
3: Ja, beszélsz menni pisilni, amikor nincs nálad pénz.
2: Oda pisil a pultra.
3: Ez igaz.
1: Na jövő, mindjárt érjük.
5: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi ételkínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Na mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
17: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára? Július 9-e és 11-e között Tiszató Fest. Bája Alex, TNT, Nótár Méri, Cosmix, Regál Lili és még sokan mások. Csap le a kedvezményes jegyekre most. Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
18: Állj meg egy pillanatra! Mi lenne, ha a szerda lenne a kedvenc napod? Június 10-én újra bevásárló szerda az Agria Parkban. Csak egy napig elképesztő ajánlatokkal és akár 50% kedvezménnyel várnak üzleteink. A kuponokat keresd az agriapark.hu és az információs terminálokon. Június 10. bevásárló szerda az Agria Parkban.
19: A nyári forma most készül. Prémium választék akciósan a Protein Plázában az Agria Parkban.
20: Naptej, fürdőruha, bőrönd, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz. Szeresd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
21: Gasztroenterológiai és vastagbélrákszűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
22: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
23: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
22: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
23: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
22: Te megnézed?
23: Hát...
22: Legalább szép lett?
23: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
22: Csukott szemmel.
23: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
24: Nem jöttek.
25: Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 4-10-4-50-es telefonszámon.
0: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió

0: munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
0: facebook.com/Rádió 1 Eger. Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a

0: Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nőtt az egyesületek száma, de fogy a tagság, erről is szó volt a polgárőrök közgyűlésén. Ma térségünkben előfordulhat csapadék. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Megtartotta évértékelő és tisztújító közgyűlését a Heves vármegyei Polgárőr Szövetség szombaton délelőtt Verpeléten. Az elnökségi tagok között voltak, akik maradtak pozíciójukban, de új tagokat is választottak, értesült a HEOL. A Verpeléten tartott tisztújító közgyűlésen Völgyi Ferenc, a Heves vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke a legutóbbi 5 éves ciklust vette sorra, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük. Megemlítette, hogy a 2021-es évre a Covid járvány nyomta rá a bélyegét, amikor a polgárőröknek a szokásos feladataikon túl más a lakosságot segítő feladatokat is teljesítenie kellett. A tavalyi évvel kapcsolatban kiemelte, hogy a célul kitűzött vállalásukat a gyermek és ifjúság védelmet is teljesítették. Kiemelte, hogy 2021-től Hevesvár megye 98 polgárőr egyesületéből 108 lett, miközben 3 meg is szűnt, azaz 13 új polgárőr egyesület alakult ezekben az években, ugyanakkor azonban a létszámuk csökkent. A Tittel Pál könyvtár Sokszínű egészség megőrzés című előadás sorozatának keretében Sebestyén Tímea ultrafutó előadását hallgathatják meg az érdeklődők ma 17 órától a Líceumban. A motivációs és kalandos beszámolóból kiderül, hogyan lehet két nagyon fiatal segítővel 16 napon keresztül minden nap maratont futni egy jótékony cél érdekében. Útja Egertől a testvérvárosig Gyergyószent Miklósig vezetett. A 676 kilométer megtételi a sportoló a Gyergyószent Miklósi Szent Anna gyermekotthon lakóit támogatta. Lehult a lepel a Harlekin Bábszínház következő évadának újdonságairól. A 2026-27-es szezonban a legkisebbektől a középiskolásokig minden korosztály találhat magának izgalmas előadásokat. A társulat a klasszikus meséktől a történelmi kalandokon át egészen az interaktív tantermi színházi produkciókig széles repertoárral várja a közönséget, így a Bábszínház a következő évadban és a családok egyik kedvelt kulturális találkozó helye lehet Egerben. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható kedden, délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, drága hallgatóink. Igen, nézem, hogy milyen SMS-ek vannak itt kora reggel a közlekedést illetően. De egyelőre csend és békesség. Mindenki túl a reggeli.
2: Nagyon finom reggeli
1: nagyon
2: volt.
1: Nagyon jó volt.
2: Omlettet ettünk, meg kimcsit, meg kovászos uborkát. Már van kovászos uborka.
1: Jóféle volt, tényleg.
3: Aggatók 50%-a most anyád.
1: Igen, rohadjatok meg, hogy
2: de meg a kovászos uborka verte ki a biztos téket, vagy az omlett.
1: A kimcsi.
2: Az a tulajdonképpen savanyított káposzta.
1: Igen, az egy ilyen dél-koreai, ázsiai, ilyen
3: fermentált cucc. Irgalmatlan macera megcsinálni. Képzeld, levelenként dörzsölik bele ízét, a sót meg a cuccot.
2: Ugye látok ilyen családokat, akik ugye maguknak csinálják a saját kimcsijüket, és akkor az egy egynapos program egy családnak.
3: Így van.
1: Igen, durva. De én is nagyon sokszor csinálok kimcsit. Nagyon szereti a családom, amikor kimcsit csinálok. Nagyon jó kimcsit csinálok egyébként.
2: Nekem van egy ilyen kedvenc.
1: Kimcsi meg a Bencsi.
2: Baráti házaspárom, akikhez akkor havi egyszer tartanak egy ilyen fermentáló vasárnapot, és akkor rettenetes mennyiségű alkohol elfogy, és nagyon sok szavonyúság kész.
3: Mondjuk így már izgalmasabb.
2: Ugye?
1: Na gyerekek, tegnap foglalkoztunk egy témával, amit ma folytatunk, mert itt kutyások támadtak be bennünket, és óriási felháborodás van, ugye Tilla posztja alatt, aki szerzett egy újabb kutyát, és itt tegnap belementünk ebbe, hogy miért bántják ugye Tillát a posztban, és kiderült, hogy itt aztán más a tenyésztés, meg más a szaporítás, és ugye ő kirakott egy posztot arról, hogy vett egy új kutyát, szerzett magának ez a Golden Doodle, vagy micsoda, szerintem valami ilyen típusú a kutya, megérkezett az új jövevény, ő posztolt egy ártalmatlan, és hát nyilván, hogy az lenni szokott Magyarországon, őt ugye ízekre szedték, belolvastunk tegnap a kommentekbe, és hát láttuk, hogy miért kell neked ilyen kutya, miért nem men helyes kutya, miért a szaporítást és az illegális kutyakereskedelmet támogatod, miért nem tenyésztőtől vásárolsz. Szóval, hogy a kis Golden Doodle és a gazdája nagyon meglepett. Golden Doodle. De lehet, hogy nem ez a típusa, de hogy szerintem ez az a kutya.
3: Az Golden Doodle.
1: Óriási, és sokan írták, hogy járjunk utána ennek, hogy mi a tenyésztés, meg a szaporítás, egyáltalán hány kutya van szörnyű körülmények között, amiket ugye szaporítanak csak azért, hogy pénzért eladják ezeket a kutyákat, két fajtát összekevernek, és hogy Tillát is azzal vádolták, hogy ez egy ilyen kutya, nincs ilyen típus, ezt összerakták, mert baromi jól lehet ezzel keresni, és kicsit utána akarunk ennek járni, a szaporítás, a tenyésztés, egyáltalán mi volt a baj ezzel a poszttal, mi a baj ezzel a kutyával, írt nekünk a kutya tenyésztője, vagy szaporítója, azt mindjárt megkérdezzük, ha...
3: Tenyésztő. Ne szaporítót mondj, mert azok
1: na de ha ő tenyésztő, akkor miért bántják az Attilát ezzel, hogy ő miért szaporítótól veszi?
3: Nem létező kutya még, érted?
1: De ő tenyészti.
3: Igen, igen, meg tulajdonképpen az összes kutya ilyen, tehát azt kitenyésztették valamikor, érted? A német juhász.
1: Persze.
3: És úgy volt, hogy volt egy német, egy juhász, lefeküdtek egymással.
1: Megtervezték tervező asztalon a német juhász, amikor konkrétan tényleg. Szóval, és nagyon nagy felháborodás a poszt alatt, aztán mi éreztük tényleg, hogy mélykosban nyúlunk, mert itt aztán kutya, hát hogy is mondjam, tulajdonosok írtak, hogy na most akkor ezt tegyük rendbe, és ezzel foglalkozunk.
2: Szélsőséges kutyatartó
1: szeparatisták. Igen, szeparatisták, a kutyanácik támadták be Attilát és minket is, hogy akkor itt most mi van, és hogy meri, és hogy miért vesz ilyen kutyát. Úgyhogy gondoltuk, utána járunk, leginkább úgy, hogy felhívjuk annak a kutyának a tenyésztőjét akkor, ahonnan Tilla is szerezte ezt a kutyát. És akkor rendbe tesszük, meg egy kicsit akkor erről a hát szaporításról is beszélünk, hogy ezt tényleg hogy kell elképzelni, mennyi hányatot sorsolnak ezek a kutyák, hogy tartják ezeket a kutyákat, és mi a különbség a szaporítás meg a tenyésztés között. Nem vagyunk otthon kutyában, nincsenek nagyon kutyáik egyikünknek sem.
3: Nincs, ugye? Macskás, nincs, mindenki macskás.
1: Mindenki macskával van, vagy nincs, de hogy nincs nagyon kutya.
2: Nincs volt, kutya. Nekem volt most egy fajta tiszta kutyám, egy erdél terrieren volt 10 éven keresztül.
1: Igen, de megettétek, mondtad, hogy ott a gyírségben voltak ínséges idők, ugye télen meséltél erről.
2: Itt vége van.
1: Apát kiment egy kasszával, és mondta, hogy hát buksi már nem volt itt ebben.
3: Daganatelepnek, képzeljétek
2: el. És nagyon kedves kutya volt, egyben nyelte le az óriás túlorudit. És ez most nem az, aminek hangzik.
1: Ezt azért többen szóval, a celebvilágból le tudják egyben nyelni az óriás túrorudit. Ebből nagyon jól élnek a celebvilágban, hogy lenyelik az óriás túrorudit.
2: Annyira jó fej kutya volt, hogy mindig rázta a kerítést, ha jött a postás, és a postás elkezdett neki kaját hordani, mert imádták egymást, és aztán utána pedig rákapott a túrorudira, és minden boltban menés után hozni kellett neki egy túrorudit, különben nagyon csalódott volt.
1: Édesem!
2: Igen, nagyon-nagyon szerette. És nem volt laktózintoleráns, és a csoki bevonatban valószínűleg nincsen csoki, mert attól sehet semmi baja.
3: Úgyhogy, miért a kutya nem ehet csokit?
2: Nem, nem, állítólag nem. Nagy bajok lesznek tőle. Nem, az
1: ez, ez nem városi kutya volt, ez vidéki kutya volt, ez megette a bicikli küllőt, érted, hagyjad már.
2: Minden nyáron ásott magának egy halógödröt a az ém elé, a ház elé az árnyékba, de az tisztességes volt, ilyen másfél méter, abban szokott henyélni. Itt találtok meg kis gazdáim, hogyha nagy meleg van.
1: Gyertek ide. Na itt van, gyerünk gyerekek velünk. Edith, hello Edith, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok!
1: Hello Edith!
4: Jó, hát Edith vagyok.
1: Edith, csáó, nekünk elég az Edith. Edith, akkor te most tenyésztő vagy, és nem szaporító, mondhatni, ugye?
4: Én nagyon remélem, hogy igen, ebben a kategóriába tartozom.
1: Mi volt a baj akkor ezzel a posztalatilag?
2: Bocsáss meg, csak mert elkezdünk beszélgetni, hogy tisztázzuk, hogy most a beszélgetésed egyébként három kis kutyával tartozol nekünk. Tehát, hogy ez maga a beszélgetés. Igen, és ezt a héten le kell szállítani.
1: Ha ezek a golden dudlunk megérkezdenek ide a stúdióba, örülnénk. Tehát mi volt a baj, mert hogy ízekre szedték, hogy mi az, hogy szaporítótól veszed meg. Miért nem normális kutyák? De mi nem értettük azt a fajta óriási felháborodást, amivel 1000 kommentet kapott ő, hogy ez nem kutyavásárlás, meg ez egy ilyen kitenyésztett fajta, de akkor te ezeket tenyészted, ezeket a kutyákat, és a normális módon, úgyhogy jó dolguk van.
4: Igen, olyannyira, hogy minden tenyészállatnak 5 féle genetikai vizsgálata van vérből, ezt még kicsinek megvizsgálják, a felnőtt kutyáknak pedig csípő és könyök ízületi diszplázia vizsgálata van, az úszkároknak patellaficam vizsgálatuk van. Tehát csak olyan kutyát veszünk tenyésztésbe, aki abszolút negatív és megfelel minden követelménynek. Ezen kívül még nagyon fontos az, hogy a kutya belsője milyen, úgy mentálisan is megfeleljen. Azért, mert elsősorban vak vezetésre, és terápiás kutyának tenyésztjük ezeket a kutyákat.
1: Mert nem is nem tudtam, fogadják, hogy a Tilla lassan kezdi elveszíteni a látását, erről nem mesél, ugye?
2: Majd akkor
1: nem
2: tudjuk elveszíteni.
1: Kommentek elolvasás után, hogy elveszíti a látását, amit kapott.
3: Na miért nem fogadják el ezt a kutyát azok, akik mondjuk német juhászosok, meg nem tudom, a nagyon sok éve létező fajta tulajdonosai, vagy tenyésztői, miért nem fogadják el ezt a kutyát?
4: Hát amit... az az igazság, hogy véleményem szerint azért ez csak Magyarországon van így, mert a környező országokban, sőt Amerikában a legnépszerűbb fajta, és a környező országokban már törzskönyvezik is. A törzskönyv az nem más, mint egy származási lap, minden fajta tiszta kutyánk, tehát akit úgymond bekeverünk, az mind-mind törzskönyvvel rendelkezik, és nagyon jó családból származik, tehát tulajdonképpen törzskönyv bármikor kiállítható ezekre a kutyákra is, de hát minek, mert hogy minden kölykünket ivartalanítási kötelezettséggel adjuk el.
1: Ivartalanítási kötelezettség, hogy ő ne szaporítsa tovább, tehát hogy ne keresse rajta pénzt,
4: igen.
1: Csak ti.
4: Így, nem azért, hogy ne legyen konkurencia, mert a második generációig van értelme ezt a kutyát tenyészteni, az F1B generációig, tehát van egy uszkárom, és van mondjuk egy golden doodle, vagy egy golden retrieverem, és ezt a kettőt, ha fedeztetem egymással, akkor születik egy golden doodle, az F1 golden doodle. Az F1 golden doodle, és még egyszer az uszkár, ebből lesz olyan szőrű kutya, akinek nem hullik a szőre.
1: De ha már tovább fedeztetem, akkor már szaporítom, és az már genetikailag selejtebb lesz.
4: Azért, mert az már kihasadnak a rövid szőrök, mindenféle szőrváltozatban lesz akkor már, tehát nem jön egy ilyen homogén, egységes szőr, ami abszolút alkalmasá teszi ezekre a célokra. Tehát a mi kutyáink nem dizájner kutyák, és nem a küllem miatt tenyésztődnek, hanem a belső tulajdonságok és a szőr miatt.
1: Ja, és akkor akik viszont szaporítják, csak hogy értsem a különbséget, azok sok generáción keresztül keverik, higítják, és innentől kezdve hullik.
4: Nem, Magyarországon még ilyen nem létezik különben, hanem akik csak szaporítják, azok nem figyelnek arra, hogy a kutya egészséges legyen, a szomszédnéni kis bubukáját, mert úgy néz ki szinte, mint egy golden, az befedeztetik egy úszkárnak kinéző valamivel, és egészségügyi szűrések, és minden nélkül csinálják. Aha. Ezt.
1: Hát gondolom óriási biznisz, tehát hogy egy fajta tisztát, vagy egy jól tenyésztetet.
4: Nem olyan óriási biznisz egyébként azoknak, akik ezt ellenőrizetlenül csinálják, de biztosan, hát nem tudom, szerintem rajtunk kívül per pillanat és az ausztrál doodle tenyésztőn kívül Magyarországon tenyészteni nem tenyészti senki ezt a fajtát.
1: És ő miből van? Segítség, hát mi az apa? Ki az anya? Tehát van egy úszkárom.
4: Egy golden retriever.
1: Igen.
4: arra jön egy uszkár.
1: Egy Golden Retriever elkap egy lányuszkárt.
4: Így van.
1: Ki találta ki ezt? Te csak létrejött? Vagy, ez
4: vagy fordítva leginkább, mert ugye az uszkár inkább az apa.
1: Az úszkár
4: a Golden
1: az
4: egy vastagabb csontú kutya, igen, és könnyebben szüli meg.
1: És ez valaki egyszer ránézett erre a két kutyára, és azt mondta, hogy aha, titeket most összeraklak.
4: Nem, ebből... nem így volt. Nem, nem. Kifejezetten vakvezető kutyának jött létre a fajta. Azért, hogy ne hújjon a szőre.
1: Várj, a fajta nem jön létre vakvezetni. Tehát mi az, hogy ő azt mondta, hogy kutya, igen, én létrejövök azért, hogy vakokat vezessek? Hát ez ilyen nincs.
4: De hát a kutyák ugye nem maguktól párosodnak ott a mezőn, hanem emberek irányítják.
2: De most a Balázs azt kérdezi tőlem, mert lehet, hogy nem jól tettem a kérdés, hogy az a kérdése, hogy amikor úgy döntöttek, hogy ez a két állat fog, akkor miért gondolták, hogy ez egy, hogy ebből ez fog kijönni? Honnan tudták, hogy ebből ez lesz?
1: Igen, kinézett rá a két különböző kutya, és párosította őket, hogy ebből legyen a Goldi.
4: Azért, mert az úszkár szőre kellett, és az úszkár hatalmas agya. Az úszkár rettentő okos kutya, míg a Golden, vagy a Labrador, először ugye Labrador jött létre, a Labrador ez egy nagyon készséges szolgálatkész kutya, és ezt a két tulajdonságot szerette volna ötvözni.
1: Aha, de akkor ez egy gyártás.
4: Tehát egy olyan kutyát szeretett volna, aki megmarad annak a szolgálatkész kutyának, ugyanakkor a szőre nem hullik.
2: Jó, mondok most típusokat. Tartsuk
4: egy körülbelül 40-50 éve ezért jött létre ez a fajta.
1: Na, de ilyen alapon tehát a német juhászt is így kitenyésztették, mert azt állítólag ugye tervrajz asztalon. Igen, tervezték.
2: Igen,
1: tehát, az is,
2: igen,
1: akkor az is
4: igen,
1: egy ilyen...
4: Tehát őt is tervezték, ő is ezért jött létre, csak aztán sajnos egy csomó ellenőrizetlen egyet került ebbe a tenyésztésbe.
1: Aha.
2: És amúgy lehet például...
4: Akinek az egészség ugye nem volt tiszta, meg az agya sem.
2: Vannak félre sikerült hát ilyen tervezett fajták, amik egyáltalán nem olyanok lettek, mint amilyenek gondolták, hogy lesznek?
4: Hát, hogyha most arról beszélünk, a francia buldog is, az angol buldog is valahol ilyen.
1: Az valahol az nagyon elmerült. Nekem volt... Az ott a tenyésztők, vagy az, akik összerakták ott, nem tudom miből lett, de azt nagyon megnézték ott a 18-19. Században, azt nagyon félrenézték. Hullik a szőre, epilepsziás, röfög, hörög, fingik, de nagyon cuki.
2: Na, ebből 4000 darab jó lesz ideiget.
3: Na most ahhoz mi kell, hogy ez a szövetség, ez az FCI például elismerje ezt a fajtát?
4: Ahhoz nagyon-nagyon sok év kell, és ott tényleg a dudlit a dudlival kell fedeztetni, és egy teljesen egységes fajtának kell, hogy létrejöjjön. Ott már nincs olyan anomália, hogy rövid szőr, hosszú szőr jön ki, ott nem engednek ilyet, de mint mondom, nem ez a cél.
1: Na de akkor ez nem nincs ez a cél, nektek,
4: tehát mindig csak én mindig nincs. Itt megállok. Tehát nincs olyan, hogy dudli-dudlival, hanem itt megállunk, és ez a cél, ez az F1B a cél.
1: Aha. A nekünk akkor
4: nekünk nagyon fontos az, hogy arra a célra, amire nekünk kell, ez a kutya tökéletes.
1: Mennyi ennek az ára körülbelül? Tehát most én szeretek egy ilyen kutyát, az mi tagság?
2: Végezzünk Tillával.
4: Hát de úgy körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy fajta tiszta kutya egészségügyi szűrésekkel, vagy nem fajta tiszta.
1: De most ez miért titok?
4: De nagyon ellenőrzött, nagyon...
1: De körülbelül, hát nagyságrendileg, miért titok?
4: Nem tudom, mennyi egy robogó, nem tettem még mostanában robogós.
1: Mennyibe kerül egy ilyen kutya körülbelül? Most ez miért titok? Nem
4: ugyanannyiba kerül, mint mondjuk a Golden Retriever, vagy a Labrador, ha megvásárolod.
1: Jó, nem tudom, mennyi a Golden Retriever, mert nem lehet az, hogy 100 000, 500 000, 300 000, titok, hogy ez mennyibe kerül. Rátudnál
2: egy szalmitára és átküldeni Viberen.
1: Most ez miért titok? Mondd meg nekem, Edith, tényleg.
4: Nem, jó, oké, olyan 5-600 000 forint körül van.
1: Hogy tetszik mondani?
3: 5-600 000.
1: Na kommentelők, most menjetek Attila oldalára. Na, nem menjetek, most menjetek.
2: Na most hány darab
4: mire létrejön egy ilyen F1B kutya, hogyha belgondolsz, akkor elkezdődik ugye a Goldennel és az Uszkárral. Míg az első generáció az nem feltétlenül piacképes kutya, tehát mire létrejön ez az F1B változat, addig 5 év tenyésztés eltelik, és nem történik semmi.
1: Annyi idő a terhesség?
4: Istenem!
1: Nem történik semmi, nem lesz ez a kutya, érted? Olyan, mint egy elefánt, érted, 8 évig vemes. Aha, na jó, de akkor ezek nem fajta tiszták, akkor ezek szaporított kutyák.
4: Nem, az nem szaporított, ez tenyésztett kutya.
2: Az a szaporított kutya, amikor egy kutyának születik 100 kutyájára.
4: Az a szaporított kutya, amikor Igen, meg amikor fél évente állandóan fedezteted a szukákat, meg amikor kukoricamálén neveled őket, meg amikor nem figyelsz arra, hogy nagyon szocializált legyen egy kölyök, amikor nem figyelsz arra, hogy arra alkalmas legyen az anya és az apa, hogy azt tényleg lehessen fedeztetni, tehát kedves, szocializált, emberközeli, nálunk megnézhető az apa, az anya, sőt, még a nagyszülők is.
1: Mert hogy a második generációig születnek.
4: Igen.
2: Aha. Ha szeretnének kérdezni tőled, hogy a Tacskó plusz Rottweiler az egyenlőe a Dobbermannnak.
1: Igen.
2: Ez egy nagyon fontos egyenlet.
1: A Csivava Bernát hegyiből gondolkoztatok-e már, hogy lesz félúton valami nagyon jó. Na jó, értjük akkor, csak szerettük volna ezt egy kicsit jobban rálát megérte. Egyébként a kutya marha cuki. Szóval egy kedves, barátságos, aranyos, nagyon kedves, nagyon felkapott kutya ő most, így a celeb világban, de egy végtelenül aranyos, kedves állat. Tehát, hogy
2: és úgy néz ki, egy rántott hús.
1: Tilla meg aztán végképp nem státuszszimbólumnak veszi ezeket a kutyákat, megy vele, sétál, tulajdonképpen gyermekként kezeli őket a családban.
4: És hát az első is neki nagyon tetszik, és semmi gondja vele, nagyon jó beilleszkedett, miért ne vegyem még egyet?
3: Hát, lett már neve a második kutyának?
4: Nem, én azt hiszem, hogy a Jella volt az első változat, most Zaha, de még gondolkodnak rajta.
1: Aha, na jól van. Oké, Edith, köszi, hogy beszéltünk, köszi, csak ezt ki akartuk tegnap bogozni, mert éreztük itt a felháborodást, meg a kommentáradatot, csak kicsit utána akartuk el, hogy megértsük, hogy mi a fene történik itt Tilla kutyafronton.
2: Várjuk akkor a kiskutyákat is.
4: De ettől eltekintve fogadjatok örökbe.
1: Téged?
4: Hát persze.
1: Hát idősnek tűz már ehhez.

0: van, hogy akár évtizedek, vagy van olyan kutya, amit már 100 éve egy bizonyos cél miatt tenyésztenek ki. Bár most már ez a elveszik, mert hogyha belegondoltok, a juhászkutya, meg sem a juhászat a feladata, és így tovább.
1: Igen. Oké, Edith, köszi. Örülünk, hogy beszéltünk akkor. Köszönjük szépen.
0: Én jó. Is. Köszi szépen.
1: Aranyos kutyákat. Ciao, ciao, ciao. Balázs végre nem ért ez valami. Kibogoztuk, értem hát, már
2: én aztán nem értek, szerintem például a pitbullokat is tökre félreértették. Tehát a pitbullokat szerintem lehet agresszívra nevelni, de például azok is kedves kutyák.
3: Igen, csak szarul néz ki.
1: Már hát, úgy érve, ha kinyitod a pitbull ládát.
2: De a pitbull az úgy néz ki, mint a BMW.
1: Az nem csukódik vissza, jövő mindjárt fél nyolcan pontosan. Itt vagyunk a hírek után.
4: Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
14: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
15: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösen, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
16: Egy este, ami nyomot hagy. Június 13-án Egerben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
17: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
18: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
19: Újra nyitva Egerben a Lajosvárosi Coop ABC. Megújult választékkal és mindig friss áruval várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján. Lajosvárosi Coop ABC, Egerben a Mátyás Király út 106 szám alatt. Friss, hazai, Coop.
20: Állj meg egy pillanatra! Mi lenne, ha a szerda lenne a kedvenc napod? Június 10-én újra bevásárló szerda az Aprilia Parkban. Csak egy napig elképesztő ajánlatokkal és akár 50% kedvezménnyel várnak üzleteink. A kuponokat keresd az Aprilia Parkban.

0: kapun és az információs terminálokon. Június 10. bevásárló szerda az Agria Parkban.
1: Újra megnyitott a Coop a Lajosvárosban. Eger Mátyás király út 106.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
3: facebook.com/Rádió 1 Eger.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
4: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Mecser Tamás a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője lett, az ország új rendőrfőkapitánya. Kedden tovább melegszik a levegő, de esőre is van kilátás. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Révai Renáta. Magyarország miniszterelnöke a belügyminiszter előterjesztésére 2026. június 8-ai hatállyal visszavonta dr. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, írta az MTI. A miniszterelnök ezzel egyidejűleg dr. Mecser Tamás rendőr dandártábornokot, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét bízta meg az országos rendőrfőkapitányság vezetésével. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrfőkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett, és utána érkezett Hevesbe. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az év rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend lovakeresztje kitüntetését. 2024-ben Kazincbarcika önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak. A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságáról beszélt vasárnap esti Egri Szentmiséjén Böjte Csaba. A ferences szerzetes a híveket arra biztatta, hogy keressék a jótettek lehetőségét és segítsék a rászorulókat, tudósít a Heol. Böjte Csaba évek óta rendszeresen visszatér Egerbe, munkájával pedig számos gyermekotthon lakóinak nyújt segítséget. A persely adományokat is az általa végzett szolgálat támogatására ajánlották fel. A Tittel Pál könyvtár sokszínű egészségmegőrzés című előadás sorozatának keretében Sebestyén Tímea ultrafutó előadását hallgathatják meg az érdeklődők ma 17 órától a Líceumban. A motivációs és kalandos beszámolóból kiderül, hogyan lehet két nagyon fiatal segítővel 16 napon keresztül minden nap maratont futni egy jótékony cél érdekében. Útja Egertől a testvérvárosig Gyergyószentmiklósig vezetett. A 676 kilométer megtételével a sportoló a Gyergyószentmiklósi Szent Anna gyermekotthon lakóit támogatta. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható kedden, délutánig elvétve, majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, jó rádiózást kívánok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hoppácska, itt vagyunk, 3-4-8 lesz, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, gyerekek. Nem, még nem vagyok azért teljesen meggyőzve, de majd akkor ezzel kapcsolatban még futunk egy kört. Kutyás témáink úgyis ritkán vannak, nem nagyon vagyunk így, a kutyák nálunk periférián vannak most, de örülök, mert csomó embernek van kutyája, és tudunk erre foglalkozni.
1: Hol vannak a macskás témák, már ne haragudj.
0: Hát, hogy jöhetnek a macskás témák is.
2: De... Például arról, hogy milyen alutasakost érdemes adni a macskának, és hogy hogyan lehet megétetni a macskával, hogy neki csak ennyi jár.
0: Így van, ne akarjon többet.
1: És egye meg.
0: Igen.
2: Igen, és ne hányom be az ágy alá.
0: Szóval még azért nem teljesen tiszta a szaporítás meg a tenyésztés, de értettem azért Editet, vagy legalábbis próbáltam rá hangolódni igazából, hogy mi a fele történik itt kutyafronton. Mindenesetre érdekes azért egy ilyen poszt, hogy milyen felháborodást tud kiváltani az emberekből. Biánál baleset az M0-ás előtt most ebben a pillanatban. Köszönjük szépen. És időjárásunk, Ferenc.
3: Frontálzóna!
0: Vele mi van?
1: Jön a frontálzóna.
0: Vele miért csinálja?
4: Az időjárás jelentés.
2: Vele mi van? Felek megvan vadul.
0: Bevert a reggelit.
1: Leesett a cukrom.
0: Leesett kicsit a cukrom.
1: Vagy fölment, nem tudom.
0: Vagy mi történt?
1: Ezt írják, gyerekek, frontálzóna jön. Úgy szeretem az időjárás jelentőket, hogy néha kitalálnak ilyen szavakat.
0: Miért nem lehet azt mondani, hogy lehűl az idő? Miért kell mindenki szarrá szorongatni mindig, hogy még azon is szorongjál, hogy elninjon, meg frontázóna? Miért nem lehet csak annyit mondani, hogy figyeljetek, gyerekek, itt néhány fokot hűl a hőmérséklet. Ettől nem hiszek nekik jobban, hogy azt mondják, hogy frontázóna.
1: Na, hát erről van szó, esni fog, jön a hideg. Frontázóna!
0: Volt nyest kutya, most mi lesz a következő állat, Szabika kérdezi. Hát most megvagyunk állatfronton.
2: Na, de akkor Balázs, légy szíves, mondd el nekik, hogy mit látta az udvaron tegnap.
0: Nyestet,
2: és mit csinált?
0: Rohangált ide-oda össze-vissza. Egyébként egy marhacuki állat.
2: De dörzsölt a tenyerét? Hogy
0: nem, mert lelőttem.
2: Jaj, de fidom.
0: Sörétet kapott a szervezetében, eldőlt balra, és megmurdált a kis kenyó.
2: Tudják, hogy Balázs udvarán több lőfegyver is van.
0: Igen, nem a szabadon lövöldözöm, ezt a szomszédok már tudják, de most már nektek is elárulom. Sörétet engedtem a kis puha testébe, egy ideig vergődött, aztán eldőlt balra, és megfeküdt.
2: Na, hát ez szerintem elég képletes.
0: Szerintem jó.
2: Érzékletes, nem? És ez a váronyitható rakétáddal volt, vagy a sima?
0: Igen, nem, ez a sima sörétesemmel. Igazából.
2: De ha egy erdő közelében laksz, nem amúgy?
0: Nem. Én a fenyővillában lakom, és enyém a pilis, persze, nyilván. Most készülök megvenni a mecseket, tudtad?
2: Mecsek? Azt hittem, hogy katolikus vagy.
0: Tettem egy komolyabb vételi állatot a Balatonra. De mondták, de hogy a bala fele már a baláé, úgyhogy azt már nem tudom megvenni.
2: Miért fogjunk ilyen lejtmenetben? De az az érdekesebben, hogy maga ez a nyest, aki ott szaladgált nálad, akkor valószínűleg nem döntött el, kinek az autóját választja, és ott a bőség zavarában, mert ott voltak a Maseratik, ugye, a Porsche-k, a többi dolgok az udvaron, akkor végül remélem azért a te autódra is.
0: Kártetben, tudom, hogy kártetben benne igazából, de egyébként marha cuki állat, szóval nekem egyáltalán nincs vele bajom.
2: És nem kérted meg, hogy a hangyákat intézze, és akkor maradhat?
1: Tényleg, nem tudod ráereszteni a hangyát.
0: Rákcsáló írtásban vagyok, gyerekek. Rákcsáló írtásban
1: ott
0: vagyok.
1: Mindenki ott mindenki döglik.
0: Ott az utcába kihalnak az élőlények. Madarak hullanak
2: még
0: majd az
2: égből. Még a kisfiús veszélyben érezheti magát, akinek keresztalapása van.
0: Igen. Na gyerekek, felhívjuk egy pillanatra Petinket, ami drága Petinket a CLB-től. Olvasunk egy baromi érdekes sziget, ami arról szól, hogy mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosító társaság, és az van, hogy a csalók mesterséges intelligenciát használnak autóbaleseti helyszínek, meghamisított dokumentumot és eltúlzott kárképek létrehozására.
2: Hát de milyen eszük van ezeknek?
0: Mennyire jól csinálják?
2: Hogy kitalálták? Soha nem jutott volna eszembe.
0: Tehát van egy kár az autódon, berakod az AI-ba, és azt kéred neki, hogy csináljon egy nagyobb lyukat, csináljon egy nagyobb horpadást, csináljon egy nagyobb káreseményt, és elképesztő összegekben 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt lepleztek le már tavaly. És azt csinálják most a biztosítók, hogy ők is csinálnak ilyen AI eszközöket, fejlesztenek egy analitikát, és emberi felügyelettel megpróbálják kiszűrni a képeket, de már nem egyértelmű nekik, hogy mi az, ami csalással készült, és mi az, ami nem. Ez mennyire durva, hogy van egy közlekedési károd, és te még arra picit rácsalsz, hogy nagyobb káreseményed legyen.
1: Okos.
0: Meghamisítod a fotót AI-jal. Miért nem is jutott volna eszembe?
2: De gondolom, mert bármit ráhamisíthatsz. Azt is, hogy itt fekszik alatta valaki, azt is, hogy egy T-rex kitör a csomagtartódba.
1: Szerintem egyikre se fizetnek.
2: Jó, mindegy. De nem az a lényeg, hanem, hogy de mutogathatod a haverjaidnak, hogy nézd, mi történt. És a nyest, kövér nyesteket.
1: Ugye ennek van hozadéka, az a baj, hogy a biztosító egy idő, ez nem tudja ellenőrizni, mert ugye normális az lenne, beadod a kárigényt, azt mondja, hogy jó, hát akkor fáradja, hozza be trélerrel a kocsit, és megnézzük, vagy kimegyünk hozzá. Ezt nem csinálják. Mi fog történni?
0: Elmondom neked, mi fog történni.
1: Na, mi fog történni?
0: Hogy megemelik a biztosítási díjat.
1: Erről van szó.
2: Nem.
0: Hát de valahol hát, a biztosítónak ezt be kell hajtani.
1: Vissza kell hozni.
2: Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha vesznek egy szoftvert, ami felfedezi az AI-nak a jeleit a képen.
0: Most azt csinálják, ők csinálják. Tehát, hogy fejlesztik, de közben nekik valahol a valótlanul kifizetettet, azt nekik be kell hajtani, mit tudnak csinálni. Valószínűleg 10%-kal emelnek majd a szolgáltatás idő, és te fizeted ki azt, hogy a rohadékot a Marika Rémünk, az pont nem, de AI-jal hamisítja a saját fotóit. Tehát rajtad hajtják be. Hát te, aki normálisan fizeted a köteleződet 3 havonta évente. Nem tudnak mit csinálni, szolgáltatási díjat emelnek. Ebben azért az a szemét dolog, nem?
1: Hogy akinek nem csal, annak is többet kell majd fizetni.
0: Az régen kijött egy kárszakértő, egy ilyen Otto bácsi, egy ilyen rossz érettségi zakóba 20 éve, mert egy ilyen öreg fazó jött ki, mindig egy kárszakértőként felhívott, ja. És egy ilyen nagyon rossz lehellettel körülbelre járt.
2: Mint a rajzfilmekben a vakondok. Igen. Nem úgy szokott öncsönnek kinézni, egy kicsit így.
1: Volt egy 2 megapixeles fényképezőgépe, azzal egy kézzel
2: körbefotózott.
0: Megnézte, hogy ott van-e az ütközés, ahol a másik autón keletkezett a kár, rád lehelt a pálocájával, és utána azt mondta, hogy majd értesítünk, ez volt. Ehhez képest AI-jal hamisítana a képet, érted? És akkor a kárszakértőknek megszűnt a munkája? Az nincsen? Már nem jön ki, már nem
1: hát
0: nézi
1: már,
0: meg?
1: Most már nem kárszakértő vagy, hanem AI szakértő.
0: Aha.
1: Ahhoz, hogy ott akar dolgozni, most már föl kell ismerned az AI-os képet.
0: Mennyire durva azért ez is, hogy megváltozott, nem?
2: Hát az benne durva, hogy egyrészt ezek az emberek most hol dolgoznak. Másrészt,
0: igen, mi lett az Otto, a rossz leheletű Otto bácsikkal?
2: Igen, kis pocak, kis sárgaink, tudod, ahogy kell. A másik pedig az, hogy amúgy az a legtöbb esetben könnyen meg lehet mondani egy képről, hogy AI, nem? Tehát, hogy ez mindig
0: hát van, szerintem egyre profi. De várj, az AI fölismeri az AI-t, nem? Tehát, hogy azt mondod, nézd meg, hogy az AI készült, akkor ők fölismerik egymást.
1: Hát szerintem most már olyan a rendszer, mert emlékeztek régen, mikor volt régen az AI korszakában 2 évvel ezelőtt, ha láttál egy AI képet, akkor ott mindig azt mondták, hogy nézd az ujjait például, ha ember van rajta, ugye több ujja volt.
0: Igen. Meg ilyen furán állt a keze,
1: de már nem itt tartunk, hogy 5 kereket rajzol be a kocsinak az AI.
0: Hát ők írják, hogy állítok ki arra a Lord is nagy kárszakértő. Ezt ti tudtátok?
1: Csak őt hívnám, a baj lenne.
0: Felhívnád, hogy van itt egy kis kár.
1: Mutatom.
0: Ekkora a károd, de hogy jön ez most ide? Na jó, följük a bettinget csak, hogy meséljen nekünk. Ez elképesztő, hogy a biztosítók rohannak a bűnözők után, nem? Uh-huh. Eszetekbe jutna? Van egy kár, azon bosszankodná, hogy mennyi lesz a javítás, mennyi ideig nincs kocsid, ezek meg behamisítják ilyen fejlődően. Milyen rafkós az ember?
2: Igen, de az, hogy kiderül, hogy kamuzol, akkor utána eljárás indult ellened, nem? Tehát, hogy akkor ez egy, azért ez hivatali visz... Nem, ez
0: hát ez igazából csalás, igen. Hello Péter, jó reggel, ciao.
5: Jó reggelt, sziasztok!
0: Figyelj,
5: sziasztok.
0: Ez egy valós érték, ez a 108 milliárd átszámítva, 230 millió font, 108 milliárd forint értékű hamis bizonyítási igény? Vagy kárigény?
5: Hát, igen, olvastam és ezen gondolkodtam, hogy azért ebben már szerintem valamilyen kárügyintézési irodának is benne kéne lennie, mert ugye, hát emlékeztek, azért a biztosítási csalás fényképekkel való visszaélés, stb. Azért már a fénymásolóval egy idős, tehát azért volt, ahol már régebben így össze-vissza fénymásolgattak a fotókat, 3-4-et, persze sok évezőt, és akkor beadták a biztosítóhoz, tehát a kezdő biztosítási nyomozóiskolába azért ezt már tanították, ezt a visszaélési formát, és azért azóta ez tényleg ugye mióta ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez 1-2 órán belül is előfordulhat. És azt mondták, hogy adunk 50 000, jó lesz. Átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit.
0: Otto bácsi,
5: nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros útja az ügyfélednek a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosító társaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy törzs le, nem tudom melyik biztosítónak az applikáció, és azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a képgenerált vagy generált képeket, amiket
0: AI
5: az AI csinál. Igen,
0: itt az adat, hogy az Aviva biztosítótársaság több mint 18 ezer gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
5: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek, ugye ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért, hogy ebben a cikkben is benne van, meg mondtátok nagyon jó, azért ez biztosítás csalás, tehát lehet, hogy gyors drognak tűnik bedobni egy ilyet, az IMS reggel én is kipróbáltam, hogy mit csinál a lakásunkból egy ilyen káresemény generált fotó, tényleg megcsinálja, tök jó.
0: Láttam a fotót, elküldted, igen, megnéztem.
5: Igen, elküldtem nektek egy ilyet, még nem fizettek, de nincsenek bent, tehát 9-re már várom a pénzt.
0: Leégett a házat, láttam, hogy nem tudom, milyen fotó ez, igen, az AI kép.
5: Beázott, leégett az autó, mindent, tehát tényleg megcsinálja. Néha azon buknak meg egyébként, hogy már túl tökéletes.
0: Tehát túl jó a kép.
5: Túl jó a kép, túl egyértelmű, és azért ma már nem csak a fotót elemzi az AI, hanem ugye azért rengeteg digitális lábnyoma van a digitális térben mindennek, tehát amikor beadsz egy káreseményt, mondjuk, hogy tegnap délután becsapott a villám, azt ugye már nagyon könnyű ellenőrizni, hogy abban a térségben volt-e egyáltalán villámlás, volt-e akkora csapadék, volt-e olyan erejű szélük, és ezeket már nem is az AI óta, hanem már nagyon régóta ellenőrzik a biztosítótársak, emlékszem, időszakra volt egy olyan, hogy a tévészerelőkkel játszottak össze az emberek, és akkor a tévészerelők kiadtak ilyen papírokat, hogy villám csapott a tévébe, tényleg, igen, úgyhogy adtak a biztosító meg kifizette az új tévét, miközben csak ugye a javítás volt nem megoldható egy időben, ezek megsokasodtak régebben a színes tévé cserék, amíg elég volt a szerelőtől, a javítótól egy ilyen, tényleg egy olyan hirtelen nagy áramerőség suhant át a tévén, és az nyírta ki ezt a fajta próbálkozási hullámot, hogy a villámcsapás, a villámaktivitás tökéletesen le lehetett kérni a biztosító társaság, vagy csak az időjárással foglalkozó területektől, és onnantól kezdve a biztosító társaság tudta bizonyítani, hogy nem volt a térségben villámaktivitás ekkor meg akkor, úgyhogy nézzetek másik dátumot. Tehát ezeket a helyszínelemzéseket, időpontelemzéseket, időjárás elemzéseket, ezeket már nagyon jól tudják a háttérben ellenőrizni, főleg az AI korszakában, meg aztán végképp. És hát azért nem nagyon értem az autós csalásokat, mert nyilván valami. Ebben itt valami, azt gondolom, hogy valami összejátszás lehetett, vagy túlságosan laz a rendszer, mert azért mondjuk a 90-es évek végén itt is gyakori volt, hogy kéksárgákat töltögettek az emberek ezt a biztosítási kárbejelentőt, és akkor azzal próbáltak plusz pénzhez jutni, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
0: Peti, nagyon köszi, beszélünk még, hívunk úgyis, ha van valami. Köszönjük szépen,
5: vigyázz magadra.
0: Köszi, ciao, ciao. Hello. Azért van nagyon sokan, hogy az AI fotót screenshot-tal lefotózod.
1: És akkor nem mondja meg az AI.
0: És akkor már az AI nem érzékeli. Tehát ez egy jó csalás, ha valaki csalni akar. Az AI képet azért nem lehet felismerni, AI-jal készült képet, egy print screen-tel már nem tudod beazonosítani. Aha. Jó, azért lekövessetek el biztosítási
2: csalásra. Nem vagyok teljesen biztos, attól függ, hogy milyen AI-jel csinálod, mert azért vannak olyan AI hibák, meg amúgy szokott hagyni vízjelet is, ami az mennyire nem látszik a print screenen, de hogy nem mindegy, hogy milyen az AI, amit leprintscreenelsz, mert van, ami azért
0: gagyi, valami azért. Kis sucinos oda néz.
1: Hát volt már próbálkozás.
0: Hát múlt hét elégett a konyhája, de már Csini Vili vadonatúj.
2: Ez például nyelvvizsga, amit múltkor mutattam nektek, hogy ezt végül is mindegy.
0: Igen. Nálunk videóhívással jött ki az ember, és nézte meg, hogy mi történt a viharkár után. Már hogy nem jött ki, hanem videóhívás volt. Az menő. Fogod is ott körbe pásztázod videóval. Na jó, gyerekek, azért senki ne kövessen biztosítási csalást. Tehát, hogy így nem feltétlen ajánlott ez a dolog.
2: Nem, csak ha nagyon megszorultak tényleg. Nem, szerintem amúgy ez a néhány év, amit letöltendőbe kapsz, hát az végül.
1: Annyit megér.
2: Ki kell számolni, mennyi lenne a napi díj, attól függ, mennyit csaltál.
0: De hova jutottunk, nem? Tényleg, tehát milyen érdekes.
1: Technológiával, egy kicsit.
0: Technológiával, már mi lesz itt pár év múlva? Milyen csalások, milyen képek, milyen álvalóságok születnek majd így az AI-nak
1: köszönhetően? Írtak a screenshotra, próbálták, bukott.
0: Bukó?
1: Igen.
2: Igen, tehát, szerintem attól igen. Függ, igen.
0: Igen? Jó, én nem akarom megpróbálni. Tehát én az a biztosításom, és így is nagyon nehezen jelentek be bármit, mert akkor a szenvedés, meg küzdés.
2: Semmi, de vagy bejelentés, még akkor sem fizetik.
0: Igen, ezért mondom sokszor, hogy jó, akkor inkább csináljuk meg, essünk rajta túl, csak ne kezdjünk el szívózni a biztosítóval, mert hogy azért az egy nagyon, nagyon, nagyon körülményes dolog. Vagy nekek volt, könnyebben fizetnek már?
1: Nekem
0: gyors,
1: de? Könnyen. Igen. Igen. Hát kicseréltük ugye a lökhárítót egy törötre, azt lebiztosítottuk, mert mint az állat, aztán visszaraktad a sajátodat.
0: Hibátlan alkatrészt. Tökéletes, hogy 5 kilót kerestetek gyorsan. Úgy fizettek, mint a katonatiszt.
2: Hát anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen tömítőgyűrűt, de úgy egynapos mosógép, tehát egynapos mosógép kiöntött, és akkor ugye fel az egész padlót ott azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
0: Fotón elküldted, és küldték a lóvét? Ennyi volt?
2: Igen, felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem. És akkor csak ömlött és fröcskölt, és a
0: fejlemek már a volt, hogy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új izé Whirlpool mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
2: Kézzel, de kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították, nem cserélték. Na? Ehhez itt szólsz.
0: És ezt lebiztosítoztattad?
2: Hát már a padló attól függetlenül feljött. Tehát a
0: márvány nem bírja vizet.
2: Nem, hát tudod, én vagyok a szegénykettünk közül.
0: Karara, hogy márvány nem bírja vizet, ne adjad már!
2: Én a kis hétköznapi hős vagyok, akinek sima ilyen fapadlója van.
0: Sima mahagóni fapadló, de törődjél vele semmi abszolút. 3 millió volt a 2 négyzetméter.
1: Annyi,
2: hogy Dolce Gabbana, de hogy ennyi. Tehát, hogy fa, de Dolce Gabbana.
0: Igen, sokszor macera azért ez így ezzel szívni, de akkor neked jó tapasztalatod van.
2: Tehát... Igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
0: Aha. Neked van banki biztosításod?
1: Van.
0: Van ilyen?
1: Neked is van.
2: Én lakáshitelt vettem fel, igen? És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt.
0: Wow,
1: de egyébként, ha normál, jó előfizetős csomagban vagy a banknál, igen? Akkor oda automatikusan jár például biztosítás a bankkártyádhoz.
0: Igen?
1: Igen.
0: Miért nem szól?
2: Figyelj, nekem mi? Minden.
0: Döbbenet, hogy ezzel miért nem hívnak föl, hogy ilyen van. Miért nem ajánlgatják a portéket? Miért kell nekem utána járni, hogy biztosításom van-e?
2: Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj.
0: Az elég szomorú. Mondták, hogy
1: ez rövid élet
0: lesz. 10 év múlva nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát eszer.
2: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, a közútira, hogy ott megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy én is, hogy nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
0: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mind meg
2: igen, a súlyomat kilóban
0: átkapják. Hihetetlen ez a cibbank, elképesztő. Ahány kiló vagy, annyi gumicukrot küld a gyereknek.
2: Olyan is van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést, és akkor utána majd utóbb.
0: De várj, állj, ez bemész egy bankhoz, nyitsz egy bankszámlát, és elmondják ezeket.
2: Én mondom, hogy körülnéztek az OTP-n kívül, amúgy, hogy mik vannak még
0: a piacon. Nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok, vízkár, tűzkár, haláleset.
1: Hova? A lakást, hogyha úgy veszed, hogy hitelre,
0: akkor például a bank, az oké, ez tiszta, igen. Akkor kell egy lakásbiztosítás, az tiszta.
2: Megkérem brókeremet, hogy hívjon fel téged.
0: Balesetbiztosítás.
2: Van minden rajta, minden van.
0: Tényleg?
2: Bankkártyához.
0: Na megnézem a bankkártyámat.
1: Hát ha
2: és utasbiztosítás is van rajta, tehát hogyha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
0: Érdekes ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztak. Döbbenet, hogy mik vannak ebben a mai világban.
2: Egyetlen egyszer kell bevenni, ennyi volt.
0: Na jövő mindjárt 8 óra pontosan, itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
14: A csirke szárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Naptej, fürdőruha, bőrönd, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz. Szeresd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
18: A nyári forma most készül. Prémium választék akciósan a Protein Plázában az Agria Parkban.
19: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cherry Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9 millió 490 ezer forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cherry Barta, Eger, Kistályai út 133.
17: Igazi feltöltődésre, sokkal jobb közérzetre és valódi regenerációra vágysz. A Shape & Shine stúdióban bémer, nyirokmasszázs, intimpad, infraszauna és masszázsfotel segíti a keringés, a relaxáció és a testi egyensúly támogatását. Shape & Shine stúdió, Egerben, a Sertekapu utca 26 szám alatt.
20: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagin C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagin C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
21: Vitagin C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: Állj meg egy pillanatra! Mi lenne, ha a szerda lenne a kedvenc napod? Június 10-én újra bevásárló szerda az Agria Parkban. Csak egy napig elképesztő ajánlatokkal és akár 50% kedvezménnyel várnak üzleteink. A kuponokat keresd az agriapark.hu-n és az információs terminálokon. Június 10 bevásárló szerda az Agria Parkban.
3: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi magyarokat,

0: egy három rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
2: Rádió 1.

0: zene,
1: akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságát hangsúlyozta Egri miséjén Böjte Csaba. 28-33 fok közötti értékeket mérhetünk, északon lesz hűvösebb. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renátát hallják. A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságáról beszélt vasárnap esti Egri Szent miséjén Böjte Csaba. A ferences szerzetes a híveket arra biztatta, hogy keressék a jó tettek lehetőségét és segítsék a rászorulókat, tudósít a Heol. Böjte Csaba évek óta rendszeresen visszatér Egerbe, munkájával pedig számos gyermekotthon lakóinak nyújt segítséget. A persely adományokat is az általa végzett szolgálat támogatására ajánlották fel. Böjte Csaba megköszönte a meghívást és elmondta, hogy az egri fertájmesterek minden évben vendégül látják. Hozzátette, hogy imádkozik az idei szőlőtermésért és borért is. Prédikációjában hangsúlyozta, hogy minden szentmisén jelen van Krisztus a hívek között, és Isten minden embernek talentumokat ad. Úgy fogalmazott, a legfontosabb, hogy az emberek elinduljanak azon az úton, amelyre meghívást kaptak, mert a legnagyobb hiba az, ha valaki nem használja fel a kapott ajándékokat. Kiemelte, hogy a keresztény ember legfontosabb feladata a szolgálat és a segítségnyújtás. Szerinte a legnagyobb tettek azok, amelyeket szeretetből teszünk másokért. A Tittel Pál könyvtár sokszínű egészség megőrzés című előadás sorozatának keretében Sebestyén Tímea ultrafutó előadását hallgathatják meg az érdeklődők ma 17 órától a Líceumban. A motivációs és kalandos beszámolóból kiderül, hogyan lehet két nagyon fiatal segítővel 16 napon keresztül minden nap maratont futni egy jótékony cél érdekében. Útja Egertől a testvérvárosig Gyergyószentmiklósig vezetett. A 676 kilométer megtételével a sport a gyergyószentmiklósi Szent Anna gyermekotthon lakóit támogatta. Lehult a lepel a Harlekin Báb Színház következő évadának újdonságairól. A 2026-27-es szezonban a legkisebbektől a középiskolásokig minden korosztály találhat magának izgalmas előadásokat. A társulat a klasszikus meséktől a történelmi kalandokon át egészen az interaktív tantermi színházi produkciókig széles repertoárral várja a közönséget, így a Báb Színház a következő évadban is a családok egyik kedvelt kulturális találkozóhelye lehet Egerben. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható kedden, délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, jó rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter!

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 13 perccel, kitörő lendülettel gyerekek, jó időben, még a hideg front és a mi szupercella vagy mi? Mi ez? Mi jön? Valami jön, mindegy.
2: Frontálzóna.
1: Frontálzóna, frontint az anyjában.
2: Anyám kedvenc gyógyszere.
3: Anyukát szeretne frontint,
1: de frontinom van anyád?
2: Kilószávra tudja elni.
1: Ez kebutány keménybe van.
3: Igen, kedélyes lesz tőle, mi
2: a frontint?
3: Ó, Feri, érne, gyere, táncoljunk.
2: Valami fáj, frontint, nem fáj, akkor is az.
3: De jó, ez egy amúgy ilyen jövőt kézzel.
2: 89 évesen, már mit mondasz neki, hogy mama ne?
1: Szegények szanaksza. Abszolút. Jó, mama bedobja, úgy pörög egészen, teljesen jól van, igen. Szóval, hogy holnap jön valami Armageddon, igen, és aztán csütörtök pénteken kicsit hülünk, de jövő héten...
3: De mi az, hogy holnap jön Armageddon?
1: Hát időjárás szempontjából, hogy kicsit...
3: Eső?
1: Nem, csütörtökön 22.30-ról, és eső, igen.
3: Szerda van.
1: Ezért mondtam, hogy holnap jön.
3: Jaj, még nem érkezik meg, csak még
1: nem. Hiszem, ma még csak kedv van. Köszönöm szépen, hogy segítesz tovább görtíteni a műsor menetét.
4: Dír! Szaktalás!
2: Holnap jön!
1: De akkor most ez holnap, és akkor hány órakor jön. Valami jön, nem tudom megmondani neked, nem vagyok ornitológus, vagy mi az meteorológus.
3: De ornitológus.
1: Nem vagyok se vadászakértő, se természetbarát, se meteorológus, semmi nem vagyok.
3: De hogy mikor lesz az, hogy az egész már ilyen nagyon durva, ilyen gyűrűkúrás lesz. Nem tudom mi, de valami jön.
1: Igen, de valami érkezik.
3: Éjszakról érkezik, és úgy érzem, meg fog viselni bennünket.
1: Egyébként, ha már ornitológia, csak szeretném elmondani nektek.
2: Odafigyelj!
1: Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
2: De nem csillagászat, itt reggel 6-kor még csillagászat.
3: Az nem ornitológia.
2: A két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
3: Oké.
1: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
2: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
2: Hogy ez a fostos bugybókához?
1: Mindjárt. Csak, hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer. Ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
2: És ugyanakkorának látsz.
1: Ugyanakkorának
2: látsz. Azt nem lehet
1: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
2: Oké.
1: Jó. Erről van szó.
3: Nagyon sok hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na de akkor ornitológiai.
2: És akkor most jön a sirály.
1: Jól mondod. Ez történt.
2: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
3: Igen.
1: Ez puszta zámor.
2: Puszta zámor.
3: A szerelem fővárosa.
1: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
2: Igen.
3: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
1: Kelep, mondd.
2: Kelep.
1: Jó, tanulj meg a gólyát. Kalap. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szará fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
2: Okay. Okay.
1: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzátok meg nekem, hogy ők kik.
2: Ufó gólya.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
3: És ítélkezik?
2: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
3: Ismerem, nem.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
2: Azért a gyíkot meg a békát.
3: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírják.
2: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
3: Igen, ott hormonos, már érzik, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
1: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
3: Ez a rádiójáték.
2: Ha, semmi fény.
5: Sosan egy a póza tetején, nincs fészkő.
1: Mondom nincs fészkő, ott ül a póza
2: tetején. Hogy ne lenne fészkő
1: a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
2: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
3: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
2: Szerintem téged.
1: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
2: Szerintem téged figyelnek.
3: Ezt tudti.
1: Ez mi?
3: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
2: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
2: Hogy állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
3: Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú megérkezett.
1: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
3: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. Nézd, elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek ide, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
2: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen.
2: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
1: Igen.
2: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, hogy nem fér bele?
2: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
3: Azt írják, hogy strihálnak.
1: Puszt az ámor.
3: Hé, szép fiú.
1: Puszt az ámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be puszt az ámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
3: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide? Ott ül 30 darab gólya.
3: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik?
2: Így van.
1: Mindegyik egy mafiózó gólya?
2: Arra várnak,
1: de mire várnak? Este haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
2: Hangos a fészek, ott van két rohadt gyerek.
3: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
2: Választotta.
1: Ezek szinglikednek ott?
3: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemétégető.
1: Na?
3: De most, Anna, te tudod a választ?
1: Sose érdekelt a valóság. Jöjjenek az összes elméletek. Tindereznek?
3: Nem, szerintem azt mondja, hogy túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az van. Ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyát. Ők mind fiú gólyák.
2: Van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán este?
3: Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
2: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
3: Pista, te mit csináltál itt vagy?
2: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vízes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
3: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek?
3: Aha.
1: És este valami iszonyatos tivornya van, amit mi nem látunk?
3: Igen, a gólya gangbang van este, csak hogy megvárják, hogy mindenki hazamenjen a forgatásról.
1: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek el, megszületnek májusban, és ők tinédzserek.
3: Na, Anna, most már megszólalt.
1: Ne csinálj, tinédzserek!
2: Június van, még nem nőtt föl.
4: De ezek olyan gólyák, akik...
2: Tavajról itt maradt.
4: Így, hát akik ivar érett, cég még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
1: Tehát ezek szingli fiatalok.
2: Ne beszéltek a hülyeséget, városiak vagytok.
4: Nem most születtek.
2: Hanem tavaly?
4: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivar érettek ezek a gólyák.
2: Tehát
4: nem
2: azonnal nem visszajött, és még
4: igen,
2: nem tud.
4: Nem szaporodó képesek még, így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
4: De
1: nem
4: nincs
1: építenek
2: fészket. Miért nem épít?
4: Mert nincs még párjuk.
2: De ez csak akkor építesz? Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket. Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszaka, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
4: Majd igen. Beszarok majd rajtuk. Egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Akiknek,
1: na jó,
4: akiknek
1: persze,
4: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
2: Na de attól a fészke még ott cuki. Van.
4: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
3: A gólyák pont út nézeket.
2: Mi most a pár mit csinál egyedül?
4: Haverokkal beszélget.
1: Beszámoló pont út, mert gólyák.
3: Kelep, gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. lelőtték a feleségét.
4: Igen.
1: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
6: Hát, nem az azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
4: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezete. Özvegy asszony is van, aki nem megy újra, hogy
2: úgy megy. Lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
3: Ez a parlament.
1: Láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszta zámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méter egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
3: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszta zámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
2: És kis kattintásokkal
1: iszonyatos tempó megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy
2: balkanyar. Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
3: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszta zámor, este fél.
2: 8, fél
1: sötétedés, sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
2: Addig én haza nem megyek, amíg egy gólyát.
1: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
2: Én fölülök az egyik póznára, érted?
1: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Jó? Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
3: tőlőre. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják, az arra járok.
1: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
3: Hi.
2: Öcsém, én ezt
3: ez
2: ma azért,
3: ez azért, figyelj.
1: Ti csukott szemmel jártok a világba, bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
3: a
1: és kutatom.
3: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam
2: őket. Dobáltad őket, kamicsa.
1: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
6: Béka.
1: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel puszta zámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
4: Igen.
1: Mekkora buli van ott este?
3: Itt az egyik ők, meghallgattam a műsorot, és azt mondja, hogy gégólyák vagyunk. Várjuk, hogy sötétedik.
1: Várjuk, ez jó. Lehet, hogy besötétedik, és egy brutálisan megteszik egymást. És van írdatlan meleg buli van ott. Üljetek vissza a póznára. Nem tudok ülni, a seggem már nagyon fáj. És látják, hogy jövök, akkor visszaülnek a pózára, elmegyek, és egy brutál gay buli van. Lehet, hogy ez van?
3: Azt írják, hogy BM és gólyatábor.
1: BM és gólyatáborban a tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen. Ők a sugárgólyák, várják a fiatal. Várják a sugárgólyákat, igen. Szóval akkor özvegyek. Azért ülnek ilyen szomorúan?
4: Hát én ezt a két okot tudom, a valós okot, de hát nem tudom. De szerintem igen. Tehát vagy özvegyek, vagy szegények. Nagyon
1: csinálnod
4: fiatalok
1: kell
4: még.
1: Csinálnod kell majd felvételt. Jó.
3: Azt mondod, hogy vagy özvegyek, vagy szegények.
4: Vagy szegény fiatalok.
1: Motorozzál el oda, léci. Jó? Ahogy leágazol az M7-esről, mész Velence felé, jobbra pusztazámor, körforgalom.
2: De várjál, Sóskút, pusztazámor között vagy?
1: Nem, engedd el Sóskutat.
2: Hát de másképp nem tudsz pusztazámorra menni, nem. Ne idegesíts már.
1: Engedd el Sóskutat.
2: Mész az M7-esen.
1: Jobbra van egy leágazás.
2: Lejössz Sóskút felé.
1: Azon túlmész, van egy körforgalom, azon túlmész, és mész pusztazámor felé. Mész egyenesen, és veszel egy jobb kanyart, és onnantól kezdve balra ott fognak ülni.
2: Balkanyar van.
3: Azt írják, hogy
1: az meg tudják érteni őket.
3: Meg tudják érteni őket, mert munka után szívesen ülnek ők is, inkább egy póznak.
1: Jó, írjatok, drága hallgatók, ki mit csinál, hogy ne kell hazamenni.
3: Igen, jó? És minden elmélet érdekel bennünket, hogy miért csinálják ezt a gólyák.
1: Igen. Milyen plusz kerülőd? Egyrészt milyen, igen. Tehát, hogy miért csinálják ezt a gólyák, de hogy azért ezt nézzük meg embernyelvre lefordítva, ki hova megy még és kerül egyet, mielőtt hazamenne, jó? Nők és férfiak is írjanak nekünk, mit csinálsz még, mielőtt, ha nem akarsz hazamenni, milyen pluszkört teszel be, hova mész, mennyit csalsz még, hogy az asszony ne szúrjon le, vagy az uraddal ne kell még találkozni, 20 perc, fél óra, mivel húzod egy kicsit a hazaérkezés idejét?
3: Van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
2: Szemtanú.
3: De egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
2: Mindegyik
1: egy lábon áll és alszanak.
3: Mert meleg a póza.
1: Ezt onnan tudom, hogy csak a harmadik sörét ledőlt le.
3: Egy pálcás.
1: A csúzni acélgolyót még benyelte a söréttel, már nem bírt el. Ezek a kis gólyák, jó? Kérek majd gólyás felvételt tőled.
2: Jó.
1: Igazolt.
2: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
3: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
1: Miket írnak hallgatók, igen.
3: Kele.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
1: Ez is lehet egyébként. A gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt, igen. Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
2: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
1: Elmondom neked,
3: figyelj. Én örülök, hogy gyógyszert váltottál,
1: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
2: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük,
2: vagy ezt megtakarítom.
1: És fölöttük megnézed ott a Jupiter Vénusz. Kidörzöd a szürke
2: hajjét.
1: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz

0: Itt vagyunk a hírek után.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: JACOO. JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. JCO.hu.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17 sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra! Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
10: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
9: Ez az!
10: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nőtt az egyesületek száma, de fogy a tagság, erről is szó volt a polgárőrök közgyűlésén. Ma térségünkben előfordulhat csapadék. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Megtartotta évértékelő és tisztújító közgyűlését a Heves vármegyei Polgárőr Szövetség szombaton délelőtt Verpeléten. Az elnökségi tagok között voltak, akik maradtak pozíciójukban, de új tagokat is választottak, értesült a HEOL. A Verpeléten tartott tisztújító közgyűlésen Völgyi Ferenc, a Heves vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke a legutóbbi 5 éves ciklust vette sorra, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük. Megemlítette, hogy a 2021-es évre a COVID járvány nyomta rá a bélyegét, amikor a polgárőröknek a szokásos feladataikon túl más a lakosságot segítő feladatokat is teljesítenie kellett. A tavalyi évvel kapcsolatban kiemelte, hogy a célul kitűzött vállalásukat a gyermek és ifjúság védelmet is teljesítették, az iskolákban előadásokat, vetélkedőket szerveztek a gyermekek számára, a drogprevenciós feladatoknak is eleget tettek, járőreik hatékonyan segítették a rendőrség munkáját. Kiemelte, hogy 2021-től Hevesvár megye 98 polgárőr egyesületéből 108 lett, miközben 3 meg is szűnt, azaz 13 új polgár egyesület alakult ezekben az években, ugyanakkor azonban a létszámuk csökkent. Lehult a lepel a Harlekin Bábszínház következő évadának újdonságairól. A 2026-27-es szezonban a legkisebbektől a középiskolásokig minden korosztály találhat magának izgalmas előadásokat. A társulat a klasszikus meséktől a történelmi kalandokon át egészen az interaktív tantermi színházi produkciókig széles repertoárral várja a közönséget, így a Bábszínház a következő évadban és a családok egyik kedvelt kulturális találkozóhelye lehet Egerben. A Tittel Pál könyvtár sokszínű egészség megőrzés című előadás sorozatának keretében Sebestyén Tímea ultrafutó előadását hallgathatják meg az érdeklődők ma 17 órától a Líceumban. A motivációs és kalandos beszámolóból kiderül, hogyan lehet két nagyon fiatal segítővel 16 napon keresztül minden nap maratont futni egy jótékony cél érdekében. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható kedden, délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 40 perccel. Hello, bello, drága hallgatók, időjárásunk.
2: Csövi.
1: Köszönjük szépen.
3: Az ja, időjárás jó. Jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: 12 évente van ilyen bolygó együttállás. Hallja az Insta, hogy miről beszélek, és feldobálja ezeket. Egyébként döbbenetes. Tehát beszéltünk a Vénusz-Jupiterről, és megjelentek a Vénusz-Jupiteres videók. Június 7-től 30-ig az energiamező kinyílik mindenki számára, csak mondom. A Jupiter a rák csillag jegyben van. A rák csillag jegyben.
4: Kinyílik a energiamezőnk.
1: Mikrofonot se nyílt ki, igen. A kis és a nagy szerencse bolygónak is nevezik őket. A két nagy ágyú most összeáll. Ezzel az együttállás felerősíti egymást. A hónapok óta várt válaszod megérkezhet. Kérdéseidre 90%-ban igen lesz a válasz. A folyamat, ami régóta elakadt, végre tovább lendülhet. Az utazáshoz szükséges iratok megérkeznek. Új kezdet, új esély, új lehetőség. Ez jelenti, ha fölnézel az égre ma este.
5: Tegnap én ezt, nem, tegnap kezdődött ez? Ma kezdődik?
1: Ma már nagyon fényesen látható. Ez egy hétig tart, és közelít egymáshoz a két bolygó. Egyre közelebb állnak egymáshoz.
5: Nagyon durva, tegnap, amikor ugye elkezdődött ez az egész, és hogy segítettünk ugye Renéknek, stb. Stb. Tegnap egy csomó minden megoldódott. Tegnap volt egy nagyon, nagyon sok minden történt. Ilyen tök turbulens nap volt.
1: Abszolút, ezt mondja a Lóévének ígéretével, lendületbe jössz, és fejlődés, haladás. És azt mondja, igen.
5: Például kétszer is kardióztam, akkor ez ezért volt?
1: Na,
5: te jó
1: ég!
5: Te jó ég! Nagyon durva amúgy, de én is érzem, tehát teljesen, én nem vagyok egy nagyon spirituális ember, de hogy ez amúgy most nekem is ilyen érezhető.
1: 3 hétnyi aranyat érő energia. 3 hétig a Jupiter a rákban áll, aktiválva az életlendületét mindenkinek, amiben régóta vártál már az előrelépés fejlődés. Ezt írja. Na most mondd meg, ez látható az égbolton. Egyébként nem tud a két bolygó egymáshoz közelíteni, mert olyan 750 millió kilométer választja őket, csak valahogy, ahogy tengelybe állnak, a szemed úgy érzékeli, mintha közelítenének, de ők egymás mögött vannak, és aztán a végén beállnak egymás takarásába. Gyönyörű egyébként, meg lehet figyelni az egész jelenséget. Nagyon szép. Tényleg rikit a két bolygó most itt fölöttünk. Este nézzétek meg.
4: Mit ír a Vénuszdombról?
1: A Vénuszdombról azt írja, hogy ha nagyon leborotválod, az se jó, ha egy pici szőrt, egy pici nyillal hagyhatsz, az kiváló. Ezt írta a Vénuszdombról Ferenc.
5: Ami hogy pedig északról nyugatra kell utasod.
1: Erre jöjjön Ferenc. Erre menjen a kékösvény, lefele induljon el Ferenc. Ezt írja a Vénuszdombról. Na jól van, viszont ha már ugye említetted a tegnapi telefonhívásunkat, csak szeretnénk utána járni, hogy mennyit gyűjtöttünk. Ugye tegnap szó volt, beszéltünk egy édesanyával, akinek van egy nagyon idegrendszeri rendellenessége, született nagyon cuki gyermeke, és bajba van, egy hét múlva el kell hagyni az albérletet, és a második kerületben a Törökvészi út környékén kerestünk neki. Ez nem flancolás, hogy második kerület, nem arról van szó, hogy ott akar lakni, ott van egy ilyen speciális nevelési igényeknek kitalált gyerekeknek kitalált iskola, ahova neki vinni kell a gyereket. És nagyon el volt keseredve, nagyon szomorú volt, nagyon kilátástalan volt az ő helyzete, mert hogy egy hét volt még az albérletből, a gyerek nem nagyon tud utazni, se kocsival, se tömegközlekedéssel, közel kell, hogy lakjon az iskolához, mert hogy hát nem könnyű vele, nagyon nagy küzdés, az anyuka ugye nem dolgozik, Renáta elmondta, hogy nem nagyon tud a gyerek mellett a nevelés segélyt,
5: hát
1: nem túl sok. 24
5: órás felügyeletre van igény a gyereknek, beszélgettünk egy csomót erről, tehát még amikor oviban van a gyerek, akkor is csomószor ott van vele, mert szüksége van rá, illetve hát nyilván ez egy ilyen nagyon nagy feladat, tehát ami egyszer lehet, hogy kevésbé lesz ilyen nagy feladat, de most még nagyon-nagyon nagy feladat, és ő egyedül van ebben a helyzetben, ezért volt szüksége a segítségünkre.
1: Igen, és fölhívtuk, beszéltünk vele, és a legegyszerűbbnek azt tartottuk, hogyha valaki tud albérletet segítsen, valaki tud lakást segítsen, de hogy mi Renátát egy kicsit anyagilag megpróbáljuk meg támogatni, és ebből a támogatásból ő aztán kifizeti majd a kauciót, és egy-két hónapra, vagy remélhetőleg talán egy kicsit több időre tud majd úgy közel költözni, hogy a gyerekkel ne kelljen sokat utazni. Itt van velünk Renáta újra. Szia Renáta, jó reggel, ciao.
6: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello, hello.
4: Hello.
1: Na csak azért hittünk, mert mi nagyon szeretjük ezeket a dolgokat, ha még nem is lezárni, mert nyilván valaki szeretné még segíteni ma is meg. Teheti, csak visszajelezni a hallgatóknak, hogy egyrészt hogy állunk, mi történt tegnap óta, és hogy vagytok most, mi a helyzet?
6: Nem fogjátok elhinni, egyszerűen hihetetlen, ami történt, mert ugye tegnap beszélgettünk, és ott voltunk egy lehetetlen helyzet, vagy ezt nem lehet megoldani, és ott tudjátok, mi fut le ilyenkor az ember agyába, tehát a katasztrófa történetek, hogy mi fog most következni, és pár óra alatt gyakorlatilag teljesült, úgyhogy Nem tudok egyszerűen szavakhoz jutni, annyira köszönöm nektek, remegek egyszerűen a telefont, alig tudom tartani, és a hallgatóknak is, mert Rengeteg ember, meg se tudnám számolni, hogy hányan segítettek.
1: Hát ez egy... Milyen jó ezt hallani. Milyen jó ezt hallani.
6: Ez életmentő segítség, ezt most így túlzás nélkül szerintem mondhatom, mert ebből nem tudtunk volna másképp kikeveredni. És ez most a biztonság, a remény, az esély, és egyszerűen tényleg nem, nincsenek szavak erre, amit ez az összefogás jelentett számomra, hogy, és itt nem csak az anyagi része, hanem az, hogy rengeteg ember van, aki gyakorlatilag azt üzente, hogy hajrá, csinált. Tehát, hogy meg tudod csinálni, és érdemes, és hogy akkor menjen ez a dolog. És ez egy iszonyú erőt ad. Meg hát most még fel sem fogtam.
1: Nagyságrendileg nem kell pontosan, nem akarod, nyilván nem a zsebedbe akarunk turkálni, csak nagyságrendileg azért az segíts abba, hogy körülbelül mennyi jött össze tegnap, nem kell pontosan, számszerűleg csak, hogy nagyságrendileg értsük, hogy mekkora erő mozdult itt meg körülbelül.
6: Megvan az egy évi lakbér, ugye, ami így a teljes biztonságot jelenti, sőt, még azon felül is, úgyhogy én már fejbe gondolkodtam, hogy a 4 éve törött ágyrácsot is le tudom cserélni, amin ugye mindig ugrál a kisasszony, úgyhogy egyszerűen fantasztikus, tehát hihetetlen.
1: Tehát akkor most biztosítva vagytok, megvan az albérlet, ki tudod fizetni, kauciót is, és ott tudtok lenni, akkor igen, viszonylag
6: igen,
1: hosszú
6: igen,
1: ideig.
6: Igen, ez így teljes mértékig.
1: De igen, szuper.
6: Úgyhogy ez egy csoda, ez egy abszolút csoda, és mondom, ez pár óra alatt, tehát hogy nem hihetetlen.
5: Hát akkor most az a feladat jön, hogy akkor újra tervezés, meg hogy megvalósulás, és volt már valaha amúgy ilyen az életedben, hogy ilyen anyagi biztonságban lehettél egyedül?
6: Nem volt még, ugye ez egy nagyon, mindig próbáltam úgy túlélni, meg keresni a lehetőségeket, de hát erre ugye a korlátaink, élethelyzetünk miatt nem volt mód, és akkor most nyílik meg ez a nagy kapu, aminek a lakhatás volt az egyedüli akadálya, hogy minden sírre kerüljön a mi idő, de ezt most mi megkaptuk tőletek és a hallgatóktól, és ez tényleg.
1: Igen, hát ilyenkor a nagy összegektől az egészen pár ezer forintos összegekig jön minden nap. Tehát, hogy sokszor mondják, hogy igen, van, aki 1-2 ezer forinttal, 5 ezer forinttal utal.
2: Nincs minimális összeg,
1: gyerekek. Ezek nagyon kedvesek, nem azt mondom, pont azt mondom, milyen cuki, igen, hogy őnek nincs több, de hogy ő 3 ezeret
2: adja.
6: Igen, és bocsánat, csak volt, aki 500 forintot utalt, és azon is ugyanúgy sírtam, és küldtem az energiákat, hogy köszönöm, és remélem érzi mindenki, hogy mennyire köszönöm, és tényleg, hogy ez egy hatalmas dolog, tehát...
1: Igen, ez egyébként ez nagyon helyes, ugye 500 forintja van, de hogy azt elutalja, és itt igen, nem arról van szó, hogy ennyit akar, az ennyit tud, 500 forint, de hogy részese akar ennek lenni, és akar egy kicsit neked segíteni.
2: Na hát akkor pénz megvan, de van lakás, amit tudtok bérelni, annak már utána tudtál ennyi idő alatt járni?
6: Hát ez most lesz, ugye, mert a piac az napról napra változik, de most már oda tudok állni, hogy akkor mit is szeretnénk, és mit keresünk.
1: De
6: hát, ez most fog lezajlódni.
1: Hát ráadásul ugye ezt elmondtam, hogy ti nem flanculásból, de egy viszonylag olyan helyre kell menni, ahol azért magasabbak az albérletárak, mert ott van az iskola, a kislány meg ugye nem tud nagyon se autóba, se tömegközlekedéssel sokat utazni, mert olyan annyira érzékeny az idegrendszer, hogy mire odaértek addigra, hát tulajdonképpen olyan állapotban van, hogy nagyon nehéz vele, ezért kell ugye a második kerületben. De a Törökvészi utat jelöltük meg helyszínek oda menni, ami nyilván nem a legolcsóbb része így a budapesti lakhatásnak, de pontosan ezt elmondtuk, hogy nem ezt a környéket lőttük be, igen, mert hogy ott van a suli, oda rakták az iskolát. Na, jól van, hát akkor nagyon örülünk, Renáta, és hát akkor kitartás, használjátok jó dolgokra, úgyis oda megy, tudjuk, úgyhogy akkor nyugalmat nektek meg, akkor tudsz a lányzóval foglalkozni.
6: Köszönjük ezt a hatalmas csodát nektek, és még egyszer a hallgatóknak, és mindenki, aki ebben részt vett, mert ez tényleg az, tehát a nagybetűs emberekkel tudtam így találkozni. Leírhatatlan, köszönöm.
2: És nagyon jó hallani a hangodon az, hogy megjött az életkedved, megjött a pozitív. Igen.
6: Igen, pedig remegek, és nagyon nehéz, de igen, ez a pozitív stressz.
5: Na jó, van, akkor remélem nem találkozunk a kaszinóban, és
1: csak a piros.
5: Párosra. Igen, és remélem, hogy ez most minden helyére kerül, és ez a nagy esélyed most, hogy teljesen más szinten tudjál létezni, és remélem, hogy olyan lesz, amilyennek vágytad.
6: Igen, mindenképp.
1: Örülünk. Köszi, Renáta, vigyázzatok magatokra. Kitartás. Ez a nehéz helyzet. Ciao, hello, szia.
6: Sziasztok.
1: Hello, hello. Na, jó van. Érthető, ha valaki nem akarja a pontos összeget elmondani. Hát, szeretjük így, hallani
5: egy
1: azért.
5: Van a világban. Szerintem nem biztos, hogy kell tudni a világnak, hogy mennyi pénze van.
1: Aha. Tehát,
2: hogy ezt, igen, ebben az esetben. Ezt... megjelenik mindenki is.
5: Igen. Meg,
1: igen, hogy talán ez lehet. Én szívesen hallom, mert akkor tudunk egy keretösszeget, de ha ő nem akarja, akkor mi se. Igen. Mi se mondjuk, itt nagyon-nagyon szép összeg jött össze, és hát ebből tényleg kaució, és lakhatás, és egyéb eszközök, igen, amire a kislánynak szüksége van, és mindenféle kiegészítők, és hosszú távra. Hosszú távra rendben van ő ezzel, azt hiszem, reméljük.
5: Igen,
1: úgy,
5: igen,
1: hogy...
5: igen.
1: De az, hogyha valaki ilyen helyzetben fél, vagy nem akarja, az teljesen tolerálható. Ez nem arról szól, hogy most ő nem mondja, hanem hogy vannak bizonyos okok, amiért talán ő ezt nem szeretné pontosítani, mert aztán, ahogy mondjuk, ilyen megtalálják, ugye, hallottam a rádióban, hallottalak.
5: Igen.
1: Szóval ez nem biztos, hogy kell.
5: Így is egy hatalmas nagy út volt odáig eljutni, hogy az ember nyilvánosságtól kérjen segítséget, mert ezek a dolgok időről időre azért visszaköszönnek az ember életbe, hogy nem te vagy az, nem te meg amúgy is, hogy meg mint, és szerintem azért jár mindenkinek egy tabula rasa, hogy, hogy ne kelljen, hogy is mondjam, tehát úgy jönni, menni a világba, hogy mindenki tudja rólad, hogy mennyi pénzed van, és honnan van a pénzed, nem?
1: Tehát, hogy abszolút, így... persze. Ezt mindig a hallgatóra bízzuk. Tehát valaki szereti elmondani, hogy igen, köszönöm, ennyi jött össze, valaki azt mondja, nem meri ezt elmondani, fél esetleg, van olyan ember a rokonságban. Tehát egy csomó körülményre nem látunk rá, ugye, igen, ezt mindig tiszteletbe tartjuk, de ez nem azokkal tiszteletlenség, akik utaltak, csak értjük, hogyha segítettél, de nem mondjuk akkor a pontos összeget, szép nagy összeg.
2: Több mint egy évnyi bérleti díj megvan, meg telik butorra is, úgyhogy körülbelül azért be lehet lőni.
1: Igen.
5: Viszont képzeljétek el, hogy olvastam olyasmit, hogy most már az lesz az Európai Unióban, hogy mindenkinek teljesen transzparens lesz a keresete.
1: Vagyis?
5: Tehát az lesz, hogy nem lesz többi nagy sejtelmeskedés, hogy nem hogy keresel, hanem hogy meg lehet nézni, hogy kinek milyen fizetése van.
2: De mi, ez az miért kell lesz? Miért fontos?
5: Hát, hogy ne legyél így a szomszédra.
1: Vagy hogy igazán így legyél. Ez mit jelent? Rákeres, hogy Kovács Aranka könyvelő, és Kovács Aranka könyvelő majd bevallja, hogy ő keresett egy évbe 2 millió forintot.
5: Nem tudom, hogy lesz a gyakorlatban, hanem csak az, hogy ugye most egy ilyen törvényről tárgyalnak, hogy akkor legyen akkor minden fizetés transzparens.
2: Én már ezt önmagában nem értem.
1: Tehát nem vagy közszereplő, meg politikus.
2: Akkor senkinek semmi köze hozzá. Nem?
5: Hogy elkezdtek zsizsakni? Nem azért.
2: Figyelj, hogy kollégák esetében se értem, hogy te elégedett vagy
5: én
2: a béreddel.
5: Én akarom tudni, mennyit keresel.
2: Igen? Gyere, elmondom. Igen, elégedett vagy? Akkor kész. Ha nem vagy elégedett, akkor menj fizetésemelésért. Pont tegnap hallottam egy ilyen sztorit. Van egy haverom, aki egy cégnél dolgozik, megjött az új munkaerő, aki 3 vagy 4 hónap múlva ment oda asztalt verni, hogy miért van az, hogy az a kolléga többet keres. És akkor elmondták neki, hogy emlékszel, amikor ide fölvettünk, te bementél a HR-re, akik megkérdezték, hogy mi a bérigényed. Te mondtál egy összeget, és ők azt mondták, hogy oké, az a csávó, akit ugyanakkor vettek fel, a 100 000-rel többet mondott, egyébként annyi a keret. Tehát tudtunk volna neked is adni, de te 400-at mondtál, hát hülye lennék 5-öt adni?
5: Na, akkor most munkáltatóként szeretném megfordítani ezt a szituációt, hogy például ez is a te felelősséged, hogy ne legyen ilyen bérfeszültség a dolgozóid között, mert hogyha gondosbocs vagy, igen, és olyan munkáját szeretnél, ahol bizalmat építesz, akkor nyugodtan elmondhatod, hogy figyelj, így alakulnak nálunk a bérek, és ahhoz, hogy ne legyen feszültség, neked, mint új jövevénynek ezt a bért tudom felajánlani. És ez azért fontos, mert akkor ez egy tiszta játék, és ha az a fajta hozzáállás van, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen átverés, tudod, hogy na, mit gondolsz magadról? Hogy mit
2: értél, akkor
5: igen, kész. Hát én nem szereted magad elég, hát ő jobban szereti magát, akkor neki többet fizetek. Ez
2: reálisabb képe van.
5: Igen. Szóval szerintem ez az, amit a legjobban félnek az emberek, mert ő nem akar téged megbántani, ő vágyik az állásra, ő nem akar neked túl sokat mondani, hanem ő abban reménykedik titokban, hogy te vagy annyira egyenes, és azt mondod neki, hogy figyelj, de most keveset kértem, mert nálunk 50-nel többet szoktak kérni, és a tessék itt van ez is. Igen, aha, szerintem ez az, amit az emberek többsége nagyra értékel, és így lehet olyan kapcsolatot képíteni egy dolgozóval, hogy azt mondja, hogy na figyelj, ebben a fickóban megbízom. Mert ő nem fog engem átverni. Mert én mondjuk nem voltam képbe.
1: Én azt értem egyébként, hogy bizonyos újságírók miért érzik egy évben ellenállhatatlan vágyat, hogy akik nem politikus, meg nem tudom, egykori politikus, azoknak megnézzék, mint például mi vagyunk. Ugye van 10 ember, akinek minden évben szétszedik, hogy mennyit keresett. A gyerekek ott van, nézzél rá a cégem, nem látod.
5: De én kicsit szurkolok nekik amúgy. De miért
1: fontos, hogy a Majka, vagy a Tilla, vagy én? Tehát ez miért vájkálnak, ha te ezt normálisan piaci alapon keresztet, meg nem loptál, nem vagy politikus, nem közpénz szereztél. Tehát, hogy,
5: nem a gólyák hordták össze?
1: Tehát, hogy érted, ha most megnézik Rákai Filipnek a cégét, mennyit keresett, meg tudom érteni, nem? Tehát mert hogy köze van a politikához. De hogy ez egyébként miért fontos, hogy a Tilla, vagy a Majka, a piaci alapon, vagy a, nem tudom, az Ariák, az most mi,
2: mert aki szereti őket, az azt tudja mondani, hogy megérdemlik, aki gyűlöli, meg azt mondja, hogy rohadjon
1: meg. A hatásadás a cikk értem, tehát, hogy 5 klikkelést hoz, hogy akkor kinek milyen az árbevétele. Na, de ha nem közpénz közelében vagy, ha nem politikusként dolgozol, ha nem vannak cégeid és vállalkozásaid, akkor az egyébként miért
5: azt
1: fontos?
5: Azt írják, hogy
1: nem értem.
5: Hogy cégen belül lesz transzparencia, tehát, hogy az azonos pozícióban lévő munkatárs bére adható ki, de például a menedzser és a raktáros közötti bér nem osztható meg.
2: Aha. Nem gondolod, hogy nem fog kiderülni?
5: Tehát valószínűleg ki fog derülni, viszont amúgy szerintem...
1: Azt nehezen tudom elképzelni, hogy az EU-ban köteleznek arra, hogy neked be kell valamit, hogy mennyit keresel, tehát azért azt szerintem az nem így lesz. Lehet, hogy álláshirdetéseknél van, hogy erre a munkakörre keresünk 800.000 forint és 1.200.000 forint fölötti fizetéssel. Tehát azt transzparensnek kell lennie, hogy mennyit fizet mondjuk egy cég. Azt el tudom képzelni, de hogy mindenkinek el kell mondani, hogy mennyit keres, az így ebben a formában az egy picit nekem
2: nem az van itt, hogy azt mondják, hogy van egy gyár, és akkor az azonos tevékenységet végzők átlagbére ennyi, és akkor ahhoz te tudod viszonyítani a sajátodat?
1: Az is lehet, de hogy te érted? Tudod.
5: Én leszek ilyen range-ek megadva, ilyen tollígek, és
2: igen,
5: akkor
2: benne abban. Vagy-e, vagy se.
5: Igen, az is, de hogy ez eddig is voltam, hogy csak ilyen piackutató cégek csinálták, és most igazából azt akarják, hogy a visszaéléseket szorítsák vissza, tehát, hogy ugye nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy elmennek jön egy új kollega, és az alapból 15%-a, 20%-a több fizetést kap, mint aki évek óta ott van, ami ugye hát a lojalitásnak nem tesz jót, és akkor gondolom ezt akarják lecsökkenteni ezt a lehetőséget. Aha. Hogy
2: akkor van mihez viszonyíts saját magad fizetésre.
5: Igen. Meg amúgy szerintem ez egészséges, tehát hogy ez nem egy rossz, nyilván az nem lenne egészséges, ha tudnám a szomszédnak a fizetését, de azért az is érdekelne.
2: És miből van az új mercedes?
1: Igen.
5: Így van, szóval, hogy ezzel a fajta attitűd, ugye zsigerileg jelzik a munkáltatókból sokszor, hogy nem akarnak rosszul járni, és az olyan érdekes, mert hogy olyan tudsz új kapcsolatot építeni egy dolgozóval, hogy egyikötök se akar rosszul járni, és ez a fő motiváció, hogy csak én ne járjak rosszul.
1: Igen. Nem, itt tényleg az van szerintem, hogy téged ne tudjanak nagyon átverni. Valószínűleg, amit te mondasz, hogy az azonos munkakörben dolgozó körülbelül nagyságrendileg mennyit keresnek. Tehát az lesz transzparens. És akkor tudod, hogy annál a cégnél nagyságrendileg meghatározott fizetése, ez erre a targoncásra, vagy a könyvelésre, vagy nem tudom, megfelelő végzettséggel, nagyjából ez a kategória keres mondjuk 600 és 900 ezer forint között. Tehát te tudod, hogy mennyit töltesz munkában, ő azonos munkában eltöltött idővel, mennyit keres. Ez egyébként jó, hogy transzparens, nem?
5: Azt
1: hogy te be tudod kategorizálni magad valahova, és igen, tudod, hogy nagyjából ott vagy, ahol a hasonló munkakörben ugyanannyit keres valaki.
5: Igen. Például most azt írják, hogy az irányelv maga azért született, mert a férfiak és a nők közötti bérkülönbséget szeretnék megszüntetni.
1: Aha.
5: Tehát, hogy a pozíció határozza meg a bért, ne pedig az, hogy nő vagy férfi.
2: Az tök korrekt.
5: És ez egy olyan érdekes dolog, mert ez iszonyatosan jelen van, ha összehasonlítjuk a férfiak és a nők bérét, akkor még mindig úgy jön ki a bér, hogy a nők átlagosan egy évben egy, de van, hogy 2 hónapot ingyen dolgoznak.
1: Ez mennyire durva a férfiakhoz képest, igen, nem? Tehát igen, annyival olcsóbbak, igen. Na jó, de ezt akkor tudod megcsinálni, valaki alkalmazott? Tehát most neked van egy vállalkozásod, ja, vagy te nem alkalmazott vagy, tehát ezek alkalmazotti bérekre igazolhatók, vagy akkor lesznek transzparensek. Nem gondolom én. Tehát, hogy ha alkalmazott...
2: vállalkozó...
1: Nem, hát hogy alkalmas.
2: Akarod tudni?
1: Nem, vagy? Azt mondom, hogy pont, hogyha te neked van egy vállalkozás, az neked nem kell transzparensen megmondani, hogy te abból a vállalkozásból mennyit keresel, nem van, hogy alkalmazottaid szóri vannak, és te tudod, hogy az általad alkalmazott emberek azonos munkakörben, azonos munkával, azonos munkában eltöltött idővel nagyjából mennyit keresnek. Így a két munkavállalót tudja magát összehasonlítani, hogy ő megkeresi azt a igen pénzt, mint Katica mellette, vagy Jucika, vagy nem tudom.
5: Igen, erről azért lehetne beszélni, szerintem ez például egy olyan téma, amit soha nem érintettünk, hogy ki hogyan tapasztalja ezt a fajta különbségtételt a férfi és női dolgozók között.
1: Hogy mennyivel kevesebbet keresnek a nők,
2: igen,
1: ugyanarra a munkára.
2: Megkülönböztetés, fölveszik-e, ha nő, ugyanarra a pozícióra, amire egy férfit fölvesznek, ezer kérdés van benne.
5: Igen, igen. Na, azt nehogy ezzel holnap foglalkozzunk.
1: Ha nehogy aztán erre is rámenjünk.
5: Aztán itt összehordja itt a témát a hallgató.
1: Igen.
5: Idehordja.
1: Na jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra, és mi van egy játék?
5: Nagyon tetszik az egyik hallgató, hogy ezt a hülyeséget, ha tudnák, akkor mindenki nőket alkalmazna.
1: Igen.
2: Tök érdekes, itt egy csomó írek, hogy Németországban például nem is lehet elmondani, és hogy nem is tanácsos ezzel, és társadalmilag is az van benned, hogy nem turkálunk a másik
1: sebében. Ja nem, csak nálunk van. Tehát ez Amerikában valójában ez a kérdés, hogy te mennyit keresel, az egyik legsúlyosabb ilyen olyan kérdés, hogy...
5: Tudod, figyelj, hát van egy csomó, no, nézd meg.
1: Nem beszélünk magánügy, privát, nem kérdezzük meg, hogy te mennyit keresel.
5: Társadalmi réteg függő szerintem, de azt tettem vissza az amerikaiaknak, akik jól keresnek, azok nagyon szívesen beszélnek a sikereikről.
1: Az lehet, hogy sikerül, igen, de másra te oda mész is egy társaságra megkérdezed. Aztán neked mennyi a brutót, haver? Nem annyira.
5: Pedig a legtöbb ilyen tartalom azzal foglalkozik, hogy mennyi bérled a lakásodat, mennyit keresel, hogyan, tehát hogy szerintem nem tudom, más. Azért.
1: Na jövő mindjárt, gyerekek, jelentkezzetek játékra, jó? Mert hogy van egy Vegas.hu játékunk, erre lehet jelentkezni, itt vagyunk mindjárt.
0: Hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
3: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára? Július 9-e és 11-e között Tiszató Fest. Bájalex, TNT, Nótermérik, Cosmix, Regál Lili és még sokan mások. Csap le a kedvezményes jegyekre most. Részletek facebook.com/Tiszató Fest.
17: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyongyosgastro.hu.
18: A nyári forma most készül. Prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
19: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szállás helyel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
20: Naptej, fürdőruha, bőrönt, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz. Szerezd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
21: Szia, Zsuzsi, hogy megy a boltod?
22: Jól. Téd?
21: Enyém is.
22: Hirdeted?
21: Hirdetem.
22: Én is.
21: Rádió 1.
22: Igen, te is.
21: Én is a Rádió 1-en.
22: Akkor jó.
21: Akkor együnk egy fagyit.
23: Fagyisz te is! A reklámot pedig bízd a Rádió egy profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
0: Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai

93.3 Rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió egyen. A Rádió egyen. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: Rewind Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mecser Tamás, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság vezetője lett az ország új rendőrfőkapitánya. Kedden tovább melegszik a levegő, de esőre is van kilátás. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Révai Renáta. Magyarország miniszterelnöke a belügyminiszter előterjesztésére 2026. június 8-ai hatállyal visszavonta dr. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, írta az MTI. A miniszterelnök ezzel egyidejűleg dr. Mecser Tamás rendőr dandár tábornokot, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét bízta meg az országos rendőrfőkapitányság vezetésével. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrfőkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett, és utána érkezett Hevesbe. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az év rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést 2024-ben Kazincbarcika önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak. A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságáról beszélt vasárnap esti Egri Szent Miséjén Böjte Csaba, a ferences szerzetes a híveket arra biztatta, hogy keressék a jó tettek lehetőségét és segítsék a rászorulókat, tudósít a Heol. Böjte Csaba évek óta rendszeresen visszatér Egerbe, munkájával pedig számos gyermekotthon lakóinak nyújt segítséget. A persely adományokat is az általa végzett szolgálat támogatására ajánlották fel. Böjte Csaba megköszönte a meghívást és elmondta, hogy az egri fertály mesterek minden évben vendégül látják. Hozzátette, hogy imádkozik az idei szőlőtermésért és borért is. Úgy fogalmazott, a legfontosabb, hogy az emberek elinduljanak azon az úton, amelyre meghívást kaptak, mert a legnagyobb hiba az, ha valaki nem használja fel a kapott ajándékokat. Kiemelte, hogy a keresztény ember legfontosabb feladata a szolgálat és a segítségnyújtás, szerinte a legnagyobb tettek azok, amelyeket szeretetből teszünk másokért. Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható kedden, délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben, a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után 14 percet itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van kamácsom? Van kamácsom?
2: Kamácsom?
1: Nincsen kamácsom? Nincs kamácsom?
2: Mi az a kamács?
1: Nem tudod, mi a kamács?
2: Nem.
1: Kamácsom. Milyen fiú haverjaid vannak
3: nem
1: neked?
3: Kamácsó.
2: Ha nekünk nem szokott kamácsózni a kamácsónk.
1: Nincsen kamácsó?
2: Nincs kamácsó.
1: Emeld fel a kezed.
2: Mi az, hogy kamácsó?
1: Ilyen folt a hondalat, azt hívják kamácsónak.
2: Kamácsónak?
3: Nem, foltnak kamácsónak, hívják. El nekem.
2: A harmadik kerületben mi?
1: Kamácsó, nincs meg ez a sztori?
2: Nincs.
1: A kamácsó egy régi, nem is tudom, talán spanyol fociedző volt, és focista volt, és elment fociedzőnek. És mindig nagyon izzadt. És fölveti ilyen ingeket, és ugye úgy állt a pálya szélén, hogy ilyen asszonyi foltok voltak a hóna alatt.
2: Kamácsó.
1: Fölrakta a kezét, és az egész világ azon rögött, hogy ilyen foltokba is. És azóta azt hívják, hogy figyelj, van egy kis kamácsód, nézd már meg. Nincs meg?
2: Hát nincs.
1: Azért kezdem, hogy nézzétek meg, nincs kamácsom?
2: Nincs kamácsom.
1: Jó, mert úgy érzem, hogy van
2: egy kis. A mellkasodon van egy, de az
1: a... Beizzadtam egy kicsit, mondom, hogy Zsül, van kamácsod? Nincsen? Ő se tudja. De nem tudjátok, mi a kamácsó?
2: Nem, ez csak nálatok volt divat. Azért, mert ti használtok valamit, azt nem használja az egész világ.
1: Kamácsó. Kamácsó egy edző volt. 70-es évek, meg nem a 60-es évek. Nagyon, ez egy régi sztori. És baromi nagy foltok voltak a hóna alatt. És azóta azt hívott, ha valaki haverodnak foltos az ingyá, akkor azt mondja neki, na mi van kamácsód? Kamácsó, nincs hát, meg?
2: Nem, nincs.
1: Nem értelek titeket, hát ez hihetetlen. Na mindegy.
2: Kamácsó.
1: Kamácsó, igen.
3: Kamácsó. Nekem még sose volt ilyen, hogy kamácsó.
1: Nem volt kamácsód? Előadáson sem volt kamácsód?
3: Én nem vagyok izzadékony, egyáltalán nem szoktam izzadni. Ha izzadok, akkor az azt jelenti, hogy már megint valami történik.
1: Igen, valami a neurotikus folyamatokban, vagy idegi folyamatokban zajlik.
3: Egyszer a Szilin órában volt egy beszélgetős, ilyen ott lévős műsorunk, és az volt, hogy 39 fokos lázzal mentem oda, akkor izzadtam. Ennyi volt, de...
1: Akkor volt kamácsód?
3: Akkor mindenhol kamacsó volt. Nagy kamacsó voltam.
1: Akkor mostantól szólunk egymásnak, ahol akinek van kamacsója, jó? Figyelj, haver, van egy kis kamacsód, jó?
2: Jó, kamacsó
3: pisztolytáska.
1: Pisztolytáskának is hívják egyébként, pisztolytáska. Az ugye a hónod alatt az izzadság volt, igen. Igen.
3: De múgy attól félsz, hogy pisztolytáskád, vagy attól, hogy büdös vagy? Vagy egyiktől se félsz, csak
2: mindig
3: szerettél volna.
1: Én büszke vagyok rá, büdös vagyok, és direkt oda megyek, és kelepelek így a kezemmel, mint a gólya. Igen, az férfi szag, ja. Na mi újság? Van nekünk játékosunk? Bizonyám?
4: Van ám, fiú-lány.
1: Fiú-lány játékosunk van. Kérdések hangzanak el, és ezekre a kérdésekre kell jól válaszolni, és ha valaki jól válaszol, akkor mit nyer?
4: 100 000 forint. KP.
2: Kes.
1: Tessék, itt van a teljes megnevezése, Kamácsó Mundzsáró.
2: Kamácsó Mundzsáró.
1: A Mundzsáró oltás és a Kamácsó, az a Kamácsó Mundzsáró.
3: Az egyik mellékhatás a másiknak.
1: Igen. Kamácsó, megvan veled, vagyok Balázs, gimiben nagyot ment. Én azt hittem, ez nektek is ilyen tök bevett dolog, hogy kamácsótok van. Tehát ez a gimiben is, mindezt nagyon sokat mondogat, hogy van kamácsód.
3: Lehet, hogyha ha izzadékonyá válnék, az azt jelenti, hogy újra működik a pajzsmirigyem.
1: Igen, az lehet, hogy nem lenne pajzsmirigy alul működése.
3: Igen. Lehet, hogy akkor újra.
1: De szaunába se izzadsz?
3: Hát oda nem megyek be, nem vagyok hülye.
1: Tekintettel, hogy más emberek, akik szintén ott szaunáztak.
3: Na, hát egyrészt, másrészt pedig az egész koncepció szerint nagyon ostobaság.
1: Micsoda?
3: Hogy menjek be egy fadobozba, ahol meleg vagy, büdös. Hát hülye vagyok.
2: Ráizzadott másodta izére ülök én.
3: Meg látom ezeket a középkorú faszikat, akik vakargatják az ágyékukat ezeket a helyeket.
1: Jézusom, te milyen helyen szaunázol?
3: Én csak a tiédet látom eddig.
1: Igen. Jó, én szoktam középkori faszikkal szaunázni, vannak ott középkorú nők is, de egyébként azért igen, hát néha beülnek ilyen érdekes fürdőrülepedőbe.
3: Van egy ilyen indokolatlan önbizalmuk ezeknek az embereknek.
1: Ezek szétdobják a lábukat, igen.
3: De van egy, van
1: és
3: egy
1: néha
3: egy
1: vakarnak attitúd. Egyet a zsákon.
3: Igen, aztán kiülnek, visszaülnek a Citroën Sara Picasso-ba, és mennek bele az életbe. De hogy van, tehát fecskét hordó, vagy egyáltalán semmit nem hordó, még a testalkatuk is ilyen tipikus, egy ilyen olaszos, ilyen életszerető, ilyen, nagyon le vannak mindig barnulva, de hogy kis pocak azért van, és közben pedig ilyen olyan szemtelenül néznek, meg vannak ott ilyen szétszedett lábakkal.
1: Igen, szemtelenül néznek, és én mindig akkor nézek oda, amikor ezek az idősebb bácsik, ezek úgy szétdobják a lábukat. Tehát valahogy akkor pont oda tudok nézni, és így vastag bélik.
3: Ezt ők akarják.
2: Ez korra jön, hogy meg akarod mutatni, hogy még van.
3: Szerintem... Leszek én még ilyen magabiztos, mint ezek az emberek?
2: Soha.
1: Korra vagy egyre gátlástalanabb. Én is megfigyeltem, minél öregebb, annál jobban bejössz a mesztelenül a szaunába. Kidobja a gojzlit, megvakarja egy kicsit, a törölköző már nem takarja. várjál, értettem, akkor túlsz hülyén piromkodva takargatod magad.
3: Igen, és azt
1: még 10 éves neked se kell már takargatni magad.
3: Hogy ez narancsbőr, vagy olyan furcsa rákezdetően kijön az arc.
1: Heti 3-szori sauna, gyerekek. Heti 3-szor 20 perc, az 60%-kal redukálja a kardiovaszkuláris szív, stroke, érelmeszesedéses betegségeket és szövetményeket. Heti 3 sauna. Nagyon durván leviszi a rizikóját.
3: Azt mondták, hogy a nagyon forró fürdő is tudja ugyanazt, mint a sauna, csak ott nincs folytó meleg.
1: Tehát, igen, ott valaki nem nyomja a heréjét az arcodba.
3: Igen.
1: Tehát, hogyha nem ugyanaz az élettani hatása a fürdőnek, meg a szaunának.
3: Nem?
1: Hát nem, hát azért nagyon nem.
3: Mi van a krioszaunával például?
1: Hát az más, mert ott hideg van. Egészen más a dolog, mert az ellenkező oldalról közelíted ezt a témát, mert ott mínusz 100 fok van.
3: És mi az, az egyiket kell a másik után?
1: Lehet egyébként.
3: Van ilyen?
1: Lehet, persze. Tehát elmész kriózol egyet, edzel, és utána szaunázol egyet.
3: Kiesik a tömés a fogadból.
1: Igen, ezt kiesik az amagántöréset, kapsz egy sztrókot, összeessel, és még beszarsz. És még ott a kriumban össze is fosod
3: magad. Ez egy akkora, te kipróbáltad valaha, hogy így a mit tudom, 60 fokra átmézem, mínusz 150?
1: Az, hogy egyből, az nem, de hideg vízbe a szaunából, az igen, de mondjuk a szaunából a krióba, ezt így, az úristen, nem biztos, hogy jó.
3: Ez olyan traumatikus, amikor ülsz a rudasba, és hallod, hogy szaunáznak mellette, és akkor kijönnek ezek a férfiak a szaunába, és belemegy a vízbe, és akkor olyan hangot adnak, mint ezek a hipopotámuszok. De ott is ember! Én itt pihenni szeretném!
1: Igen, de annál nincs jobb, ha nem mentek szaunába, de hideg vízbe. Hát az a legkirályabb dolog. Lezuhanyzol és
2: nem megyünk szaunázni se, ember. Hogy mennénk utána a hidegbe?
3: Mert nem tudsz cigizni a szaunába.
1: Nem lehet.
3: Vizes lesz a papír.
1: 15 percig nem lesz
2: rányújtani.
1: Normális vagy.
3: De úgy, hogy belemész ebbe a merülősbe, rendesen.
1: Én belemegyek a merülőbe. Persze, abszolút. Persze, muszáj. Hát
3: az a pömpölő ilyenkor.
1: Tessék? Hát ugye ez mínuszba gyorsul. Hát az a 12-14 fok, 100 fokból mész be a 12-be. Hát szétszedi a szívedet, az érrendszeredet. Ugye minden összehúzód, illetve minden kitágul, és akkor bemész a hidegvízre, minden összehúzódik, és ez az érmozgás, érfalmozgás választja le a plakkokat, meg minden, gyerekek, szaunázzatok.
2: Na, és itt egy jó felvetés van, hogy mindig azt mondják, hogy fölhevő testen ne ugorja be a hidegvízbe, a medencébe.
3: Na ez meg a másik.
2: Nálatok miért lehet?
1: Mert nem ugrunk.
2: Kicsit gondolkodott.
1: Nagyon szerettem a
3: az AI ugyanis szokott gondolkodni.
1: Processzáltam. Hát azért, mert mi egy lépcsőn megyünk be. Nem tudom, szerintem más az a hő.
2: Más a meleg.
1: Más az a hő, amikor, meg ugye az van, hogy amikor te beugrasz, az egy hirtelen nagyon erős sokhatás, míg amíg te mondjuk csak annyit érzel, hogy besétálsz egy lépcsőn. Tehát már az a pár másodperc is nagyon sokat számít. Ott azért te hirtelen elmerülsz. Ráadásul nem is a hideg a Balaton, ahol mondjuk beugrálnak. Ez egy jó kérdés, igen. Hogy ott
2: megáll a szíved.
1: Meg valószínűleg máshogy melegít fel a nap, mint mondjuk a szauna. Azt is el tudom képzelni, hogy máshogy vagy meleg, nem?
3: Én ezt sokkal olcsóbb meg tudom oldani. Az van, hogy
1: meleg.
3: Ha az a cél, hogy így ingadozzon a vérnyomásod, meg így a pulzusod, akkor én például azt szoktam, hogy kicsit lenémítem a telefonomat, és hogy 3 órák később ránézek, és attól, hogy hány nem fogja a hívásom. És ugyanez az érzés, ugyanez a hatásmechanizmus.
1: Azt mondják, hogy időskorban a viselkedés és az érzelmi gátlásokért felelős agyterület, a prefrontális kérlek, a homloklemen része, valószínűleg veszít az aktivitásából és a tömegéből.
2: Aha.
1: Ez milyen érdekes? Tehát, hogy azért vagy egyre gátlástalanabb, és nem érdekel már, hogy ki mit mond, mert hogy az agy szerkezete egy kicsit megváltozik, barom izgi. Ezért szaunáznak mesztelenül, meg vonulnak ott, meg jönnek, mert hát már nem érdekli őket.
3: Ilyenkor jönnek a fecskék, hogy az indokolatlan apró vizes sportokhoz nadrágok felvétele.
1: Igen. Úgyhogy de... én imádom, én nagyon élem, én megyek két.
3: De akkor ezért azt, hogy a nyugdíjasokkal nem lehet packázni a BKV-n például?
1: Hát ne packázzál, nincs szégyenérzetük.
3: nincs szégyenérzetük.
1: A prefrontális kérek már nem működik annyira erősen, igen. Na jól van, gyerekek, oké. Hát ha nem akartok szaunázni, nem szaunáztok. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
2: Azt
1: a micsoda kitörő életigellés.
3: Andi, a szaunából jöttél?
1: Olyan vagy, mint a magyar tanárom, amikor nem tudtam a leckét. Hát Balázs, ez nagyon kevés lesz.
5: Ez egyáltalán nem igaz, csak náthás vagyok.
3: Hát mert nem voltál szaunázni.
1: Nem mész szaunázni, Andi?
5: Most én szoktam, igen.
1: Szoktál tényleg?
5: Igen.
1: Az nagyon jó. És bemész utána a hidegbe is?
5: Nem annyira hidegbe, de olyan 21-be, 20-21-be, igen.
2: Az nem jó semmire, ahogy látom Balázs arcát.
5: Dehogy nem
1: jó.
5: Jó,
1: az is jó. Az hát is jó. Minden jó, Andi. Na jól van, figyelj, de akkor, és hogy megy a foci? Mit csinálsz egy focis játékban? Te szereted a focit?
5: Igen, én szeretem.
1: Ne csináld.
5: A fiammal sokat nézzük, igen.
1: Igen?
5: Aha.
1: Hát ez milyen kedves kis program.
3: Ott van? És most segíteni fog neked?
5: Madridban van éppen.
1: Játszik a Madridban, hogy mit csinál?
5: Nem, játszik, dolgozik.
1: Ja, dolgozik Madridban, aha.
5: Igen.
1: Nagyon jó van. Jó van ez így, te Andi. Itt van a társad, Márk. Szia, Márk, jó reggel.
6: Sziasztok.
1: Hello.
6: Sziasztok, hello.
1: Várj, Andi, egy kicsit. Mi a helyzet, Márk? Honnan hívtál minket?
3: Madridból.
1: Madridból, és Andi fia vagyok.
6: Hát, majdnem, igen.
1: Az a gyerek, hogy mindenki a miénk.
6: Madridtól egy néhány száz kilométerre, Győr Ladamérről.
1: Győr, jó van.
3: Győr Adamér.
6: Győr Ladamér.
3: De Ladamér, bocsáss, nem akartam meg
1: benne. Ladamér. Mi? Ladával. Kimegy oda Ladával. Ladamér.
3: Győr Ladamér.
1: Mit csinálsz, mit dolgozol?
6: Hát igen, itt a megyébe fociedzőként.
2: Hát akkor így.
3: Hát egy nyugodt életnek hallom.
1: Igen.
6: Hát nem, csak azért mondom így, mert ezzel most nagyon meg lehet égni.
2: Ja, igen, hogy foci edző vagy, és nem tudod a focis kérdésekre a válaszokat. Igen, igen, igen. Na, majd meglátjuk.
1: Nem túl okosak a foci edzők, ebben semmi meglepő nem lesz. Na most nem, most azt mondom, hogy nem tudom, egyetemi tanár vagy sportkommentátorok, de azért egy foci edzőnek nem kell...
6: Van egyetemi végzettségem is egyébként.
2: Miből?
1: Mibű?
6: Nemzetközi közgazdaságtan.
1: Oh, oda nézzél!
2: És akkor miért lettél foci edző?
1: Hogy keveredtél így korpa közé?
6: Hát azért a focit szerintem a fiúk nagy része szereti, én is ezen dolgoztam, hogy ebbe lehessek. Van azért polgári állásom is emellett.
1: Na, te is öntöd be balról a szotyit, és jobbról kiköped az egész tök magot?
6: Abban nem vagyok olyan profi. Próbálkoztam vele, de az csak hagyományos módon megy.
1: Jó, akkor káromkodj egy nagyon durát. Dehogy is nem. Mondjál valamit a bíróra most! Küldd el nagyon durván a bírót. Na jó, figyeljetek, három darab kérdés lesz, jó? És
3: az első az, hogy milyen szotyit szokták köpködni.
1: Igen. Hogy mondják a tökpakot Miskolcon?
6: A sárgát.
1: Makuka. Az alábbi, mi van? Hogy van? Ez a kérdés?
2: Igen.
1: Oké. Okay. Az alábbi párosodások közül melyik két válogatott találkozott egymással a legtöbbször labdarúgó világbajnokságon? Jó?
2: Van egy Argentína-Németország párosunk, van egy Brazília-Franciaország, és van egy Spanyolország-Olaszország. Márk, te kezdted. Tehát ki az, aki a legtöbbször találkozott labdarúgó világbajnokságon?
6: Hát...
2: Spanyolország, Olaszország, Brazília, Franciaország, vagy Argentína-Németország?
1: Jó, de húzz az
6: Argentína-Németország.
2: Argentína-Németország.
6: Nem tudom, mi volt a három.
5: Olaszországot mondom.
1: Spanyolország, Olaszország. Aha.
2: Márknál van az egy pont, mert valóban Argentína-Németország.
1: Jó.
2: Jön a második kérdés. Hány stadion ad otthont a 2026-os labdarúgó világbajnokság mérkőzéseinek? Ez Andi? A kérdés. Andi, mi a tippet?
1: Mondj egy számot.
5: Tippem. 16.
2: Márk, mit mondasz?
6: Hát 16 sajnos, igen.
1: Így tudjátok fejből. Tényleg 16 a jó válasz. Hát igen, fogalmam nem volt, hogy hány stadionban rendezik ezt. Honnan tudtátok ezt ilyen jól? Andi?
5: Én tippeltem.
1: Ne csináld!
5: Hogy csapat van, hát gondoltam, hogy a harmadat körül. Nem.
1: Aha, de mégis rutinos a Márk, mert meg letippelte ugyanazt, hiszen egy durva vezet, nagyon
6: hát szép. Én tudtam ezt, ha elárulhatom.
2: Nem kell itt villogni, érted, semmi
1: szükség rá.
2: Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Nem könnyű kérdés. Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Márk?
6: Hú, hát talán a, nem is tudom, a Miami stadionjában.
2: Miami stadion, mit mondasz? Andi?
5: Mexikóban.
1: Nem, a jó ez a Dallas. 9 meccset Dallasban rendezni. Akkor ez azt jelenti, hogy?
2: Hát, hogy Márknak van két találata, Andinak meg egy.
1: Ó, Andi, pedig én nagyon neked drukkoltam, tök aranyos vagy, hogy ilyen kis nyugdíjasként itt bejelentkeztél egy focis játékra, ez tök kedves.
5: Igen.
1: De hát az élet kemény, úgyhogy nem nyertél semmit. Köszi, Andi, puszi!
5: Sziasztok!
2: Puszi, hello!
1: Már neked mutatjuk a nyereményedet, figyelj!
7: Gratulálunk! Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jó voltából.
1: Na?
6: Hú, de jó, köszi!
3: Ez mennyi szotyi?
1: Ez egy 6 kiló makuka.
6: Hát most valószínű tejporra megy, meg cumis üvegre, meg hasonlókra.
1: Na, kivették a fogaidat?
3: Regesz jóban, vagy?
6: Igen, hát most már tudod, de ennyit a kiután.
1: Komoly fog műtét. Igen, több csatornás gyökérkezelés mindkét oldalon.
3: Volt egy komoly emberekedés egy meccs után.
1: Igen, felbőszült szülők nagyon megvertek hétvégén. Na jó, oké, akkor küldjük neked is akkor sok tejport. Jó.
6: Ciao. Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Hello, Bella.
1: Mai magyar meccsefogadás.
2: Van ma magyar meccs?
1: Na, kivel játszanak?
2: Kazasztánnal. Nem ma van.
1: Tessék?
2: Nem ma van a kazak meccs.
1: Kazak meccs van ma?
2: Igen.
1: Egy nagyon jelentős, barátságos kazak meccs. Óriási téttel, hatalmas gólokkal, iszonyat hajrával, bőrületes tempóval.
3: De itt, hogy valahol máshol?
1: Bődületesen bezselézett hajakkal? Mi lesz? Fogadjunk rá?
2: Magyar-kazak válogatott meccs.
1: Tét nélküli barátságos.
2: Hát ezt nem tudom.
1: A világ legjobbé éppen gyűrik nem sokára egymást, érted, még birkózunk a kazak válogatottal. Mennyire jó a magyar futball. Hihetetlen. Nem?
3: De ez hol lesz helyileg? Ez,
1: hát a Magyarország Kazasztánia van egy tippem, hogy itt.
3: De hol?
1: Kína Hősök terén.
3: Itt van egy jó focipálya mögöttük, igen, itt Szakó utcában.
1: Szerintem Dorogon valahol egy pályán. És ez most mit játszunk, barátságosat?
3: Debreceni Nagy Erdei stadionban lesz, tessék, megválaszolta a kérdést.
2: Felkészülés, itt nem barátságos, a töcsém, felkészülés.
1: Hova készülünk, most van a VB?
2: Hát a következőre.
1: Tessék, csokolom, most világbajnokságot rendeznek. Az a baj, hogy mire felkészülünk, elfáradunk, mire újra világverseny lesz. Most ne készüljünk, most ők is nézik a VB-t, hát a kipihenik magukat.
3: Jó, szerintem megverjük a kazahot. Szerintem meg fogjuk őket venni rendesen.
1: Igen?
3: Igen.
1: Annyi, hogy 4-1 lábú jön, 3 vak.
2: Az mindegy.
3: Nem ez volt a kérdés.
1: Kérdélkezzük. Na, jövünk mindjárt a hírek után.

0: és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
6: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
5: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
6: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
10: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: Reklámot hallottak.
12: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Állj meg egy pillanatra! Mi lenne, ha a szerda lenne a kedvenc napod? Június 10-én újra bevásárló szerda az Agria Parkban. Csak egy napig elképesztő ajánlatokkal, és akár 50% kedvezménnyel várnak üzleteink. A kuponokat keresd az agriapark.hu-n és az információs terminálokon. Június 10 bevásárló szerda az Agria Parkban.
16: Egy este, ami nyomot hagy. Június 13-án Egerben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
12: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: három rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságát hangsúlyozta Egri miséjén Böjte Csaba. 28-33 fok közötti értékeket mérhetünk, északon lesz hűvösebb. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renátát hallják. A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságáról beszélt vasárnap esti Egri Szent Miséjén Böjte Csaba. A ferences szerzetes a híveket arra biztatta, hogy keressék a jó tettek lehetőségét és segítsék a rászorulókat, tudósít a Heol. Böjte Csaba évek óta rendszeresen visszatér Egerbe, munkájával pedig számos gyermekotthon lakóinak nyújt segítséget. A persely adományokat is az általa végzett szolgálat támogatására ajánlották fel. Böjte Csaba megköszönte a meghívást és elmondta, hogy az Egri fertájmesterek minden évben vendégül látják. Hozzátette, hogy imádkozik az idei szőlőtermésért és borért is. Prédikációjában hangsúlyozta, hogy minden szentmisén jelen van Krisztus a hívek között, és Isten minden embernek talentumokat ad. Úgy fogalmazott, a legfontosabb, hogy az emberek elinduljanak azon az úton, amelyre meghívást kaptak, mert a legnagyobb hiba az, ha valaki nem használja fel a kapott ajándékokat. Kiemelte, hogy a keresztény ember legfontosabb feladata a szolgálat és a segítségnyújtás. Szerinte a legnagyobb tettek azok, amelyeket szeretetből teszünk másokért. Lehult a lepel a Harlekin Bábszínház következő évadának újdonságairól. A 2026-27-es szezonban a legkisebbektől a középiskolásokig minden korosztály találhat magának izgalmas előadásokat. A társulat a klasszikus meséktől a történelmi kalandokon át egészen az interaktív tantermi színházi produkciókig széles repertoárral várja a közönséget, így a Bábszínház a következő évadban is a családok egyik kedvelt kulturális találkozó helye lehet Egerben. A Tittel Pál könyvtár sokszínű egészség megőrzés című előadás sorozatának keretében Sebestyén Tímea ultrafutó előadását hallgathatják meg az érdeklődők ma 17 órától a líceumban. A motivációs és kalandos beszámolóból kiderül, hogyan lehet két nagyon fiatal segítővel 16 napon keresztül minden nap maratont futni egy jótékony cél érdekében. Útja Egertől a testvérvárosig Gyergyószent Miklósig vezetett. A 676 kilométer megtételével a sport a gyergyószentmiklósi Szent Anna gyermekotthon lakóit támogatta. Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható kedden, délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar, több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello.
1: Most már nem reggel, ez már délelőtt.
0: Egyébként már délelőtt van.
1: Napfényes nap közepe van.
0: Napfényes nap van, gyerekek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ornitológiai megfejtésben voltunk.
2: Már best of
0: van, kézzed, így elrohant az idő.
2: Azt a rohadt életbe. Kapcsolva beszélgettem, azért telt el ilyen jó.
1: A fizetésemelést ad nekünk?
2: Ő nem tud sajnos.
0: Igen.
2: Azt itt kell kérni.
0: Hát engem, felejtsetek el, eztek.
1: Nagyon vicces, hogy hallottam Balázst gumiról beszélgetni a gumisával.
0: Igen. És, egy hónapot kell a tréletek háromra várni, haver, ezt nem mondtad.
2: Mert miért nem szólsz?
1: Ferinek van a garázsban három.
0: Ferinek mindig van a zsebébe gumi.
2: Mindegyikőtöknek elmondtam, hogy szóltok, és kettő nap múlva itt van jó áron.
1: Lehet, hogy három döglött nyest lesz benne, de ott lesz.
2: De ott lesz. Használt lesz, de ott lesz.
0: Igen, használt lesz, a kopás jelző már kint lesz, de olyan gumit kap. Érted? Bemondom a mamának, hogy kellene nekem gumi, azt mondja, a másik oldalon július közepén
1: érkezik meg. Nem ezt mondta először, azt mondta, hogy mekkora?
0: Ja, kérdezte, mekkora? Mondom, hogy jön ez most ide? Ja, mondom, 16/1/19/120, azt mondja, egy hónap, mire megérkezik a tréletek háromos, érted?
1: Van ez én azt mondom, hogy videójáték amúgy.
0: Intézkedjél, akkor intézkedjél, hogy címenek legyen gumi.
2: Mondja, mondjad, hónapra itt van.
0: Figyelj, hát ugyanúgy hozza a gumit, ahogy a bélszín. Minden van, gumi, bélszín, amit akarsz,
1: nekem
0: mindent
1: szerezt. Hozzá van nekem is.
2: Nem baj, ha áll kettő otthon.
0: Igen.
1: Vagy teszek bele virágot.
0: Kontinentál tréleteket hozzá már részéges, igen.
1: Majd gurigatjuk egymásnak a gyerekkel.
0: Szóval gólyákról beszélgettünk, ornitológiai megfigyelésben voltunk, és Németh Pétert hívtuk az AI-os biztosítási csalások miatt.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
4: Ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhatott, és azt mondták, hogy adunk 50 000-et, jó lesz. Átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit, nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros útja az ügyfélednek, a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosítótársaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, és akkor azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a generált képeket, amiket mondjuk AI csinál. Az AI csinál.
0: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosító társaság több mint 18 000 gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
4: Hát ez
0: 100 milliárdos kár. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
4: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás ez egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért biztosítási csalás, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyáltalán megtörtént-e, ott volt-e, volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
0: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
1: És ítélkezik?
2: De lehet, hogy...
0: Mi a szar történik a gólyán?
1: Ismerem, nem.
0: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
2: Nem azért a gyíkot meg a békát.
1: Azért, mert az asszony hormonos, és de nem bírják meg.
2: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
1: Igen, a hormonos, már érzékeny, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
0: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
1: Ez a rádiójáték.
2: Aha, semmit nem.
5: Sőt, egy a póza tetején, nincs fészkünk.
0: Mondom, nincs fészkünk, ott ül a póza tetején.
1: Fölvette!
0: Fölvette! A póza tetején, figyelj, ott egy másik póza.
2: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
0: Ott is ül.
1: Ez a hangyák miatt van.
0: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
2: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
0: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
2: Hogy állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
0: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
1: Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú
0: megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
1: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
0: Add a varjú hangot. Ez elrepült, nézd? Mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, ezek szingiskednek ott?
1: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemét égető.
0: Na, tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
2: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
0: Igen, ezért ő elmegy.
1: Pista, te mit csináltál itt vagy?
0: Nem az, hogy az asszony miatt.
2: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le?
0: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
1: nem
0: egy póznán.
1: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
0: Melegek?
1: Aha.
0: És este valami iszonyatos tivornya van, amit mi nem látunk?
1: Igen, a gólya gangbang van este, csak hogy megvárják, hogy mindenki hazamenjen a forgatásról.
0: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek el, megszületnek májusba. És...
6: Ezek olyan gólyák, akik ivar érett, cég még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
0: Tehát ezek szingli fiatalok.
2: Ne beszéltek a hülyeséget, városiak vagytok.
6: Nem most születtek, nem most születtek.
2: Hanem tavaly?
6: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivarérettek, nem szaporodó képesek még. Így van.
0: De már szexelnének, de még nem szexelnek. De nem
6: nincs párjuk.
2: De fészket miért nem épít?
6: Mert nincs még párjuk.
2: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket. Én nagyon bírtam.
0: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszaka, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
6: Majd igen. Beszarok majd rajtuk. Egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
0: Akiknek, na jó, akiknek
6: az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
2: Na de maguknak. Attól a fészke ezt még ott van.
6: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
1: A gólyák pont út nézegetik
2: után. Mi most a
6: haverokkal beszélgetik.
0: Beszámoló pont út, mert gólyák.
1: Kelep-kelep gólyák.
0: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
6: igen.
0: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
7: Hát, Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
0: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízét paraszt.
6: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, özvegyasszony is van, aki nem megy újra, hogy
2: úgy nem lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
0: Nem lehet, hogy ezek
1: csak a parlament.
0: Láttam tegnap este kártyázt. kanasztak. Ja, de, iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam
2: őket. Dobáltad őket,
0: kamicsa. Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
7: Annál, béka.
1: Azt írják, hogy BM és gólyatában.
0: BM és gólyatáborban a tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen, mit találtál?
1: Azt írja, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
0: Miket írnak hallgatók, igen.
7: Kelep, kelep.
0: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Karambolozott két autó Debrecenben, a Munkás és a Hold utca kereszteződés a mindenhatóság a helyszínen. Köszönjük szépen, és megérkeztek a múlt heti időjárás, nem tudom milyen szponzorunktól az ajándékok. Köszönjük szépen, nagyon rendesek.
1: Soha többé szúnyogok.
0: Igen, tényleg drágák, aranyosak. Mindig jól esik, a szponzor gondol ránk, és elküldi a kis ajándéktárgyét, a termékeit. És gondol arra, hogy itt hirdetebben műsorban, ez nagyon kedves. Hívjuk a nap hallgatóját még így 9 óra után. 50 perccel, és nincs plusz ajándékunk? Nincs, csak egy ajándékcsomagunk van most.
1: Ebben tudunk egyet adni, hogyha úgy van.
0: Igen. 10 évnyi szúnyogriasztót tudunk adni. Hangyaírtógél.
1: Ugye ezzel kell most lealapozózni a házadat.
0: Azok a hangyák kikerülik. Kiröhögik ezt. Az Obis hangyaírtót felzabálták, érted?
2: Az Obival együtt
0: megették.
4: Halló, Balázsék.
0: Igen.
2: Ügyes vagy.
0: Pont le akartam tenni, nagyon jó vagy. Hogy hívnak?
4: Endre vagyok, sziasztok!
0: Endre!
1: Ó, milyen jó hangod van, Endre!
4: Kamaszodok, köszönöm!
0: Kamaszod! De tényleg, tényleg jó az orgánum, abszolút jó az orgánum. Ugye te is ráfűztél a gólya témára, te azt írtad, hogy azok nem gólyák, hanem géják. Géj, mint ugye géj, mint ugye meleg gólya, ugye erről szó volt. Ez a kis szójáték, ez jelent neked egy ajándékcsomagot, gratulálunk! Géják!
4: Nagyon szépen, köszönöm!
0: Hol hallgatsz minket?
4: Úton voltam az M5-ösön, amikor aktuális volt a téma.
0: Aha. Kicsit egy ilyen Németh Kristóf és Gergely Robi szerelem gyereke hangod van egyébként. Tehát, hogy ide tenném a kettő közé.
1: Gergely Kristóf
0: hangod van, igen.
4: Megijedtem, Steinert hallottam, de így már elfogadom.
1: Hát azért...
2: Ez nem volt szép.
0: Ezen a csúszdán nem csúszhatunk rá. Jól van, küldjünk egy ajándékcsomagot.
1: Még nagyon meghallgatnám a Steiner Kristófot ezzel az orgánummal.
0: Semmi baj az, hogy...
4: Itt van a szomszéd, bodolom a telefont, ha gondoljátok.
0: Semmi baj az, hogy homofób vagy, küldtünk egy ajándékcsomagot, mi nem válogatunk a hallgatóink között.
4: Gondolom, homokozó készlet lesz.
0: Insta mindenit.
2: Na jó.
4: Ugyan, nagyon szépen nagyon köszönöm. Ma.
0: Na menjél, mert a Torockai 11-től érő bejelentkezést ad, úgyhogy akkor... Azt még pont elcsípett, meg tudod nézni.
4: Csáu, csáu. Csáu, csáu. Csáu, csáu. Csáu, csáu.
0: Mi a hallgatókba botlunk?
1: Ja, óriási.
0: Óriási hallgatóink vannak. Na jól van.
1: Az igazság, hogy nem dönthette, hogy heteró lesz, hogy meleg, mert ez a hangon nem vették volna be sehova.
0: Igen. Jól van, mi van holnap? Holnap?
1: Holnap szerda lesz.
0: Az holnap szerda, csak a váltásra kérdezem.
1: Jövök,
0: hogy...
1: jövök, és most csak kérte Julit, hogy hívja fel a fagylaltos embert, hogy ő is jöjjön.
0: Fagylaltos emberünk nyert valamit, gyerekek. Igen. Valami komoly díjon indult, és elhozott valami brutál díjat. Igen. Igen,
1: és amit még elhozhatna, a hűtőtáskáját ide.
0: Igen, ő a múltkor is hozott nekünk fagyit.
1: Bizony.
0: Az elmondom nektek, a holnap bejön 8-ra, itt 10-ig mindenki cukorsokban fetreng, zéro adás, sok zene. Jaj, veszékelés, nyögés, és fetrengés. Tehát óvatosan
1: a cukorra. Ne legyen az, hogy sok zene, hanem tegyük ki a hallgatókat, a teljes ilyen színuszfüggvény nekem be fogunk járni, tudod?
0: Jó.
1: Fentlen.
0: Jó, ők csak a csámcsogást hallgatják, és néha azt mondjuk, hogy finom. És ez nagyon rádióbarát, ez 8-tól fél 9-ig ez lesz.
1: Nekem nagyon tetszett, amikor megpróbáltuk emőversenyé változtatni ugyanezt a programot a fekete Mikivel, emlékeztek?
2: Tényleg.
1: Most akkor hívjunk be egy óvodást, aki ugyanezt fel kell csinálni, tudod?
0: Igen, és mindenképpen legyen itt Palacsintás Robi, aki egy nap ötször elmondja.
2: Ő Palacsintás Robi.
0: Őt úgy hívják, hogy Palacsintás Robi, és nem kapcsolódik a témához, de ő Palacsintás Robi.
1: De ő nem lehet egy ilyen desszertnapot tartani.
0: Jó, de akkor Palacsintás Robi legyen itt. Nem is kell, hogy hozzon palacsintát, csak mondja, hogy ki
2: ő. Tudod.
0: Jó.
1: De úgy kéne, hogy mindenki településre elvinni a Palacsintás Robit.
0: Ja, ahol ő csak ennyit mondta, hogy én vagyok Palacsintás Robi. Nagyon jó. Na, jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Csacsom!
3: És uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony?
10: Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márkakereskedésekben.
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
16: A csirke szárnya legjobb a grillen.
17: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
16: Mondom, hogy a szárnya jó.
18: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
19: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagq.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra!
20: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
21: Reklámot hallottak.
22: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
23: Készített kiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
24: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cherry Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9 millió 490 ezer forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cherry Barta, Eger, Kistályai út 133.
25: Formásabb vonalakra, feszesebb érzetre és célzott alapformálásra vágysz. A Shape & Shine stúdióban hient izomstimuláció, zsírfagyasztás és nyirokmasztás segíti tested megújulását. Has, comb, fenék, derék, fókuszban a kontúrosabb forma. Shape & Shine stúdió, Egerben a Sertekapu utca 26 szám alatt.
26: Naptej, fürdőruha, bőrönd, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz. Szeresd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
27: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
28: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
29: Mert

93.3 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermeccs. Holnap hidegfront jön, ugye ezt onnan lehet tudni, hogy a kollégák már ma reggel nem köszönnek, csak sóhajtoznak. Aki érzékeny a frontok érkezésére, annak ma nagyon rossz napja lesz. Mindenki más egyébként kap még egy kis nyarat 31-32 fokkal. Délután eleinte fátyol felhők érkeznek nyugat felől, aztán egyre több gomoly felhő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

rajtam keresztül, amihez természetesen én is csatlakozom, és ahogy Roli írta, itt tényleg minifesztivál van, mindenféle zenei stílusból jönnek a Nagy Rádió 1-es kedvencek, Tarlo például, óriási favoritunk.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közöttük nagy Rádió 1-es kedvencek is, mint mondjuk most Lady Gaga-tól, aki áprilisban befejezte a Mayhemból turnét, de nem pihenget, stúdióba vonult, új zenék készülnek, viszont nem popzenék szerintem, mert ahogy mondta, a következő projektje a művészetének egy másik oldalát

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Kedd van, ugye hideg front érkezik majd, úgyhogy ma mindenki álmos, vagy ingerlékeny, vagy mindkettő egyszerre. Ezt kaptuk csomagban, nagyon szépen köszönjük, úgyhogy meg kell dolgozzak a jó hangulatért, de most ütőzzelei órák kellenek, és nagyon rajta vagyok, hogy a nyári hangulat átjöjjön. Kezdek az olasz DJ-vel, Hypatonnal, mindjárt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis?
10: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Reklámot hallottak.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
13: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
14: Szia, Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
15: Szia, Laci! Sajnos tudok.
14: Ennyire azért ne legyél lelkes.
15: Nem miattad. Csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
14: Ja, hát nem hirdeted?
15: De, online állandóan.
14: Az semmit sem ér. Hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
16: Laci már kipróbálta és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 31-32 fokokkal még ma. A Balaton és a nagyobb tavaink 23-24 fokosak, a hidegfront holnap érkezik, de délután nyugaton már sok lesz a felhő.
1: Az időjárás

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Olvasgatom az internetet, mi történik a világban, és látom, hogy Ed Sheeran nem szeret unatkozni. Mondjuk nem gondolnám, hogy unalmas lenne az élete. De most a koncertezések után, a stúdiózások után, a malagai nyaralása helyett egy rögtönzött koncertet adott Ipswichben, Angliában, a szülővárosához közel a vízparton. A közösségi médiában dobott egy üzenetet, hogy akinek van kedve, az menjen a megadott helyszínre délelőtt 9-re, legvacakabb időpont ever, de a súly és a munka ellenére rengetegen voltak ott, külön megköszönte a szülőknek, hogy iskola helyett inkább elvitték a gyerekeket egy picit bulizni. A zenei óra folytatásában az információk után tehát Ed Sheeran is érkezik a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirke málnál nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
12: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak.
14: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12.

Tibi, és délelőtt 9-kor fellépett az összegyűlteknek. Tibi azt írta, Ed Sheeran miatt ő is otthagyta volna a munkát és rohant volna. Az a baj, hogy hozzá az ilyen közösségi médiás üzenetek soha nem jutnak el. Csak maximum annyi, hogyha a hekkes

0: csak igazi mai sláger megy. Holnapra ugye a meteorológusok hidegfrontot mondanak, hát ez sok munkahelyen úgy csapódik le, hogy mindenki furábban néz a másikra már ma. De túllépünk ezen, ebédeljünk együtt a kollégákkal, indítjuk hozzá a Daily Mixet ezzel a dallal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
10: Június 13 és 19 között.
9: Ez az!
10: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
11: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
12: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Várj a jövőre. Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyco.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra.
1: Reklámot hallottak.
4: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Mecser Tamás a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság vezetője lett az ország új rendőrfőkapitánya. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Révai Renáta. Magyarország miniszterelnöke a belügyminiszter előterjesztésére 2026. június 8-ai hatállyal visszavonta dr. Balog János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, írta az MTI. A miniszterelnök ezzel egyidejűleg dr. Mecser Tamás rendőrdandár tábornokot, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét bízta meg az országos rendőrfőkapitányság vezetésével. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a Kazincbarcikai rendőrfőkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett, és utána érkezett Hevesbe. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az év rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést. 2024-ben Kazincbarcika önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak. A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságáról beszélt vasárnap esti Egri Szent Miséjén Böjte Csaba. A ferences szerzetes a híveket arra biztatta, hogy keressék a jó tettek lehetőségét és segítsék a rászorulókat, tudósít a Heol. Böjte Csaba évek óta rendszeresen visszatér Egerbe, munkájával pedig számos gyermekotthon lakóinak nyújt segítséget. A persely adományokat is az általa végzett szolgálat támogatására ajánlották fel. Böjte Csaba megköszönte a meghívást és elmondta, hogy az Egri Fertájmester minden évben vendégül látják. Hozzátette, hogy imádkozik az idei szőlőtermésért és borért is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Szalikron Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Június 9-e van, és a kedvünk is jó, vagy legalábbis bízom benne. A mikrofonnál ma is délután 2-ig Ferenc Norbert. Szépen haladunk az újabb hétvége irányába, megnézzük majd, hogy mikor akar elromollani az időjárásunk, illetve jönnek majd közlekedési információk is a városból és a környékről, úgyhogy ezzel várok mindenkit, meg a Daily Mixbe jobbnál jobb zenékkel. Dua Lipa dalával megyünk tovább, érkezik a Training Season.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Szóval, hogyha Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na nézzük, hogy mi újság az utakon. Nagyon sok úton folyó munkálat van, újak is. Próbáltak egy kicsit enyhíteni azzal, hogy reggelente kikapcsolják a forgalmi irányító berendezéseket, ugye a jelzőlámpákat. Hát nem tudom, hogy ez segít-e valamennyit, minden esetre a bejutás még mindig nagyon nehéz, főleg az északi város részből a belváros irányába, de hasonló a helyzet egyébként a Mátyás király úton is. Ott is ugye vannak kisebb-nagyobb munkálatok, meg a Vörös Marti Mihály utcánál is, úgyhogy türelmet kérek az autósoktól. Jelenleg egyébként két helyen van sebességmérés a városban, a Sas utcán és a Kistályai úton. Szokott helyeken, az ipari partnál, a Kistályain, illetve a Sas utca közepénél szoktak általában mérni, úgyhogy most is, mint mindig, tartsák be a megengedett sebesség határokat és vezessenek óvatosan. Én pedig hozom az úton lévőknek Lady Gaga slágerét, érkezik a Did That Dance.

Szalkonulá di Wait Csak igazimai slágermely, Bibi Rexa pedig új korszakába lépett, tele energikus, táncolható slágerekkel, a Chase It sikere után újabb kislemezzel jelentkezett, most pedig megérkezett a legújabb sláger, méghozzá a Faithless feldolgozásában. Ez a New Religion, ami egy olyan dal, amit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Biztos vagyok benne, hogy egy igazi Rádió 1-es kedvenc lesz majd belőle. Hallgassuk most Bibi Rexa és a Faithless újdonságát!

Szadikron Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Úgy néz ki, hogy a hét közepéig jó időnk lesz, aztán egyre nagyobb lesz majd a csapadék hajlam. Szerdára már jósolnak ide Egerre is a meteorológusok esőt, 3 mm csapadék jöhet. Aztán csütörtökre még több, 5 mm, péntekre pedig 2 és szombatra is 2. Jön ez a hideg front tehát szerdán erős széllel és esővel, meg egy pár fokkal vissza is hűti majd a levegő. Csütörtökön és pénteken már a legmelegebb órákban napközben is csak 21-22 fokot mérhetünk, de addig még ma is 30, holnap meg 28, úgyhogy én úgy látom egyébként, hogy inkább majd a nap második felében érkezik a hidegfront, tehát holnap már készülni kell egy kis csapadékra, de egyébként számottevő lehűlés és hosszabb lehűlés nem érkezik, mert a 21-22 fokból megint csak lépkedünk majd fölfelé. Hát lehet, hogy a héten nem lesz strandidő, de ettől függetlenül azért fázni sem fogunk. A jó zenékről pedig gondoskodunk a munka mellé, és St. John pörgős dalával megyünk tovább, érkezik a Roses.

0: Magyarországon rádió egy csak igazi mai slágermegy. Egyik lábon kit, másik meg már a következő órában. Szépen megy az idő, megkezdjük az újabb munkás órát, és egyre kevesebb van már belőle, úgyhogy lassan véget ér ez a kedd délutáni munkanap is. A híreket meghallgatjuk most Révai Renitől, aztán a következő órában pedig ezzel az igazi mai slágerrel kezdünk majd. Tóta Vigil és Exxon közöse jön nem sokára, a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra nyitva Egerben a Lajosvárosi Coop ABC. Megújult választékkal és mindig friss áruval várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján. Lajosvárosi Coop ABC, Egerben a Mátyás Király út 106 szám alatt. Friss, hazai, Coop.
4: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagin C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagin C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
5: Vitagin C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Újra megnyitott a Coop a Lajosvárosban. Eger Mátyás Király út 106.
6: Igazi feltöltődésre, sokkal jobb közérzetre és valódi regenerációra vágysz. A Sépencsai stúdióban Bémer nyirokmasszázs, intimpad, infraszauna és masszázsfotel segíti a keringés, a relaxáció és a testi egyensúly támogatását. Sépencsai stúdió, Egerben a Sertekapu utca 26 szám alatt.
7: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az ExCobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/ExCobra monitoring oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Nőtt az egyesületek száma, de fogy a tagság, erről is szó volt a polgárőrök közgyűlésén. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Megtartotta évértékelő és tisztújító közgyűlését a Heves vármegyei Polgárőr Szövetség szombaton délelőtt Verpeléten. Az elnökségi tagok között voltak, akik maradtak pozíciójukban, de új tagokat is választottak, értesült a HEOL. A Verpeléten tartott tisztújító közgyűlésen Völgyi Ferenc, a Heves vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke a legutóbbi 5 éves ciklust vette sorra, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük. Megemlítette, hogy a 2021-es évre a Covid járvány nyomta rá a bélyegét, amikor a polgárőröknek a szokásos feladataikon túl más a lakosságot segítő feladatokat is teljesítenie kellett. A tavalyi évvel kapcsolatban kiemelte, hogy a célul kitűzött vállalásukat a gyermek és ifjúság védelmet is teljesítették, az iskolákban előadásokat, vetélkedőket szerveztek a gyermekek számára, a drogprevenciós feladatoknak is eleget tettek, járőreik hatékonyan segítették a rendőrség munkáját. Kiemelte, hogy 2021-től Heves vármegye 98 polgárőr egyesületéből 108 lett, miközben 3 meg is szűnt, azaz 13 új polgárőr egyesület alakult ezekben az években, ugyanakkor azonban a létszámuk csökkent. Lehult a lepel a Harlekin Báb Színház következő évadának újdonságairól. A 2026-27-es szezonban a legkisebbektől a középiskolásokig minden korosztály találhat magának izgalmas előadásokat. A társulat a klasszikus meséktől a történelmi kalandokon át egészen az interaktív tantermi színházi produkciókig széles repertoárral várja a közönséget, így a Báb Színház a következő évadban is a családok egyik kedvelt kulturális találkozóhelye lehet Egerben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország

Szalikron Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy nagyon szép kedd délutánt kívánok mindenkinek, június 9-e van, és a Félixeket köszönhetjük fel a mai napon. Még a mai nap lesz, úgy néz ki, hogy kifejezetten meleg, és szinte már kánikula ezzel a 30 fokos maximummal, aztán holnapról jön majd egy kis lehűlés is, na de azért még előttünk egy jó kis délután. Mit csináljunk, merre mozduljunk ki? Ahogy aztán megszokhatták, ebben az órában hozok majd néhány programajánlatot is, na meg jobbnál jobb zenéket. Jön az Unholy, Sam Smith és Kim Petras dalával kívánok csodaszép kedd délutánt és jó munkát!

Szavik Ronádi egy csoki gazimai sláger, mely Taylor Swift pedig nem nyugszik, váratlanul a napokban újabb dallal rukkolt elő a legújabb albumáról. Az Opelite a dal bejelentése után néhány órán belül először a Spotify Premium és az Apple Music szolgáltatásokon jelent meg, aztán a YouTube-ra is felkerült, a türelmetlen rajongók az énekesnő hivatalos weboldalán követhették a visszaszámlálást, és nagyon érdekelte nem csak a rajongókat egyébként, hanem a kritikusokat is Taylor Swift legújabb slágere, ami szerintem beváltotta a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy hallgatjuk az újdonságot itt a Rádió 1-en. Taylor Swift és az Opelite érkezik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Szabikron Rádió, egy Csaki Kazimai sláger, mert egy három programajánlatom van, egy mai, egy holnapi és egy csütörtöki. Kezdjük a maival, folytatódik az Ecke mozi. Most a Váratlan dallamok című filmet láthatják majd 17:30-tól. Ez egy francia vígjáték, feliratos, 103 percben. Holnap pedig a Tittelpár könyvtárban lesz majd sokszínű egészségmegőrzés címmel egy előadás. Sebestyén Timi motivációs és kalandos előadása, az ultrafutó kalandos utazása 676 kilométeren keresztül a Gyergyó Szent Miklós és Szent Anna gyermekotthon lakóiért. Erről lesz majd az előadás. Illetve csütörtökön 9 óra 30 perctől kezdődik majd a te városod, a te véleményed, a te hangod. Mitől lenne jobb Eger a fiataloknak? El lehet ezt most mondani, az ifi.ban lesz majd az ifjúsági közösségi program 9 óra 30 perctől, tehát csütörtökön. Jó szórakozást kívánok a mai és a közelgő programokhoz is. Nálunk pedig jön Olivia Rodrigo slágere, Good For You.

Szalit Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy Hello Eger, a búcsú ideje következik, hiszen a folytatásban már Györke Attila jön a mikrofonhoz, úgyhogy a jó zenéket tőle kapják, a helyi infókat meg tőlem, úgyhogy este 6-ig, ha bármival jelezzék, 20-33-9-33-33-as vagy facebook.com/Rádió1Eger oldalunkra. Jön a jó zene, amivel én búcsúzom, és kívánok további szép kedd délutánt. Meghan Trainor dala érkezik, Hello Eger!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak.
10: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Újra nyitva Egerben a Lajosvárosi Coop ABC. Megújult választékkal és mindig friss áruval várjuk kedves vásárlóinkat a hét minden napján. Lajosvárosi Coop ABC, Egerben a Mátyás Király út 106 szám alatt. Friss, hazai, Coop!
14: Készen állsz a nyár legnagyobb vízparti bulijára? Július 9-e és 11-e között Tiszató Fest. Buy Alex, TNT, Notár Méri, Cosmix, Regál Lili és még sokan mások. Csap le a kedvezményes jegyekre most. Részletek facebook.com/tiszatófest.
13: Újra megnyitott a Coop a Lajosvárosban. Eger Mátyás Király út 106.
15: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
16: Nézzük meg a pizzákat!
15: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
16: Intézem, a vacsora megrendelve.
15: Kereste is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
17: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
18: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
17: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
18: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
17: Te megnézed?
18: Hát...
17: Legalább szép lett?
18: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
17: Csukott szemmel.
18: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
19: Nem jöttek.
20: Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
21: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
22: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györki Attila vagyok, aki nem beszél, zenél. Indítok is egy kedvencet a jelenből. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Atti is, imádom, hogy nálatok így pörög a műsor. Legyetek itt nekünk egész nyáron, papika, mert kell a lendület, írta Levi. Itt leszünk, nem úgy, mint a zavartalan napsütés, hölgyeim és uraim. Az holnap szépen leköszön. A hidegfront után csütörtökön pénteken még lesznek felhők rendesen, és visszábesik a hőmérséklet a hét második felére. 27 fokok várhatóak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You
1: make it easy when the night's alone. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a kes.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett!
14: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
16: Jól. Téd?
15: Enyém is.
16: Hirdeted?
15: Hirdetem.
16: Én is.
15: Rádió 1.
16: Igen, te is.
15: Én is a Rádió 1-en.
16: Akkor jó.
15: Akkor együnk egy fagyit.
7: Fagyisz te is. A reklámot pedig bízd a Rádió egy profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába. reklam@radioeger.hu vagy 41450.
17: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
7: Miért hallgatják egyre többen a

0: Lalnak. Lalnak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mecser Tamás, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság vezetője lett az ország új rendőrfőkapitánya. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Révai Renáta. Magyarország miniszterelnöke a belügyminiszter előterjesztésére 2026. június 8-ai hatállyal visszavonta dr. Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását, írta az MTI. A miniszterelnök ezzel egyidejűleg dr. Mecser Tamás rendőrtandártábornokot, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét bízta meg az országos rendőrfőkapitányság vezetésével. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrfőkapitányságon nyomozóként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett, és utána érkezett Hevesbe. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az év rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést. 2024-ben Kazincbarcika önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak. A szeretet, a szolgálat és az irgalmasság fontosságáról beszélt vasárnap esti Egri Szentmiséjén Böjte Csaba. A ferences szerzetes a híveket arra biztatta, hogy keressék a jó tettek lehetőségét és segítsék a rászorulókat, tudósít a Heol. Böjte Csaba évek óta rendszeresen visszatér Egerbe, munkájával pedig számos gyermekotthon lakóinak nyújt segítséget. A persely adományokat is az általa végzett szolgálat támogatására ajánlották fel. Böjte Csaba megköszönte a meghívást és elmondta, hogy az Egri Fertile terek minden évben vendégül látják. Hozzátette, hogy imádkozik az idei szőlőtermésért és borért is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, én vagyok a zene felelős munkaidőben. Csak komolyan mondom, a közelgő hidegfront mindenkit időjárás állomássá változtat. Én ma már legalább 3 embertől hallottam, hogy érzem a frontotat is. Hát, nálam még a nyár feeling tombol, hölgyeim és uraim, és szeretnék is átadni a zenékkel ebből. Hamarosan az olasz DJ High

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Igazi mai sláger megy. Jönnek, mennek a különféle zenei stílusok, hát most igazi fesztivál feeling lesz, köszönjük Martin Garrixnek. Hogy az időjárás is követni fogja a mi buli hangulatunkat, hát azt kell, hogy mondjam, nem feltétlenül. Egy hidegfront miatt holnaptól újra egy picit szünetel a nyár feeling, nyugat felől érkezik majd a borulás, ami hoz esőt is, ez nagyon kell a földeknek egyébként. A hőmérséklet a hét második felére 26-27 fok lesz maximum.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarító termékek

0: Egy csak igazi mai slágermegy. Megígértük ugye, hogy 2026 nyarán is intézzük a legjobb bulikat, nem hagyjuk a hallgatókat élmények nélkül. Már is mutatom, hogy a jövő héten hova juthatnak be velünk a Rádió 1-esek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig, amit saját magának vett, az Lady Gaga Jazz Dance című kis lemeze volt. Hát ilyen zenéken nőtt fel BB Rexa, aki mára az egyik legkeresettebb ének hanga

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től ma is jön a Live Mix. Juhász Gergő mellé ma Antonio áll bemixelni. Én Györke Attila vagyok, aki az újabb zenei óráért felel. Eldolgozgatunk együtt 5-ig, és mutatom, hogy mivel kezdek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Újra nyitva Egerben a Lajosvárosi Coop ABC. Megújult választékkal és mindig friss áruval várjuk kedves vásárlóinkat a hét mindennapján. Lajosvárosi Coop ABC. Egerben a Mátyás Király út 106 szám alatt. Friss, hazai, Coop.
6: Állj meg egy pillanatra! Mi lenne, ha a szerda lenne a kedvenc napod? Június 10-én újra bevásárló szerda az Agria Parkban. Csak egy napig elképesztő ajánlatokkal és akár 50% kedvezménnyel várnak üzleteink. A kuponokat keresd az agriapark.hu-n és az információs terminálokon. Június 10 bevásárló szerda az Agria Parkban.
5: Újra megnyitott a Coop a Lajosvárosban. Eger Mátyás Király út 106.
7: Készített kisöprés a Protein Plázában, étrend kiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
8: Szia, Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
9: Szia, Laci, sajnos tudok.
8: Ennyire azért ne legyél lelkes.
9: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
8: Ja, hát nem hirdeted?
9: De, online állandóan.
8: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
10: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
4: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Mert a 3 DJ legenda

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Szuper lesz a délután további része is, megígérem. Még együtt rádiózunk ebben az órában, jöhetnek a közlekedési hírek. Öttől pedig live mix Juhász Gerivel és ma Antónióval.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc közlekedési infók. Zotya írta, hogy 10 kilométeren át lehet araszolni az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál. Kisbusz és kamion balesetezett. Gábor pedig azt írta, kiégett egy tehergépkocsi a 8-as főúton Tüskevárnál a 102-es kilométernél. Kerülni kell, mert lezárták az utat. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 23111-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek. Martin Garrix, Butterflies, ezt választottam autós barátaimnak, és most szól a Rádió 1-en.

0: lent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Ez a Rádió 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, változatosan az információk után is majd. Mindjárt Camrad is érkezik, és a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhet!

0: Fesztre a Rádió Egyen.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Fesztre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
14: Június 13 és 19 között.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Egy este, ami nyomot hagy. Június 13-án Egerben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
16: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
17: Várólista nélküli gastroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pacienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
18: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
19: Nézzük meg a pizzákat!
18: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
19: Intézem, a vacsora megrendelve.
18: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
20: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza-tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tisza-tó válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenőfaluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: Ban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1, 16 óra 40 perc közlekedési infók. Kaptam üzeneteket, Budapesten bedugult a Hegyalja út, az Alkotás utca, a Budaörsi út, lassú a Bocskai út, az Irinyi József utca és az Október 23-a utca is, lassan halad a Ferenc körút. Niki azt írta, hogy a 10-es főúton Süttön félpálya lezárva a 63-as kilométernél baleset miatt, és mintegy 10 kilométeren lehet araszolni az M1-esen Budapest felé haladva

Biatorbágynál kis busz és kamion balesetezett. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!

0: Igazi mai sláger megy. A Rádió 1-es DJ-k közül Jauri és Christopher érkezik ma este a World is My Radio Show-ba. 8-tól zenél a diszkos hit, a folytatásban pedig Antonio 5-től 6-ig a Live Mixben Juhász Gergő mellett. Nagyon szuper délután mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
6: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
7: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
8: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
10: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
9: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
10: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
11: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
12: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
13: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
14: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
16: A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
17: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cseri Bartánál. Családi full hybrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
18: Naptej, fürdőruha, bőrönt, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz.
19: Szerezd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
20: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
21: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
20: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
21: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
20: Te megnézed?
21: Hát...
20: Legalább szép lett?
21: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
20: Csukott szemmel.
21: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
22: Nem jöttek. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám kukac rádió1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.

0: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Budapesti csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Antonio, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Antonio é a ma délutáni Rádió 1 Live Mix. Fehér pólóban vibe partizunk mind a ketten. Hello, Anti!
4: Sziasztok, Rádió 1-esek, kellemes délután. Szia, Geri! Feldobjuk a délutánatokat igazi mai slágerekkel, nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal és egy csomó energiával. Amivel indulunk, az nem más, mint Ed Sheeran és az Azizám itt a Rádió 1-en a délután Live Mixben. Írjatok nekünk közlekedési infót. Látom, nagyon szugerálod itt a pólóban.
3: Albert Einstein van a fehér pólódon, aki DJ. Óriási.
4: Nézzétek meg élőben vagyunk.
1: Rá.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok. Ma délután Antónióval élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset pár perce történt Budapesten, a Kossuth Lajos utcában az Asztúria előtt, és szokás szerint nagyon erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé, főleg Tatabánya és Biatorbágy között. Sziasztok, ez egy SMS. Jó hallani, hogy újra Antimixel, már vártuk, hogy mikor lesz újra adásban. Gerinek egy közlekedési hír, Szolnok belterületén óriási a forgalom, mert a városon kívül lezárták a Tisza hidat felújítás miatt. Szép napot mindenkinek, üdvözlete Dávid Kőtelekről. Köszi Dávid, imádunk!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy küldtök közlekedési infót, Gergő imádja őket. Ez földobja a napját, de komolyan mondom.
0: Tényleg így, azt hiszed, hogy viccelek? Nem, sokszor még szerintem, de egyáltalán nem.
1: Tisztában vagyok.
0: Amikor van néhány szabad percem, vagy unatkozom, én közlekedési híreket hallgatok. Halál komolyan.
1: Jó,
0: megnyugtat. Tényleg.
1: Esküszöm. Feldobd.
0: Na, menjünk tovább.
1: Furcsa perverzitásod van. Egy biztos. Hát van egy Lady Gaga perverzitásáról szerintem többet tudnánk mesélni. Ő érkezik most itt a délután Live Mixben. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, írjátok meg, mit csináltok live-ozás hall közben. Ja, és tudtok nézni élőben is a YouTube-on.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok ma Antónióval élőben a lemezjátszói mögött. Anastasia, I'm Out of Love, 2000-ben adta ki Anastasia az első változatát ennek a fantasztikus dalnak. Hát abban az időben Anastasia akkora sztár volt, olyan kaliberű énekesnő volt, mint napjainkban Dua Lipa.
1: Így van, imádták, imádták, és szerintem már jó ez a dal, főleg ebben a verzióban, egy ránc felvarrott verzióban, ha mondhatjuk azt.
0: Így van, ez John Alto változata volt belőle, rengeteg az üzenet. Sziasztok, imádom, amikor Antónió mixel délután, ilyenkor mindig teszek egy nagyobb kerülőt hazafelé, hogy végig tudjam hallgatni a műsort. Üdvözlettel, Tomi!
1: De jaj, jó! Köszi, hogy hallgatsz minket, és itt vagy.
0: Én fűnyírás közben hallgatom a mixet, így jobban megy a munka, és komolyan néha a fülesen beszűrődő fűnyíró hangja egy az egyben eltalálja az ütemet. Üdvözlettel, Latesztatáról! De jó vagy! Sziasztok, közlekedési info, a fő artériámban teljesen megállt a forgalom, mert Geri tegnapi süsüképe megolvasztotta a szívemet. A javítást már megkezdték. Üdvözlettel, Rég egy óriási ölelést küldök neked, és szia, Süsü! Süsü az én örökbefogadott gyönyörű vak kiskutyám. Reggel Kalambót néztünk egész reggel, meg egész délelőtt, most pedig be van neki kapcsolva a Rádió 1, úgyhogy hallgat minket.
1: Jaj, de jó. Szia, Süsü! Imádjuk a kutyákat, de tényleg mindketten Gerivel, független attól, hogy ő még csak most lett kutyagazdi, imádjuk a kutyákat. Például nekem az egyik Boston terrieremnek holnap lesz a születésnapja.
0: Jaj, éves Istenem! Lesz Dexter, úgyhogy ölelges meg az én nevemben is. Ez egy
1: külön szülinapi buli lesz otthon. Viszont a kutyákat egy kicsit félredobva, igazi mai slágerekkel megyünk tovább. Már is érkezik Medusa és a Bad Memories. Még szózzá, biztosan remixben, itt a délután live mixben.
2: Rádió.

0: volt ez ma is, ez az elmúlt egy óra Antónióval a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet, na ilyen ütemek mellett már nem tudnak kérdezni a vásárlók, de a hangulat fergeteges. Köszönöm szépen az energiát, üdvözlettel, Ruci mester.
1: Jaj, nagyon szívesen.
0: Sziasztok, ha kutyapanziót vagy napközét keresnétek, keresetek bizalommal, szakmai tapasztalat és milliónyi referencia puszi Zsú. Nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hello Anti és Geri, nemrég értem haza a munkából, egyből ti vagytok az első, köszi a jó pörgést, így munka után kellemes nyarat mind a kettőtöknek, üdvözlettel Bálint, viszont kívánjuk Bálint.
1: Viszont nagyon kívánjuk köszi. Minden Rádió 1-es hallgatónak boldog nyarat.
0: Még több Antónió a World is My Radio Show-ban szokás szerint szombaton 11 és éjfél között, fellépések még a héten.
1: Itt leszek, most szombaton Ürömön találtok meg engem, Ürömön fogok bulizni, és megpróbálok téged is elrángatni otthonról, hogyha lehet.
0: Mindig így kezdődik, aztán
1: sírás a vége. Az igazi ma is lágereket, Juhász Gerit itt adjom nektek, kérjetek tőle, írjatok közlekedési infót. Nagyon szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ölelés, Anti, köszi ezt a mait, mindjárt kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0623-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
7: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
9: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
10: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: A csirke szárnya legjobb a grillen.
17: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
16: Mondom, hogy a szárnya jó.
18: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
19: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
20: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
21: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
22: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
23: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
22: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
23: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
24: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
2: Reklámot hallottak.
18: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
25: Gastroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyongyosgastro.hu.
26: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
27: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
28: Jól. Téd?
27: Enyém is.
28: Hirdeted?
27: Hirdetem.
28: Én is.
27: Rádió 1.
28: Igen, te is.
27: Én is a Rádió 1-en.
28: Akkor jó.
27: Akkor együnk egy fagyit.
18: Fagyiszt te is! A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába, reklám@radio1eger.hu vagy 4-10-4-50.
29: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nőtt az egyesületek száma, de fogy a tagság. Erről is szó volt a polgárőrök közgyűlésén. Köszöntöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Megtartotta évértékelő és tisztújító közgyűlését a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség szombaton délelőtt Verpeléten. Az elnökségi tagok között voltak, akik maradtak pozíciójukban, de új tagokat is választottak, értesült a HEOL. A Verpeléten tartott tisztújító közgyűlésen Völgyi Ferenc, a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke a legutóbbi 5 éves ciklust vette sorra, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük. Megemlítette, hogy a 2021-es évre a Covid járvány nyomta rá a bélyegét, amikor a polgárőröknek a szokásos feladataikon túl más a lakosságot segítő feladatokat is teljesítenie kellett. A tavalyi évvel kapcsolatban kiemelte, hogy a célul kitűzött vállalásukat a gyermek és ifjúság védelmet is teljesítették, az iskolákban előadásokat, vetélkedőket szerveztek a gyermekek számára, a drogprevenciós feladatoknak is eleget tettek, járőreik hatékonyan segítették a rendőrség munkáját. Kiemelte, hogy 2021-től Hevesvár megye 98 polgárőr egyesületéből 108 lett, miközben 3 meg is szűnt, azaz 13 új polgárőr egyesület alakult ezekben az években, ugyanakkor azonban a létszámuk csökkent. Lehult a lepel a Harlekin Bábszínház következő évadának újdonságairól. A 2026-27-es szezonban a legkisebbektől a középiskolásokig minden korosztály találhat magának izgalmas előadásokat. A társulat a klasszikus meséktől a történelmi kalandokon át egészen az interaktív tantermi színházi produkciókig széles repertoárral várja a közönséget, így a Bábszínház a következő évadban és a családok egyik kedvelt kulturális találkozóhelye lehet Egerben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Várom a kéréseket, üzeneteket szokás szerint egészen este 8-ig. A tiltott mondatra kérlek figyeljetek, aki kimondja, a szokás szerint kiesik. Hello, hello!
1: Erzsi vagyok. Faithless-től szeretnék egy dalt kérni.
0: Hello, Erzsi! Hát akkor a legnagyobb örömmel készítem elő neked a Faithless egyik nagy ikonikus klasszikusát, amihez készült egy felújított változat Bibi Rexával, aki ugye a mostani fiatalok egyik nagy-nagy ikonja, és hát szenzációs, ahogy kiegészítette egy vokállal az Insomniát. Kinek menjem?
1: Ez menjen a barátnőmnek, Renátának.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma akkor a tiétek itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok, szuper nyarat kívánok!
1: Szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok, a Fateless és Bibi Rexa jön, előttük pedig friss közlekedési információk. Három autó karambolozott a 3-as főúton Miskolc belterületén, a József Attila úton a 188-as kilométernél. Baleset van a 10-es főúton is Sütő térségében, a 63-as kilométernél. Itt csak félpályán lehet haladni, és nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros irányában, különösen Tatabánya és Biatorbágy között. Mindenkinek jó utat! Ákost kapcsolom közben adásba, parancsolj!
1: Régi legújabb számát kérem és Miskolcra küldöm Emmának.
0: És Emma Miskolcon neked kicsoda?
1: Lányom.
0: És mit üzensz neki?
1: Tanuljon jól és legyen aranyos.
0: Biztos vagyok benne, hogy jó tanuló, jól gondolom?
1: Igen, igen.
0: Nagyon helyes, na akkor Régi nektek énekel most itt a Rádió 1-en. Where is my husband?

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Fanni vagyok. Egy Sirentől szeretnék a páromnak bármilyen számot. Nagyon szeretjük.
0: Én akkor hozom is mindjárt az egyik legfrissebb slágert Egy Sirentől. Jön a Camera, méghozzá Cyril Remixben. És persze a további kéréseket is várom. A számunk 0620 3111 111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Július 4.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrok egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon! És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert!
10: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi!
11: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Holnap az Alföldön marad a kánikula, a nyugati ország részben viszont kicsit visszaesik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Szemfeltet kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Ja, Erika vagyok.
0: Hello Erika, mi újság, milyen napod van?
2: Hát most jelenleg dolgozom, délutános vagyok.
0: És munka közben kinek szeretnéd elküldeni ezt a dalt?
2: Drága férjemnek, aki éppen készül az éjszakás műszakra.
0: Akkor pont el fogjátok egymást kerülni?
2: Hát sajnos igen.
0: Mivel foglalkoztok egyébként?
2: Hát ő Egerbe dolgozik egy gyárban, azt most nem említem, hogy hol. Én pedig egy büfés vagyok, szintén egy gyárban.
0: Én akkor mind a kettőtöknek kitartást kívánok a mai műszakhoz, szemfelte eljön a Heart Like Mine. Örültem, hogy beszéltünk, és nagyon köszönöm, hogy a Rádió 1-et hallgatjátok.
2: Én is örülök, és mindenkit puszilok, és imádok benneteket.

0: a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. István, parancsolj!
1: A Ray Daltont kérem.
0: Ray Dalton, nagyon jó. Kinek menjen?
1: Hát legyen a Kis Balázsnak, a Frikinek, és üzenném minden drága rádió hallgatónak, hogy szép délután, szép estét.
0: Viszont kívánom neked is, hamarosan tehát Ray Dalton jön, és a Blood Runnin. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash?
4: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
16: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
2: Reklámot hallottak.
13: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: A nyári forma most készül. Prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
18: Óriási nyárindító ajánlatok most a Cseri Bartánál. Családi full hibrid SUV modellek már 9.490.000 forinttól, akár 1% THM finanszírozással és teljes körű 7 év garanciával. Jöjjön el személyesen kereskedésünkbe, próbáljon ki minden modellt és regisztráljon, mert most egy Tiggo 8-as személyautót is nyerhet vele. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
19: Állj meg egy pillanatra! Mi lenne, ha a szerda lenne a kedvenc napod? Június 10-én újra bevásárló szerda az Agria Parkban. Csak egy napig elképesztő ajánlatokkal és akár 50% kedvezménnyel várnak üzleteink. A kuponokat keresd az agriapark.hu-n és az információs terminálokon. Június 10. bevásárló szerda az Agria Parkban.
20: Szia, Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
21: Szia, Laci, sajnos tudok.
20: Ennyire azért ne legyél lelkes.
21: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
20: Ja, hát nem hirdeted?
21: De, online állandóan.
20: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
18: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
5: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
18: Eger legfontosabb helyi hírei, rádió1eger.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Halló, halló!
1: Szia, Bálint vagyok. Regál Lilitől szeretnék kérni egy számot.
0: Hello, Bálint! Na akkor jön Regál Lili a World is Mine Radio Show-ból, a háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Kinek küldjük?
1: Apósomnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: És közben egy tökéletes, abszolút modern nyári slágert indítottam el Alex Kenji-től. Ki kéri?
2: Szia, Lóránt vagyok.
1: Szia, Lóránt, és ki kapja, kinek küldjük?
2: Tétének.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Rita vagyok. Éppen hazafele tartok munkából.
0: Hello, Rita, és mivel foglalkozol?
1: Egy fodrászkelékesbe dolgozok.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Kamráttól kérnék egy dalt.
0: Oké, hozom akkor a legújabbat. Szuper friss, abszolút előremutató, dögös európai popzene. Kinek menjen?
1: Kinek menjen? A tűzoltóknak, a mentősöknek, a rendőröknek, akik sok mindent tesznek.
0: És nagyon köszönjük nekik, hogy vigyáznak ránk. Egy nagy ölelés mindannyiuknak. Kamráttól itt a Rádió 1-en.

0: kedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, nemrég megismertem egy nagyon kedves hölgyet, a neve Era. Kívánok neki szép estét, sok mosolyt és jó zene hallgatást, üzeni Mihály. A vonalban pedig Andris Budapestről, parancsolj.
1: Közlekedési infom lenne. Az Örsvezér terétől az Éres sarok felé útfelújítást kezdtek el csinálni, ezért a Fehér úton nagyon nagy a dugó, még mindig, illetve az Éres saroknál is be van állva elég rendesen a sor Kőbánya felé. És akkor Kájgótól térnék még egy szart.
0: Nagyon köszi először is a közlekedési információkat, megkapott Kájgót is, kinek menjem?
1: Aki a dugóban ül, mindenkinek, aki bevet.
0: Jó utat kívánunk neki Kájgóval és a One Republic-kal itt a Rádió 1-en. Chasing Paradise.

0: in paradise. Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Lívia vagyok. Fastboytól kérnék szépen egy dalt.
0: Intézem neked már is a Fastboyt. Kinek menjem?
1: Családomnak, lányomnak, Lolának és a fiamnak, Benjaminnak.
0: A tiétek ma este a Fastboy és a Good Life.

0: Rádió 1-et halljátok, utána diszkósít 9-től pedig egy csomó exkluzív vadonatúj zene a World is Mine Radio Show-ban a keddi rezidenseinktől, Jauritól és Christophertől. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva várlak titeket ismét. Mindenkinek szép estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
7: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készleterejéig. Euronix. Ez ennyi.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Egy este, ami nyomot hagy. Június 13-án Egerben Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
13: Naptej, fürdőruha, bőrönd, nyári hangulat. Az Agria Parkban mindent megtalálsz. Szeresd be a nyári kedvenceidet egy helyen, és indulhat a nyaralás. Agria Park, ahol a vakáció hangulat elkezdődik.
14: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
3: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is

0: Rewind Radio Show on Radio 1. Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádió Show, a stúdióban 3D-ben Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
5: Ladies and gentlemen, madame and herre, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt megjelenem a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
6: Hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, itt is vagyok, nem is vagyok, ez olyan, tudjátok, ilyen nincs is, meg van is, mert hogy egyébként én egy privát bulin zenélek ma 3 órán keresztül, illetve 2,5 órán keresztül, Bárány Attila a harmadik, aki megszólalt adásban. Jó szórakozást mindenkinek!
4: Stay a little longer, maradj még egy kicsit, hát persze, hogy maradunk este 9-ig, Galantis és Joy Corey lemezével indul a Diszkósít Rádió Show. Jó szórakozást mindenkinek!

0: csak igazi mai sláger megy, diszkosít Rédosó, DJ Juniorral, Bárin Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepetek, névnaposokban többek között a Félixnek, Anna Bellek, Anna Marik, Bódogok, Diánák és Feliciának, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Attila, apa DJ Taylor, Marti Renát a Vecsésről, Lázár Péter, Magda Sándor, Somorja Ilona, Klinger Attila és Szalma Attila biztonsebb éközéből. Isten éltesse az ünnepeteket!
0: A születésnaposokra jut eszembe, jövő héten szombaton, azaz 6-20-án, június 20-án várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Itt ugyebár a Pesti Rakparton lesz az 50. születésnapom. Kereken ezen a napon születtem, 6-20-án, még a Jóisten is így akart, hogy csak is az 50. születésnapomat ünnepelje meg. Jövő héten szombaton várok ott mindenkit sok-sok szeretettel.
2: Megyünk tovább egy olyan dallal, amelyről eredeti Valódi DJ Junior remix került ki, az eredeti Valódi DJ Junior videó csatornára, kérem szépen, és még Imai Angel is lájkolt ezt a bizonyos posztot. Hugh Gellemeze, Ultranatéval és Imai Angel-lel, Moving to the Sun, ezt mindhárman játsszuk, ezúttal a DJ Junior-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádiósó 3D-ben DJ Juniorral, Hanvai Pizsivel és Bárány Attilával. A héten 6 fellépésem lesz, ma egy 3 órás privát bulival indultok, szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát várám, sőt, Gyuri barátomnak megígértem, hogy megyek Érdre hozzá, úgyhogy elvileg 2 is lesz pénteken. Szombaton az első 3-ból megint csak privát, ez az utolsó előtti tripla ebben az évben, és ezt csak azért csinálom, mert egy jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én most szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Miskolcon, a kedvenc városomban, utána pedig onnan megyek át Balaton lellére, és ennek is van egy kis pikantériája. Egészen pontosan 12 éves koromban először, amikor diszkóba jártam, akkor ugyanezen a hétvégén legalábbis valamikor július elején voltam az Üvegház diszkóban, ami Balaton lellén van. Most ugye Balaton lellén fog játszani, nem az Üvegházban, hanem egy másik helyen, szóval azért van egy kis nosztalgia feel ennek az egésznek.
2: Én pedig most szombaton Ibiza klasszikusokat fogok játszani Schulz Balátommal együtt, ugye mi játszottunk 99-ben a Pacsában Ibizán, és felidézzük a régi időket, kérem szépen, tehát Dunaújváros most szombat, a folytatásban meg eredeti valódi, és ez tényleg így van, hiszen hamarosan megjelenik majd egy német kiadón az új DJ Junior Day by Day.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnel a diszkosit a Rádió 1-en, a Bárányjal, a Hanvaival, meg a Juniorral. És hát kérem szépen, diszkosit legközelebb ugye július 2-án lesz, csütörtökön érkezünk majd egy bizonyos fesztiválra, amelyet a Rádió 1 is egyébként támogat, Ráckevén a Dunapart Festre. Tavaly is voltunk szintén csütörtökön, előttünk, utánunk most is Rádió 1 DJ-k lesznek, mi pedig 3 órát fogunk majd pörgetni.
1: Előbb említetted volt, hogy ibizai parti lesz ugyebár DJ Schulzzal, és hogy 99-ben. A születésnapommal kapcsolatban van egy 31 napig tartó sorozatom, ugyebár az összes felületem, és régi fényképeket szedek elő, és most tartok körülbelül 2001 körül, amikor először voltunk Ibizán, ugyebár Roxy Ibiza volt akkor, és itt egy kép, ahol a Bárány Attila, Pataki Ádám Cukrász és jómagam Hawaii PG, hát eléggé necces szedbe, de ott nyomulunk a Space-ben.
0: Szép fotó, szép fotó. A következő is van fotó, mert egyébként kikerül majd a DJ Junior videó csatornára, ez a bizonyos.
2: Nem mondjál, nem, de nevettél, az elég volt.
3: Nagyon jól nézek ki ezen a képen.
1: Ahogy itt tényleg jól nézek ki.

0: mondtam, úgyhogy ez van, gyerekek.
1: Ha már a hármasról beszéltünk, egy ugyanilyen hármas, nagyon nagy sztárok. Rosalía, Björk és Yves Tumor a folytatásban, és ez a Bergen, ezúttal DJ Junior van a diszkosítva.

0: vadonatúj diszkosít felvételt.
1: Így van, és ha már erről beszéltünk, akkor azt is mondjuk el, hogy a videoklip is véglegesítés alatt van, és szerintem a megjelenésre ez is sikerül majd. Kifejezetten a diszkosít YouTube csatornája, most pedig, ahogy Attila is mondta, érkezik itt az új dal, tehát a Sorry a diszkositben a Rádió

hét a vége, fusson vele, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy egyébként ebben a percben én már a fővárostól nagyjából 130 kilométerre egy privát buliban egy 50. születésnapon zenélek.

0: szombaton mindenkit várok Miskolcon, utána pedig Balaton lelét, és nem elfelejteni 6. hó 20-án, azaz jövő héten szombaton július 20-án az 50. születésnapomon egy 5 órás exkluzív szettel várok mindenkit sok-sok szeretettel a pesti rakparton. Ezzel búcsúzom ma estére. Szevasztok!
1: Én DJ Junior voltam, az elmúlt 1 órában én mixeltem, a DJ Junior videó csatornára kikerültek azok a bizonyos újdonságok, Moving to the Sun, a saját remixemben aztán ez a Montini Experience, Astro Scene, My House is Your

változhatunk, kérem szépen, a Schulzzal, a Küllel meg velem. Mindenki két órát fog játszani, ráadásul Bakelitről, Viniről fogjuk a régi klub speedes kedvenceket pörgetni, véssétek be, tehát július 4. Én most szombaton majd érkezem Dunajvárosba, ott viszont a Schulzzal kettesben klasszik ibizai kedvenceket pörgetünk. Ezzel búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. My house is your house. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Dance, house, melodic techno, friss megjelenések, nagy klasszikusok, új köntösben, jó sok minden vár rátok mostantól éjfélig. Jauri már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You. Indulás van, let's go!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, és mára is hoztunk nektek nagyon sok friss megjelenést, jön megint egy ilyen.
1: Igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fideles közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fideles közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Oldies Mine Radio Show-ban Jaburi a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét most már nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bass Hunter óriási nagy-nagy slágerére, a Now You're Gone-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: Stúdióba is belekóstolunk, és akik rendszeresen hallgatnak minket, szerintem pontosan tudják, hogy van egy olyan előadó, akit rendszeresen kérnek, sőt már követelnek Jauritól ilyenkor kedvesténként. Ő érkezik most, Funk Tribu.
1: Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributól a Viento itt a

0: kicsit keményebb zenéket is. Hát jó hírünk van, lesz még egy csomó 10 után is.
1: Na ez egészen biztos, úgyhogy maradjatok velünk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: megígérem, tökéletes nap végi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Gary, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is Mine Radio Showban természetesen a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem mindent tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a rádió egyen a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Rácz Kevin, erről jönnek az információk nem sokára adásban. Most viszont egy kicsit visszahozzuk a május végi rádió egy születésnapi fesztivál hangulatát. Jön az egyik külföldi fellépő, a holland DJ fenomén Sam Feld. Hát ő aztán szenzációs volt.
1: Elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van. Beyond Sam Feld és a Hard Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban. So

0: minőségi elektronikus zenére vágytok. Itt vagyunk veletek minden este 9-től a Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco-Locoval. Ennek a dalnak a marketingje, na hát az csillagos ötös.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam.

0: pozitív, boldogság hangulatot árasztó zenéket. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Christopher.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: mindenkinek, innentől tehát Christopher a házban, ő az év producere 2026-ban Magyarországon. Hello Christopher, kezdjük el!
1: Hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Robin Schulznak az újdonságával, AM to PM, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en, World is my Radio Show.

abszolút nagyon szeretem Alex Kedzsit, úgyis én rajta jöttem fel, és nekem nagyon meghatározta a Tech House és House érámat 2011-től egészen, úgyhogy én abszolút rajta nőttem fel, és nagyon örülök, hogy a rádió ide elkezdte beválogatni, ugyanis egy hatalmas ikonról van az én szememben szó. Érkezik Alex Kedzsitől a Bambuléó, csak itt a rádió egy ilyen Heard is my radio show.

0: Christopher a lemezjátszói mögött a jelenlegi Beatport number one érkezik Ultra Nate Hugel, valamint az Imael Angel formáció és a Move Into the Sun, ami egy igazi magyar siker történet, hogyha valaki nem ismerné a sztorit, ami eme dal mögött van, akkor most elmondjuk. Christopher, te mit gondolsz erről?
1: Fábián Gyuláról egészen pontosan, aki Angliában szórakozott a Sunóval, föltöltötte TikTokra, fölrobbant a dal, és Hügyen ráugrott, és odaírta a nevét hozzá. Abszolút zseniális a sztori. Ez üzletileg egy nagyon jó húzás volt a Hügyeltől. Az Ultranátét bevonni meg szintén, ugyanis semmit nem énekelt a dalról, és nincs is rajta egyébként. Ez egy ilyen secret info, vagy nem secret info, én ezt tudom pontosan, és el is mondhatom. Úgyhogy ez a dal egyébként ez teljesen az AI-nak a műve, és Hügyel zseniálisan hozzányúlt olyan szintére, hogy odarakta a nevét, és ezáltal egy virális dal készült belőle. Fábián Gyuláéknak kint Angliában meg shoutout, nagyon királyok vagytok, úgyhogy így kell karriert építeni 3 hónap alatt.
0: És azért ez tényleg nem semmi, tehát 2026-ban ilyen zenét csinál az AI, amit most fogtok hallani. Milyen zenéket fog készíteni 2040-ben?
1: Szerintem Jézus. Ők fognak minket hallgatni, után megint tudod, hogy tanuljanak tőlük újra.
0: Hát kíváncsi vagyok, hogyan rádiózunk. Akkor menjünk akkor bele ebbe.
1: Így van, érkezik tehát Hügyel, Ultranaté és Fábián Gyuláék, nekik van egy formáció nevük még hozzá, az Imael Angel, remélem jól mondtam. Moving to the Sun, Rádió 1, World is my Radio Show.

0: A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem éjféli Christopher a lemezjátszói mögött. A Magyar DJ Szövetség neki adta ebben az évben az év producere díjat Magyarországon, és nagyon fogjátok szeretni azt a zenét is, ami most jön.
1: Így van, érkezik Cascade-nek az On My Way-e, ahol egyébként visszanyúl a house érához, és valahol egy kicsit a progi világhoz. Zseniálisan ötvözi, nekem ő nagyon nagy kedvencem. Úgyhogy Cascade, On My Way, Rádió 1, World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedd este. Ha tetszett a mai adás, vissza is tudjátok hallgatni teljes hosszában vágatlanul, már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Christopher, neked még ez a hét pihenős, ugye?
1: Abszolút, most még pihenek, úgyhogy utána pedig visszarázódom. Egészen Dubajból megyek vissza.
0: Jössz, mész, mint a
1: jövök,
0: Dávida.
1: Jövök, megyek, mindenhova megyek, így van. Érkezem majd vissza, érkezem Miskolcra, majd népvagyok a Balatonra, úgyhogy mindenhol is találkozunk. Addig is jó pihenés mindenkinek, szevasztok!
0: Mára pedig a Switch Disco és Sam Feld közös dalával búcsúzunk, ugye itt voltak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ez a Sleep Tonight. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjt!

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray például, akinek a május az egy elég hát csapatos hónap volt, a hónap végén ki is írta, hogy idézem, épp most fejeztük be a 6. teltházas koncertünket az O2 Arénában. És véget ért a turné, 54 gyönyörű koncert, amiért mérhetetlenül hálás vagyok, de miután 54-szer elénekeltem az Oscar Winning Tears dalomat, azért elfáradtam. Na, most vissza kell rázódnom a valóságba, szeretlek titeket, vezetek haza a kutyusommal, írta Ray ebben a posztban. Hát amit 54-szer tuti, hogy elénekelt az O2 Arénás koncertje során, az ez a dal volt, Where is my husband?

születésnapi fesztiválunknak, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól érezte magát, mert még múlt héten is posztolt az eseményről videókat, ilyen rövid sortokat a közösségi média felületeire. Tehát aranyosan lobogtatta a magyar zászlót, senki nem mert szólni, hogy fordítva voltak rajta a színek, zöld, fehér, piros. A szándéka fontos, nem? Jö már is, Sam Fett!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Aki szereti a látványos égi jelenségeket, érdemes most ezekben a percekben kémlelni az eget, mert június 12-éig Vénusz-Jupiter látványos együttállás van az égen. A Svájp-hegyi csillagvizsgáló közleményéből kiderül, hogy a két legfényesebb bolygó kedd este kerül közel egymáshoz a legközelebb, tehát most ezekben a percekben lehet látni. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Svábhegyi Csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti program sorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új albuma, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágereinek az egyikére? Hát konkrétan ez volt a legnagyobb. Ez ugye G-Eazy-vel közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexha. A Faithless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

time. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak